0: 1, ő pedig Regán Lili a folytatásban, azzal a dallal a Hilmivel, ami a legújabb, és amit néhány nappal ezelőtt Rehab is lejátszott a saját szettjében. Az azért nagyon menő. Gratulálunk Lilinek! Az igazi mai slágert már indítom is tőle a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Óriási a hőség továbbra is. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmét arra, hogy ne tartózkodjunk a napon, és rengeteg folyadékot kell inni. Néhány tipp még a radio1.hu-n is egyébként ezzel kapcsolatban, ami elhangzott a tájékoztatáson, de hát szerintem azért legtöbben tudjuk, de sose lehet eléggé hangsúlyozni, tényleg figyeljünk magunkra és egymásra. És ha már nyár, ha már hőség, akkor itt a nyár egyik legjobb sláger, Alex Kenji-től a Bumble Lay, az igazi mai slágerek között a rádió.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig egy német tehetség, aki már a The Voice Kids, vagyis a gyerek változatban is feltűnt 2017-ben és a legjobbak közé jutott, mostanra pedig a slágerlisták élére. Ő Loi, aki David Puentezzel hozza az igazi mai slágert, ez a Golden Summer itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában sem állok meg. Remélem bírjuk az éjszakát, kitartást az utakon óvatosan. A telefon, Viber és SMS számú 0620-311-111, amikkel pedig készülök a Swish Disco újdonsága, Jennifer Lopez újdonsága, de hozom majd Megadi Stallion Dua Lipával, vagy éppen Tóta Bigie Texanttel, a kezdésen pedig a Wonderful Life jön. A Hearst dalával Purple Disco Machine indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Lesz ma is játék, parádéri member, páros belépőket lehet tőlünk nyerni, a legmenőbb bulikra továbbra is mi visszük a hallgatókat, és a legmenőbb igazi mai slágereket továbbra is mi játsszuk. Most 2 ó és a Turn the Lights off.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a Swiss Discóval folytatom, akik pont egy nyári munkát vállaltak el, amihez nem volt kedvük, Görögországba kellett menni játszani, de aztán mégis rászánták magukat, és habár korábban is ismerték egymást, igazából itt ezen a nyáron jöttek olyan jó barátok, és jöttek rá, hogy meg működik a közös munka, hogy onnantól kezdve, hogy visszatértek Angliába, már csak közösen dolgoztak. Na hát így alakult a Swiss Disco, akik most Rehab-el és Sam Felton jönnek, a legújabb közös igazi mai slágerük a Sleep Tonight, amit már is indítok a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hát ha van két olyan név, aki gigasztár a zenében, akkor... hát egyfelől lehetne logikus, hogy összeállnak, másfelől pedig az is lehetne logikus, hogy nem, mert hogy külön-külön is nagyot tudnak villantani bármikor. Hát ők mégis összeálltak. Jennifer Lopez és David Guetta, az igazi mai sláger pedig nem kell mondanom. Óriásit megy mindenhol. Ez a Save Me Tonight, amit én is indítok itt a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük olyan újdonságok, mint Shakirától, vagy éppen Kámrától a legfrissebb dal, vagy ilyen nagy kedvenc, mint Taylor Swift és az Opelite. A következő zenei órát ezzel kezdem itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és milyen érdekes, Disturbed, The Sound of Silence Siri remixében. Ez szólt most, aki ugye volt már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és Kamrád újdonsága, a Hug Yourself jön, Kamrád is fellépett már nálunk, a legnagyobb sztárokat rendszeresen mi hozzuk, és a legnagyobb igazi mai slágereket pedig megállás nélkül mi indítjuk. Ez a Rádió 1.

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió1.hu

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, halka jegyzem meg, a hétvégén volt a jégkrém szendvics világnapja, miért is ne lenne is, hát miért is ne ilyenkor a legnagyobb hőségben ünnepelnénk, még most este is nyugodtan el lehet majd szólni egyet, én abszolút adom, Best Boy, Moby, Sophie and the Giants, Last Summer, ez pedig a folytatás itt a Rádió 1-en, kellemes éjszakát.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság Shakirától, a VB dala, a nyár dala, és szerintem a VB döntő halftime show-jának legjobb dala és legjobb produkciója, amit Shakira hozott. Most az igazi mai slágerben itt a rádió egyen is érkezik. Kellemes éjszakát!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Piacfejlesztési kérdőív várja a kecskemétiek véleményét. Küzdenek a királydínje terjedése ellen Kecskeméten. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig tölthető ki az a piacfejlesztési kérdőív, amelyben a kecskeméti lakosok, vásárlók és piaci árusok mondhatják el véleményüket a helyi piacok jövőjéről, írja a híres.hu. A kezdeményezést a piacfejlesztési munkacsoport indította, hogy minél több tapasztalatot és javaslatot gyűjtsön össze. A beérkező válaszok szakmai alapot adnak a piacok fejlesztésére készülő javaslatcsomag kidolgozásához. A szervezők célja, hogy a döntések a lehető legtöbb érintett véleményére épüljenek. A kérdőív online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Fokozottan írtja a királydínyét a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft., amely az elmúlt hetekben több városrészben is védekezett a nehezen kiírtható gyomnövény ellen. A királydínye főként a száraz, tápanyagszegény területeken terjed, és vegyszerrel nem írtható, ezért csak gyökerestől történő eltávolítással lehet visszaszorítani. A legnagyobb munkálatok Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén zajlottak. A város üzemeltető arra kéri a lakosságot, hogy a fertőzött területeket jelezzék e-mailben, vagy ha biztonságosan megtehető, akkor húzzák ki a növényt gyökerestől. Az eltávolított királydínyét azonban nem szabad a zöld hulladék közzé tenni, mert magjai a komposztból is tovább terjedhetnek. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyi programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni, egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
2: Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk, erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, és hát kellemes hetet, kitartást mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, augusztus 4-e van, a Dominikák és a Domonkosok, a névnaposok, kedd van, és továbbra is hatalmas hőség lesz. Az igazi mai slágerek között pedig Accent jön Szerával, Misa Millerrel, ez a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék nálunk, nagyon fontos, Parádé Remember páros belépőket lehet nyerni és bulizni egy óriásit. Nagyon egyszerű lesz, tizedikként kell majd hívni minket, mondani a Rádió 1 szlogent, és tulajdonképpen meg vagyunk. Ehhez ugye ami kell, legyen elmentve a telefonszám, nagyon figyeljük, hogy mikor indul a játék, és hát legyen a fejünkbe a szlogen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, továbbra is meleg, továbbra is hőségriadó, továbbra is nagyon-nagyon figyeljünk egymásra, meg persze magunkra is ígyunk rengeteg folyadékot, 37-38 fok is tulajdonképpen az egész országban, legalább szinte felhő nélkül. Kitartás mindenkinek, oké? Shouts Won't Forget You, a hírek után ezzel folytatom. Aztán jön a Balázsik Best On, 6-tól pedig startol a Best Of. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Békés rendőrkapitányság posztolt egyet, hogy mi van akkor, ha egy nap valaki többször elkapnak. Én a mamát nagyon szeretem, gyerekek. Mama, hát egy 55-56 éves asszony. A helyszín...
2: Mama.
1: Igen. Na, holnapra megint megvagyunk.
3: Age-shaming.
1: Lecsúsztunk.
4: Magánál csak pár évvel idősebb hölgyet.
1: Igen. 55 éves asszony. Alkohol mérés volt, pozitív lett. Előállították a rendőrkapitányságra további mérésre. Megerősítették az ittas szervezet és zsenőját, elvették a rendőrök a vezetői engedélyét. Büntető fejlesztést tettek ellene. Alig egy órával ezután, hogy szabadon bocsátották a rendőrök, ismét igazoltatták Békésen. Hát ez mekkora ez a sztori. Ezúttal a Santo Albert utcában már nem volt vezetői engedélye, továbbra is ittas volt, de megint nagyon a volá mögé ült, és megint nagyon vezetett.
4: Hát csak nem hagyodott a kocsit a rendőrőrs előtt, még megszólnak a faluba.
1: Mire számított? Azért egy nap alatt kétszer elkapnak, nőlétedre 55 évesen, azért ez az alkapone.
3: Képzeld el az arcát, amikor látja, hogy félreállítják, így integet a rendőr.
1: Szerintem
4: neki
1: megint.
4: Ez nem jutott eszébe. A tudod, mi jutott eszébe? Hogy most már jogsimat nem tudjátok elvenni, nálatok van.
3: Én szerintem 20-valahány éve van jogosítványom, talán ha kétszer ellenőriztek, és ebből egyszer volt szondázás az elmúlt 20-akárhány évben, 22-23.
1: De már nincs nagyon ez a közúti. Tehát hát, ez illetve van. Hétvégén van meg a szórakozó helyek előtt, látod.
4: Meg hétközben reggel.
1: Meg hétközben reggel csinálják,
4: az
1: igen.
4: Az ugye ez megy a dolog, de szerintem olyan, hogy téged megállított.
1: Nagyon régen nem volt
4: ilyen. Ha valamit elkövetsz, hát piroson átmész, akkor utána jön a rendőrautó, ha látta, az oké. Okay. De így, hogy csak úgy megállítsanak, és azt mondják, hogy forgalmi jogosítvány.
1: Ez nagyon-nagyon nincs.
4: Én nem is tudom.
1: Az szokott lenni, hogy szórakozó helyek, amik van egy nagy hídlezárás, és akkor mit tudom, vasárnap hajnalban lezárják a lánymennyiséget, és akkor aki átmegy, az fúj egy szondát. De ez a sima ellenőrzés, lehet, hogy vidéken jobban megy, vagy többször van, nem tudom, de hogy Budapesten nagyon kevés ilyet látok, bár áll két kint rendőr, és lámpával. Igen, nyilván kevesen vannak az állományban, meg nincs elég ember, tehát hogy mennének ők többen.
3: És egy ilyenkor egy kis településen, mondjuk 3 utcával lejjebb, akkor kiáll kétszer a rajjard.
1: Hát ez is egy jó kérdés, hogy hogy kapták el kétszer, igen.
4: Hát ismerték a nőt, ismerték az autót, mentek el az igazoltatás helyszínéről, látták, hogy megint megy a kocsi. Hát most csak megállítod, nem?
1: Na simán, persze, Marika, hát ha még egyszer Marika, megy, abszolút.
4: Hova.
1: Abszolút, igen.
3: Akkor két bünti ilyenkor nyilván.
1: Ilyenkor ez hogy van? Ez ilyenkor fokozódik? Vagy ilyenkor már jogsi nélkül vezettél, igen. Megint rád verik az ittas vezetést. Tehát ez már valószínűleg akkor hosszú időre
3: soha
1: el is tiltanak.
3: Soha
1: az életet nem ez nem tartja vissza. Mama, 56 éves nő, tehát nem mama.
3: És mit ír a békési rendőrség, hogy mit lehet ilyen esetben tenni?
4: Nem, azt mondták, kocsit hogy volt... lefoglalták?
1: Nem, csak szabadon bocsátották, elküldték, és egy óra múlva újra elkapták, és előállították rendőrkapitányság, majd őrizetbe vették. Mondták, hogy innen már nem ér sehova, mamát őrizetbe vették.
3: De nyilván ilyenkor köteles vagy hívni valakit, aki ugye elviszi az autót. Tehát elvileg ez lenne a rendje a dolgoknak, nem?
1: Hogyha
3: ittes vezetésére elkapnak,
1: akkor neked el kell vinni, persze nem engednek el.
4: Az első kérdés az, hogy miután elvették a jogsit, hogy ment el a kocsival? Nem mondta azt a rendőr, hogy azt mondjam, akkor hívjon valakit, aki elviszi a járművet.
1: Ez egy jó kérdés.
4: Hanem azt mondta, hogy hát akkor Marika már itt laki két utcára vezesse.
1: Menjen haza. Elvették a jogsiját, hazament, majd egy óra múlva, de nem, bevitték az őrse, levették a vért tőle, kiderült, hogy ivott.
4: Majd ezután visszavitték a kocsijához, azt mondták, hogy itt a kulcs, és vezessen haza.
1: Hát ez egy jó kérdés.
3: Valószínűleg nem nézték, hogy ugyanazzal az autóval megy vissza, visszaadták neki a kocsikulcsot, ez beszállt az autóba, és két sarokkal lejjebb meg elkapták.
1: Hát zseniális. Vagy hazament, fújt egyet, ivott még egy felestadó egyetségre, megint az autóba, és elkapták. Igen. Hát,
3: nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak.
1: Kétszer kapcsolták le nálunk a mi városunkban 94 éves papot gyorshajtásért. Egy napon. 94 éves pap gyorshajtásért. Keveset vagytok az utakon, taxis vagyok, látom, hogy folyamatosan ellenőriznek a rendőrök mindenkit. Ez lehet, akkor csak mi nem találkoztunk vele, tehát simán lehet, hogy ez még...
4: Elég sokat megyünk, de...
1: Sokat megyünk, de nem, ez a klasszikus úti ellenőrzés, én nem voltam ilyen 10 éve, nem is nagyon látom.
3: Figyelj, László azt írja, hogy eltiltás alatti vezetés Magyarországon bűncselekmény már, és letöltendő jár érte.
1: Tehát hogyha neked elveszik a jogsidat, és akkor újra autóba ülsz,
3: akkor ezek szerint az már egy...
1: Az már letöltendőt kapsz.
3: Az ciki.
1: Hát egyébként ne is hülyél. Tehát, hogy elvetik a jogsidat, akkor azért az nem annyira szerencsés. Egy hónappal ezelőtt Nagykátán, itt is egy nap alatt, egy 5 méter alatt kétszer fújtam szondát Nagykátán.
4: 5 méter?
1: Azért... De az hogy van? Tehát, hogy kiáll a rendőrség, és az a város elér meg a város végére?
3: Igen, a következő sarkon pedig vállal a következő. De ezek tényleg, tehát lehet, hogy direkt arra mennek? Hogy az az ember, aki fújt, akkor remélik, hogy beleszalad a következő sarkon.
1: Nem, ha aznap már nem. Tehát, hogyha... Nem tudom. Tehát, hogyha már fújtál, és nem találtak semmit, akkor mibe szaladnál bele közel? Vagy ha már beleszaladtál?
3: Hát beleszaladtál, és az egyik leadja a másiknak a drótot, hogy figyelj, ez tovább ment, és kapjátok el ott is. Vagy igen. Nem tudom, ez mondjuk rossz hiszemiség, de...
1: A mama az a Feri korosztálya, tehát a Feri a papa valójában. Bizony, a mama az 56 éves volt, tehát nem is annyira mama.
4: Sorstársam.
1: Fúfi, én nem tudom, mi lenne elvennénk a jogsinkat.
4: Ebben az esetben ott kell hagynod az autódat. Szerintem az ittas ember fejében ez van, hogy holnap akkor vissza kell jönni a kocsiért. Hazabírok én még vezetni.
1: Meg és valószínűleg van egy ilyen felbátorodás, nem? Hogy egyszerűen azt gondolom, úgyse lesz velem semmi, mert bátrabb vagy az alkoholtól. Hát óvatosabban is vezetsz, lassabban vezetsz, itt áll, és ezért azt mondod, hogy úgyis megoldod, szépen, ha kertek alatt hazaviszed.
3: Igen, óvatosan vezetek, nem hajtok gyorsan, és ráadásul hányszor igazoltattak az elmúlt 22 évben? 2-szer. Na, akkor nem ma este lesz az.
1: Nem csak az a para, hogy te csinálsz valamit, hanem hogy tényleg mi van, ha beesik valaki az autód alá?
3: Igen.
1: Jön egy bicikli is, frontálisan telibe vernek, ha ott itt áll, mindenképpen vége van. Még ha nem te vagy a hibás, is vége akkor van az egész életednek most kis túlzással.
3: Hát Annának volt egy ilyen sztoria, ő mesélte, hogy egy ilyen nagyon ígéretes karrier előtt álló fiatalember így a kertek alatt, haza tudok én vezetni, és egy matarészek biciklista kifordult elé. Úgyhogy ő, mint tudom, ivott 2 pohár bort, és nem ő volt az igazán részek, hanem a biciklis. Elgázolt, elütötte, ott halt meg, vége lett az életének.
1: Még ha nem iszol, és elgázod, és elütöd, és nagyon megkurcolnak a közlekedés, balesetben, ha te autóba ülsz, nagyon-nagyon-nagyon kell azon dolgoznod, és nagyon sok szempontból megnéznek minden, mennyivel mentél, észrevehetted-e, miért nem kerültél, látható voltál, elkövettél-e mindent, tehát az tényleg borzasztó.
3: Karrier, de ott... család, minden ráment.
1: Ja, és rá is ment az élete.
3: Teljesen.
1: Pedig egyébként, ha nem iszik, valószínűleg megúszza, mert nem azért ütött el, mert ívott, hanem mert hogy beesett elé
3: hát
1: a biciklis. Hogyne,
3: persze, tehát igazából nem ő vétett, hát, illetve azért vétett, mert ittasan ült
1: a volán. Igen. Tehát, hogy nem érted ezt. Ez tényleg ez egy ilyen fura dolog. Nem, hát, hogy úgy, hogy ittasan vezetsz, és a kertek alatt hazamész, és hogy...
4: Mindig közben jön valami, nincs ilyen, tehát...
1: Van, megokosodik az ember, bátor lesz, persze, azt érzed, csak 1 kilométer, csak 2 kilométer, most nem vagyunk álszentek, tehát, hogy ez fiatalkorban csinál az ember hülyeséget, de voltak. Hogy voltak, persze, de hogy most már azt mondta, hogy atya úristen, tehát ez ugye egészen biztos, hogy nem.
4: Nem, mert nem ér annyit, egész egyszerűen nem ér annyit, menj haza, gyalog, hagyd ott a kocsit, majd holnap visszajössz. Ha 1 kilométer, meg 2, azt meg főleg nem értem.
1: Igen, az tényleg, tényleg nagyon durva. Én a Judit látom, hogy ő van annyira lelkiismeretes, és viszi annyira az ország sorsát a vállán, hogy ő holnap ott áll majd valahol Vekerlén, a kis hüvelykujjacskájával állogál itt föl.
4: Tele kocsi!
1: És próbál, tudod, és aztán vége az, hogy valaki balra néz, és véletlenül lenéz a telefon, és elütik. De hogy ő megpróbálta, érted? Ő megpróbált spórolni, ő ma nem jön be autóval. Én ezt látom.
3: A Facebook csoportban, illetve Vekerle csoportban fogok csinálni egy ilyen kis zárt kört.
4: Telekocsikat
3: fogok működtetni, igen, és egymást fogjuk hozni, vinni. Illetve hát elkérem a szomszéd bicikliét.
1: Te bejössz bringába, jó.
3: Ha kell, akkor feltelt másfél órára.
4: Üzembejezem a babettát 1,5 literrel. Te jössz babettával. 100 kilométeren.
1: Én meg vagyok a másik oldal, aki nem spórolunk senki kedvéért, amíg van hajtjuk. Én képviselem ezt az oldalt.
4: Végre kevesen vannak az utakon.
1: Lehet menni. Letárolunk némi naftát valahol a garázsba, teljesen szabályellenesen, 200 liter, és amíg van, toljuk. Én azt mondom, ha ez már egy ilyen világ, én nem tudok. Bevallom férfiasan, nagyon kéne erőlködni, hogy vonattal jöjjek, taxival. Spórolok a taxival?
3: Nem.
1: Tehát akkor a taxi költ.
4: Hát így van, ugyanúgy.
3: De akkor legyen az, hogy akkor a Feri útközben befelé jövet, felvesz téged.
4: A babettával.
1: Fölveszel a babettával, ez egy jó megoldás.
4: Bekapaszkodsz hátulra.
1: Szóval ez érdekes, ez a spóroljunk. Tud úgy működni az ember, hogy ő ma nem megy el, hanem felszáll tömegközlekedésre, és elmegy a gyerekért iskolába, és kiszáll valaki az autóból, mert valaki azt mondja, majd reggeli műsor, hát a gyerekek, spóroljunk. Nem, most ezt tök komolyan kérdezem.
4: Tehát van... Senki, akkor fogod ezt megtenni, ha nem lesz benzin, addig nem.
1: Mert hogy az individuum fontosabb, mint a társadalmi felelősségvállalás, hogy én most nem megyek, de hát ő is megy, nagyon megyek én is.
4: Nekem például bejönni tömegközlekedéssel egy órával korábban el kell induljak.
1: Ezt fogok elindulni egy órával korábban.
4: De tényleg.
1: Nagyon nehéz. Tehát azért ez úgy működik, hogy amíg van, addig hajtod. De,
2: igen, így vagyunk összerakva, a gyarlóság akadályozza a helyes cselekvést. Nem tudsz helyesen cselekedni, úgy tudnak az emberek, hogy elveszik tőlük.
3: Bánt, hogy az a mennyiségű benzin, amit én megspórolok az egész családomon, és mi szopunk, azt te töltöd a kocsinak.
2: Erről van szó, ezért nem
3: működik. Hogy ez egy kicsit rossz.
1: Az utolsó leszek, aki még lövöldöz egy benzinkúton, hogy azt is elviszem, azt az üzemanyagot.
4: Az
1: 5 liter az enyém, és shotgunnal leszedek mindenkinek,
3: beletankol. Mosókefével, tudod.
1: Ha kell, fogok egy öngyújtót, és berakom a pisztolyát, és meggyújtom. Ha az enyém nem lehet, senki nem lesz. És, érted? Nem, én nem szállok ki az autóból. Ez egész biztos. Mindenben vállalok. Figyelj, nem szedem le a kupakot. Bambusz a fültisztító pálcikám. Műanyag pálcikával eszem a sushit. Mindenben.
2: Az nem jó, nem jó. Fával eszem.
1: Ja, fával eszem. Ja, bocsánat, igen. Ja, igen. Mindent megteszek. Nem szállok ki a kocsiból. Nem szállok ki a kocsiból. Nem szállok. Mad Max lesz, akkor Mad Max lesz. Az győz a kúton, aki nagyobb darab, nem szállok ki.
3: Én már látom, hogy te készleteket fogsz felhalmozni a garázsban.
4: Nem, alá fog roppanni.
1: Egyébként, hogy mindig egy másfél literes üdítőbe sütjön ma bele tankol?
2: Rohadtul fognak most a kannák a multiknál.
1: Ja, ez télen szánkol most a kanna.
2: Biztos, hogy
1: lesz egy kis vécépapír élesztő para is, de azt hiszem 2 hét múlva indul. Igen. Nem, az nagyjából. Az elindul 2 hét, tehát élesztő vécépapír para zajlik, csak arról most még nem tudunk. Igen. Az folyamatos, kannák elfogynak. Oké, de most ha van 100 literem, az nekem az is nagyjából még plusz 500, az plusz egy hét, tehát nagyon sokat nem tudok letárolni, hogy hónapokra elég legyen. Tehát, hogy én elmegyek 80 liter a tankom, vagy 90 literes a tankom, az nekem nagyjából egy hét.
2: Tehát, hogy egy benzinkutat kellene elfoglalnod.
4: Mit fogyaszt az a jármű?
1: Hát használva van.
4: Érted, hát megyünk a
1: V8 biturból.
3: Ha te nem a Velencei tón állak, hanem Budapesten, akkor felszállnál a BKV-re?
4: Akkor lehet.
1: Ne hazudjál! De nekünk eleve nehéz. Menekülj ebbe. Nekünk érted? Hozd el, most hozd elő a telepkártyát. Figyelj, oda jön, dumál, kéreget, fotóz.
4: Üti a válladat, érted? Kezet akar fogni. Na,
2: egy jó kapucnis felső kérdése. Szemüveg és kapucnis felső. Napszemcsi.
4: És maszk. Baseball sapka.
3: Otthonról kell dolgozni. Ez a megoldás.
2: Persze, nem azt már egyszer kipróbáltam.
1: Én nem ülök többet. Nem ülök többet.
2: Nem megyek a konyhába.
4: Akkor tessék gondolatkísérlet. Nincs gardróbszoba, azt nem, de nem tudsz bejönni. Na.
1: A nincs műsor. Hát ez ennyire egyszerű.
4: Már el is engedtem.
1: Hát, a húzat, persze. Én nem ülök be többet a gardróbszobába. Sehonnan nem rádió. Vagy helyes, innen, vagy sehogy. Ha kell, ördögszekérbe begurulok, érted? Ide jövök, végig gurulok az emetesen, de nem, a nem szobából nem rádiózok többet.
4: Itt az összeszedjük egymást, az egy nem rossz ötlet.
3: Én azt gondolom, ebben van
4: jó,
3: lehetőség.
4: Tehát de ezt te
3: én
4: vagy...
3: indulok először. Hajnali háromkor.
4: Eljössz értem Velencére, én ott beülök, alszom, felszedjük a Balást, elmegyünk Laci, Anna, az körülbelül egy kör.
2: Jó. Nem, figyelj, két autó kell a stábba, ez teljesen egyértelmű, és az kettőt le tud, két kocsival le lehet hozni. Kettővel le lehet hozni.
1: Rám ne számítsatok. Aranyosak vagytok, hogy gyűjtögetitek egymást, cuki, nagyon fog rajta nevetni, jövök, itt vagyok, egyedül bejövök. Tehát ez semmiféleképpen nájátok az útszélén, amíg jövök gyűjtögetni. Tudod, mit fogok én gyűjtögetni?
4: Hát, igen, nem, mert még egy gyűjtelen.
1: Megszerzünk érte, gyerekek, az élet egy harc. Azt tankol, akinek, aki oda jut, ha tankolsz, akkor kész, akkor meg vagy kész. Ez életharc.
4: Ülünk Juliék százas Skodájának hátsó ülésén, nem
3: de
4: jó?
3: Nagyon jól fogjátok magatokat
1: érezni. Egyébként azt adom, nincs ezzel. Nincs ezzel
3: baj. Egyelő, de hát vannak egyelőbbek.
1: Ennyi. Ja. Oké. Balázs, te ezt előre láttad, ezért kezdtél el gyúrni. Persze. Fölnyugtuk magunkat, igen. Egyébként van e-bike-om, bocsánat, van elektromos rollerem. Tehát nem állok szarul, most átgondoltam a háztartást, és van egy fél kiló élesztőnk.
3: Csak
1: tehát nem állok rosszul.
3: Csak 3 éve nem töltöttem. Ja, azok már tönkre
1: ment az aksi. Nincs elektromos áram, mert azzal is baj lesz, igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Víradásra várják a segítőket Bács-Kiskunban. Gólyák százai pihennek Kiskunhalason. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ezen a héten több Bács-Kiskun vármegyei településen is lesz lehetőség véradásra. A következő napokban Kecskeméten, Baján, Kiskunhalason és Nemesnád udvaron várják az egészséges véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt munkatársai, írja a BAON. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kiválasztott helyszín pontos időpontját. A véradás néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár 3 ember életét is megmentheti. A részletes helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt honlapján érhetők el. Gólyák százai pihennek Kiskunhalason. Különleges természeti látványosság várja a természetkedvelőket Kiskunhalason, ahol az egykori Jókai úti szeméttelep helyén kialakított rekultivációs tónál százával gyülekeznek a vonulásra készülő fehér gólyák. A sekély víz, a bőséges táplálék ideális pihenőhelyet biztosít a madaraknak, amelyek néhány napot töltenek itt, mielőtt tovább indulnak afrikai telelőhelyeik felé, írja a Vármegyei Lap. A szakemberek szerint jelenleg mintegy 250 gólya tartózkodik a területen, és a gyűrűik alapján jól nyomon követhető, hogy folyamatosan cserélődik az állomány. A rekultivációs tónál egy igazi madártani ritkaságot, egy pásztorgémet is megfigyeltek, amelyet Kiskunhalason most először sikerült dokumentálni. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónak elmondta, hogy ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Mérsékelt marad a légmozgása, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 37 és 41 fok között alakul. Holnap is napos, száraz idő lesz, legfeljebb kevés gomoly felhővel az égen. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 17 és 25, míg napközben 38 és 42 fok között alakul. A következő napokban is marad a forró, meleg nyári időjárás, a hétvégén jöhet enyhülés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra az informatikusra, aki kidobott a merevlemezén sok bitcoint. Ez megvan ez a történet?
2: Igen, mesélted.
1: Évekkel ezelőtt ugye volt egy pacák, aki 8000 bitcoinos merevlemez dobott ki, és úgy néha ránézek, hogy hol tart az ő története. Hogy mi van velem. Ő egy Newport informatikus, több mint 10 éve keres egy merevlemezt egy szeméttelepen, és ő azt állítja, hogy 8000 bitcoin van ezen a merevlemezen. Hogy ezt ő kidobta, az akkori partnere egyébként, tehát még csak nem is ő. Tulajdonképpen azt mondják, hogy ez körülbelül most olyan, hát mit tudom, 150-200-250 milliárd forintnyi összegnek felel meg.
2: Hát és... ugye kedden 200 milliárd, aztán csütörtökön már csak 150, ahogy ismerjük a bitcoint.
1: Igen. Most nagyon jó, mert mindjárt 70 ezernél vagyunk.
3: Mennyi a kárja, uram?
2: Hát, amikor mennyi?
1: És ugye hosszú ideig szeretett volna bejutni arra a szeméttelepre, ahol ő neki ezt a kukát kiürítették. És ránéztem, hogy hogy van, mit csinál mostanában, hogy telik a dolog. És most ott van, képzeljétek el, hogy ő most azon dolgozik, nem tudja ezt a sztorit elengedni. Azért ez milyen borzasztó lehet, nem? Hogy ebbe belenyomorodsz valójában, hogy van 200 milliárdot, nem jutsz hozzá. Hogy beperelte az önkormányzatot, aki üzemelteti azt a szeméttelepet, mert nem engedték be egyébként megkeresni a saját szemetét 8 évvel ezelőtt, és most azért perel, mert hogy szeretné a saját költségén az ásatási munkálatokat elvégezni, hogy felássa az egész szemételepet az önkormányzaton, mert azt gondolja, hogy bedolgozták a földbe, de hogy egyben van az ő merevlemeze, és pert indít, hogy a nagyjából 100 000 tonna hulladékot ő átvizsgálhassa, mert hogy ő azt gondolja, hogy megvan a merevlemeze. A csávó az évek óta ezen dolgozik, hogy megtalálja ezt a merevlemezt.
2: Ő már belehűlt.
1: Én valószínűleg belehűlt.
2: Belegárgyult.
1: Az önkormányzat az nem engedi be a szeméttelepre. 2013-ban dobta ki, és évek óta próbál egyáltalán bejutni, és most peres úton próbál azt mondani, oké, ő tudja, hogy ott van a földbe elásva ez
2: de
1: a merevlemez.
2: De azon 8 évnyi szemét már rajta van, ugye? Tehát, hogy ugye hordják rá a szemetet folyamatosan.
3: Meg a merevlemezek, tehát hogy azok azért elodálódnak. Tehát nem hiszem, hogy ott abban a környezetben, ahol ugye van nedvesség, föl, stb.
2: Majd a Kürt Kft. Előbányász.
1: Igen, a Kürt előszereti, a Kürt megoldja.
3: Együtt állnak ott világcsargoncákkal és
2: hogy működik, ha ezt röviden el lehet mondani, mert én ezt tényleg nem értem, hogy azt a merevlemezeden tartod ezeket?
1: Akkor még valószínűleg merevlemez. Én most már nem mondom, hogy bárki merevlemezen tartott. A 2013-ban még merevlemezen tartod, igen, a bitcoinodat.
2: Ezt kibányászod valahonnan a világból.
1: Azt letárolod.
2: És akkor azt fizikálisan oda áttesz?
1: Hogy letárolod a merevlemezed, igen. Azon okay. Ott kell, neked van egy kódot hozzá, de ha nincs meg a merevlemezed, amire elraktad, akkor neked nincs bitcoinod, mert arról tudsz aztán tulajdonképpen tranzakciókat indítani. Hát most merevlemezről azt már nem tudom, hogy miért merevlemezt keres, nekem egy kicsit fura. De lehet, hogy arra gondol, hogy volt neki egy pénztárcája, igen. Aha. Egy ilyen hangulat, egy pendrive-ra, most nem merevlemez, csak hogy így fordítják. Jó, azt mondta, hogy fölajánl 10%-ot a bitcoinból, ha megtalálja, tehát nagyjából mit tudom én, 1 milliárd forintot az önkormányzatnak, vagy 10 milliárd forintotnak megfelelő összeget, ha beengedik és fölászt, föltudhatja.
3: És még nem engedik meg?
1: Nem engedi be az önkormányzat.
2: A gyerekek, ott azt az önkormányzat azt elizélte, csak liszta. Ahogy kidobta a csávó.
3: De nem tudom, mit kezdeni, tehát a kódokat nem tudja
2: lehet,
3: hozzá.
2: Lehet, hogy az is rajta volt.
3: Rá volt írva a kívülről.
2: Anyukának is úgy volt bankkártyája, ahogy rá volt írva a kódja.
1: Igen, ott van 6342. De mi baja van az önkormányzatnak? Miért nem engedi be ezt a pacákat? Most egy ásóval ott elkavírnyászik egy évig, kit zavar?
3: Szerintem az van, hogy valószínűleg előtte már kötöttek olyan üzleteket, ahol eltűntek bizonyos személyek azon a telken, és nem akarják felvállalni azt, ami egy gyilkosság ügyel kapcsolatban felmerülne. Mert azért ezt tudjuk, hogy a mafiának például a szeméttelep az egy ilyen óriás lerakata, ugye? Tűnnek el, nagyon gyakran dolgoznak.
1: Tehát arra gondolsz, hogy kiderülne, hogy van két kézcsont, egy lábszárcsont.
3: Pontosan.
1: Én szerintem ez a pacák megbolondult, és nem tudja elengedni.
2: Biztos.
3: Hogy de te nem bolondulnál meg, hogy tudod, hogy létezik, és nem mehetsz oda hozzá.
1: Na te azt mondják, hogy figyelj, itt van most 50 000 tonna szemét. 50 000 tonna ezen a hatalmas, több hektáros területen. Te oda mész egy ásóval, te ott mit kezdesz el felásni? Hol ásol?
3: Ugye, én kevesebbé is csináltam már rosszabb
1: dolgot. Budapesti területen mondjuk.
2: Mesélj, mi volt az?
3: Szerintem, hogyha az van, hogy az életed múlik rajta, és most neki tulajdonképpen az életminőségem múlik rajta, akkor azért megmozgatsz nagy köveket.
1: De nem tudod ezt elengedni, hogy ez nem kellett, hogy a tiéd legyen? Tehát, hogy ez egész egyszerűen...
2: 200 milliárd forintnak megfelelő összeget, hogy engedsz el így? ahhoz nagyon zennek, ne, most nekem nem mond, hogyha már a hónapra az összes bitcoinod így eltűnik,
1: igen,
2: akkor te így szépen hátradőlsz, és azt mondod, hogy hát a jó Isten most vagy a Buddha vagy a... Hát most így rendelkezett
3: minden szép. Nem így vennék észre rajta, hogy nincs pénze szerintem. Hanem tudom,
2: rángana a szája is habzala.
3: Nem, jönnek a beharangozók különböző műsorokról, amiket a Balázs fog
1: vezetni. Egy is elvállalt.
2: Már megint kicsi óriás.
3: De parlamenti közvetítésre beszél Balázsra.
1: Igen, itt vagyok, Duna TV, vízállás jelentés, Kossuth Rádió, mindenhol ott vagyok.
2: Nem mondta, hogy nem hűlnél bele egy kicsit.
1: Na de eltelt 11 év. 11 év után bepereled az önkormányzatot, hogy egy több hektárnyi területre engedjenek be 100 ezer tonna szemét közé, hogy te felássad azt. Hát nekem már ez önmagában sántít.
2: Na de annyira rá vagy függve, hogy a reménytelen szalmaszál is kapaszkodó.
1: Hogy hagyd menjél be.
2: Igen,
3: szólaltassuk legalább... már meg a biztonságért, aki valószínűleg 50 ezerszer küldte ezt a
1: feszültet. Ez a csávó mennyit kújtorgott a szemételepnek a főbejáratánál? Hányszor sétált el arra?
3: Sanyi! Itt van, megint itt van!
1: Igen, megint jön, de tudod, mit hallgatnék meg először? Amikor hol van a merevlemez, és a kis csaj, tudod, egy új barátnő aznap éjszaka szedte össze, hogy kevergeti a kakaót. Milyen lemez? És tudod, a kukásautót hallod.
3: De a csaja dobta ki?
1: A csaja dobta ki.
2: Hát párja.
1: Tehát az akkori párja. Együtt vannak még?
3: Hát hol van a csaj most? Azt lehet, hogy tudni.
1: Ez egy jó kérdés.
3: Már őt keresek a személytelepen.
1: Igen, a csaj már veszek fel van darabolva, és a négy égtáj felé szét van szólva. De amikor a barátnőd, a feleséged azt mondja, hogy ja, az az volt. Ja, abban a szatyorban az volt.
2: Nekem csak valami régi vacaknak tűnt.
1: Igen, én nem tudtam, hogy abban az van, és ha még kinézel az ablakon, de már azt látod, hogy megy el a kukásautó. Még meg tudod fogni a kukásautót, nem, egyébként kirohant, nem tudta megfogni, és nem tudta megakadályozni, hogy a kukásautót beöntsék a közösbe. Tehát ennek volt egy, ugye, egy menete, ő ezt leírt, elmondta.
3: Akkor kellett volna megvenni a kukásautót azonnal. Meg kellett volna vásárolni a kukásautót kukásokkal együtt.
1: Ja, de most elviszik a szemetedet, te befekszel a kukásautó elő, hogy állj, nekem ez fontos. Ő megáll és megvárja, míg te széttúrod a két köbméter hát szemetet a kukásautóba.
2: Nem tudja az utcán. Bemászni nem tudsz a
1: kukásautóba,
2: nem
1: kukásautóba.
2: Az biztos, hogy nem engedik.
3: Nem.
1: Azonnal földarabolnak és összenyomnak. A csávó előtt a kiszaladt, tehát hogy ő megpróbálta a kukásautót megállítani, megpróbálta a beöntést megállítani, de nem sikerült, ráöntötték a szemétre.
3: Ez összehangolt támadás.
1: Nem lehet az meg az a merevlemez.
3: Te ez... képzelni, hogy figyelj, én nem tudom, én mindent megmozgatnék, tehát hogy nem az lenne, én mondanám a kukásoknak, hogy figyelj, készpénzben azonnal megkapod az éves fizetésedet, nem? Tehát, hogy mindent. Vagy azt hiszem,
1: hogy lefizeted.
3: Hát persze.
1: Na de az nem is, a 10 éve az nem is ért ennyit egyébként. Tehát a csávó azért is rottyant meg, mert 10 éve, nem tudom, most nézzük meg, nem tudom, mennyi volt a bitcoin, még 5000 dollár. Uh-huh. Tehát volt 8000 bitcoinod, azért az sokat ért akkor is, vagy 10000 bitcoinod, de nem ért ennyit.
3: Nincs nő, nincs sírás.
1: Igen, de most már ugye 70 000-nél, hát azért ez még több lesz, tehát azért az jócskán felmegy.
3: De megnyugodna, hogyha tönkre menne a bitcoin intézménye, szerintetek?
2: Hát kérlek szépen, ha akarsz szomorú lenni, egy kicsit 2013-ra visszaugorva.
1: Mennyi volt a bitcoin árfolyama?
2: 13 dollárról indult, és áprilisban 260, de aztán visszaesett 45-re. Tehát mondjuk, akkor még ez nem is volt akkora
1: akkor
2: pénz.
1: Akkor nem volt akkora pénz, most már, hogy 70 ezer, most akkor ez a jelenlegi áron valószínűleg annyi. Ugye, ha fölszorozzuk, az a jelenlegi ár. Azt a mindenségét.
3: De létezik az, hogy a nő nem ellopta ezt.
1: Tehát a nő lelépett, ellopta a merevlemezt, tudta, mondta, hogy ezen kidobta, bitcoin van, és igen. Azt mondta, hogy kidobta, lelépett, szakítottak, a nő boldogan éli a milliárdosok életét. De azért nem várod meg, míg 70 ezer lesz, tehát nem, ez ugye mostani jár 70 ezer. Ha neked van 10 000 bitcoin a tarsődban, és fölmegy a bitcoin 1000 dollárra, te ott már eladod, mert loptál és mohó vagy. Nem gondolod, hogy lesz 5000, 5000-nél is eladod, 10-nél is eladod, 20-nél is eladod, tehát nem ülsz még mindig 8000 bitcoin, úgyhogy most 70 ezer. Hanem akkor az gyorsan megszabadulsz tőle, és megvárod, míg fölmegy mondjuk 500 vagy 1000 dollárra. És ott értékesíted, mert a gyors cash az számít.
3: Egyszer a szomszéd néni kidobta a nyugdíját. Tehát a teljes nyugdíjat kidobta.
1: 3000 forintot.
3: Hát körülbelül. De azért fájt, aki érezte
1: az egyéves nyugdíját, 3000 forintot.
3: És akkor tehát lett túlra a kuka. Ott nem volt kecmec. Meg is lett.
1: Szerintetek van ilyen reklámszatyorban, kidobott 5 millió, 10 millió a feleségem, a barátnőm, a tévé mögött a takarítónőm, a drága monékép, ami nincs fölismerve, az arany, a Rolex, egy centrumos szatyorba landol a kukába? Van egy általános szám, amit a magyarok kidobnak a szemétbe, mint cash? hogy egyszer a kukába kerül?
3: Szerintem biztos, hogy van cash, ami ki van dobva, de szerintem úgy, tehát hogy nem tudom milyen mértékben, de a legnagyobb károkat úgy lehet okozni, ha valamiét kidobod valaminek, és azáltal használatlanná válik. Tehát, hogy például a nagyapám, az apámnak egyszer úgy felnyomta a vérnyomását, hogy vett apám egy ilyen háztartási gépet, aminek egy alkatrészét nagyapám kidobta a kukába, azt érezte, hogy nem lesz.
1: És soha többet nem ment.
3: És soha többet nem tudod használni, mert nem lehet túlrendelni, meg semmit, tudod, vége volt. Hogy ezt, szerintem ez a legnagyobb károkozás, amit tud történni, amikor ez apró kis ostobaság, tudod.
1: És bedörül minden, igen. Bedörül minden. Azért valaki tegyük, hogy beengedik, végig túrja az egészet, megtalálja, merev lesz, olyan állapotban, hogy semmit nem tud leszed róla, na akkor mit szól?
2: De azt szerintem akkor az a megnyugvás, mert akkor tudod, hogy elvesztetted. Itt ugye az van, hogy mi van, ha még működik.
1: Mi tehát, van, ha jobban megnyugtató megtalálni,
2: igen,
1: hogy nem működik.
2: Igen, akkor legalább tudod, hogy vége a dolognak. Megvan a merevlemez, és nem tudod róla leszedni a bitcoinodat, tehát nincs. De így az érzésed van, hogy van bitcoinod, működik, csak
1: és
2: nem,
1: ott van,
2: és
1: bent
2: ott van
1: a
2: valahol a szemét aljában.
1: 550 ezer kocsi tetején esküvőre menet előtt. Menj, a szonytánc lett volna, vagy ajándék? Kocsiba beszáll, fölrak a tetőre,
2: elindul,
1: és vége van. Egy barátom feleségének karácsonyra nem tudott mit venni, borítékba falán berakott neki 400 000 forintot, a feleség a kandalót be akart gyújtani, összefogta az újságokkal, ami a fa körül talált, a pénz szó szerint elfüstölt, 400 000 forint. 3 millió forint a 2000-es évek elején munkás kartonos nadrág mellzsébében felült kipróbálni egy motort, faluk között 100 felett a szél kikapta a kápét, csak röpködött, mint a tűzijáték. Hívta a barátokat, szedegettük az útszéléről a kukoricásról, 2,8 lett meg a 3 millió.
2: Megvan, hogy életed motorja, életed élménye, és egyszer csak azt látod, hogy a kantár zsebből így...
1: Ki és azért 3 millió forint a 2000-es években azért az sok pénz volt. 800 000 forintot tettem egy üres cigizdobozba, benne volt a munkásnadrágomban, probléma ott volt, hogy a feleségem mosás előtt a cigizdobost a kazánházba dobta, az eltűzelni való szemét közé, be is dobtam a tűzbe, lángra kapott a doboz, mikor jött a megérzés, hogy én ebbe tettem a pénzt. Gondolkodás nélkül nyúltam be érte, a pénzköteg az nem gyulladt meg, megúszta. Az exem fogadott nagyapja órás volt, Amerikában, amikor hazajöttek, hazahozott egy Rolexet, limitált full arany verzió, majd mikor meghalt a mama, azt mondta, nekem adja, ha megtalálja, közben már valami rokon gyerek elvitte, de kidobták, mert nem járt, 8 millió tudna az óra most. Kidobták a Rolexet. Nem járt, hát nem járt.
2: Nem járt.
1: Hát nem járt, már ez, már régi ez már. Nagyám mindig azt csinált, hogy a szaloncukor csomagolásba belerakta a karácsonyi ajándékpénzt, és úgy akasztotta a fára, anyám meg többször kidobta, mert azt hitte üres. 15 évvel ezelőtt kidobált 80 ezer forintot.
2: Azt a neki. Egy ismert énekesünk, szintén ismert énekes testvére, eladta a lakását Békés Csabán annak idején, hát ez nem tudom, hogy de szerintem olyan 2000-es év, vagy lehet, hogy még a 2000-es évek előtt, tehát 10 millió forint, és bement egy telefonfülkébe, mert akkor még nem volt mobiltelefon, hogy fölhívja a testvérét, hogy elment a lakás, majd letette a beszélgetés után a pénzt, hazament, és hát akkor jutott eszébe, hogy a kis zacskó, amiből volt a lóvé, azt ő letette telefonálás közben.
1: Csansztalan, hogy meglegyen. Csansztalan, hogy visszamén, nincs meg. És mennyi volt benne? Egy lakására?
2: Hát egy lakására. Szerintem azt hiszem 90-es évek vége.
1: Gondolod, hogy eladod a lakásodat és elhagyod a pénzt.
2: És gyakorlatilag mindened volt az. Ugye, mert egy lakást vettél, el akarták, nem tudom, adni, vagy szülők lakását.
1: Ez mélyen megrázó lehet. Ez a se lakás, se pénz, és visszamentés és nyilván nem
2: hát
1: volt.
2: Hát persze.
1: És még a reményt volt, hogy még visszérsz, hogy hát ha ott van.
3: És
1: még van
3: egy 10 percet, amíg bízol. Tehát olyan sztorikat hallgassuk meg szerintem, hogy ki az, aki nagyon sok pénzt talált, és nem adta vissza. És mit kezdett vele, és hogy élte meg?
1: Kinek adod vissza? Egy telefonfülkébe kinek adod vissza?
2: És mit csinálsz vele?
1: Hát elköltöd. Hát veszel mindent.
3: Meg ráadásul, hogy telefonfülkébe tényleg olyan is az egész egy kicsit, mint hogyha...
1: Tudod, hogy úgy neked lett oda, neked, igen, hogy ez úgy, nincs is felelősséged ebben, igen. Mert legalább egy buszban oda mész a buszsofőrhöz, hogy fia, találtam a buszon, ott még van esély, de egy telefonfülkébe kihez mész oda?
2: Elhunytak a szülei az SMS írójának, egy év múlva pakolta ki a lakást, kidobált mindent, amit csak talált, és el is vitték a szemetet, és utána pedig a végrendeletet elolvastam, mondjuk azt nem értem, hogy miért egy évvel a halál után, de tök mindegy, és az volt, hogy az Singer varrógépet azt a halálunk esetén nézzétek át. 25M volt benne.
1: Ne csináld, a varrógépnek az aljába.
2: 2000-ben 25 millió.
1: Jézus Mária, 2000-ben, hát a kettő lakására, körülbelül. Atyaég. Egy ilyen nem gondolom, hogy túllépnél, nem?
2: Hát ez szerintem
1: az a sztori, ami naponta eszedbe jut.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Klímafejlesztés kezdődött a Kecskeméti Kórházban, megjelent a következő tanévrendje. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a 410 millió forintos hűtéstechnikai korszerűsítés a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház kecskeméti telephelyén, írja a BAON. A beruházás az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotel épületet és az A épület hűtési rendszerét érinti. Már befejeződött több hűtőberendezés cseré.

0: A munkálatok idejére pedig mobil hűtőrendszer biztosítja a folyamatos betegellátást. A fejlesztés célja, hogy a nyári hőségben is megbízhatóan működjenek a kórházi klímarendszerek, javítva ezzel a betegek és a dolgozók komfortját, valamint az orvosi berendezések üzembiztonságát. A beruházás egy országos 3,6 milliárd forintos kórházi klímafejlesztési program részeként valósul meg. Megjelent a 2026-27-es tanév hivatalos rendje, így a kecskeméti családok és iskolák is megkezdhetik a következő tanév tervezését. Az általános és középiskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-éig tart. Az első fél év január 22-én zárul, az általános iskolai beiratkozást pedig 2027. április 22-én 23-án tartják majd. A tanév részletes rendjét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium rendelete tartalmazza, amely megjelent a Magyar Közlönyben. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tisztifőorvos. A nagy melegben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel és a tűzőnap kerülése, erre hívja fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt javasolja, hogy naponta legalább 2,5 liter vizet fogyasszunk, de fizikai munka vagy fokozott izzadás esetén ennél is többre lehet szükség. Kiemelte, hogy az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek a legveszélyeztetettebbek, ezért lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjanak. Ha valaki rosszul lesz a hőségben, érdemes hűvös helyre kísérni, vizet adni neki és megkérdezni, hogy hogy érzi magát. Amennyiben az állapota rövid időn belül nem javul, mentőt kell hívni. Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
3: Megvan kicsoda Metallica?
4: Mindenkinek megvan. Betörők,
3: itt ért véget, itt a gyerek itt lefűzött, itt kezdődött is, itt ért véget, 40 éve drog, alkohol, és a reszkesetek betörők.
5: Most már kijött belőle.
3: Igen?
5: Igen. Párja van, megnyugodott.
3: Szar lehet, hogy van egy filmet, három rész vagy két rész, és egész életedben ennek a fosnak a terhét cipeled, nem? És mindenki 50 évesen megvett, te voltál Kevin.
6: És te
3: Kevin.
6: Nem tudsz esetleg volna személyeset hozni ebbe a témába? A Balázs
3: ne haragudj, az én karrierem szerteágazó sikerekből, nagy magasságokból és kevés mélységből áll.
6: Mint egy nagy csokor tavaszi virág. Mindenféle színek és ízvilágok.
3: Most, ha Ábel Anita lennék és a Julcsit mondtad volna, még megértem. De hogy engem emelsz ki, érted, akinek csak fénypontjai voltak, és számos...
6: Csak fénypontjai voltak, de téged mai napig a Balázsónak hívják a ma reggeli műsorodat, miközben tudjuk, hogy ez egy teljesen másik műfaj volt.
3: Na de milyen jó volt?
6: Tökéletes, az a tökéletes
5: média produktum volt. Az beírta magát a tévés történelem nagykönyvébe. Többször is.
3: 100 Balázsó vagy egy reszkesetek betörő, akkor inkább 100 Balázsó.
6: Nem? Mai napig azt nézem karácsonykor a reszkesetek betörő helyet.
3: Hát az egyébként jó.
6: Így is van.
3: A Balázsót nézett karácsonykor? Igen. Karikor.
6: Összebújunk, főzök egy nagy forró kakaót.
5: Egyébként az tényleg olyan. Nálunk a béka mondjuk utálja, de mi a gyerekekkel imádjuk karácsonykor. Reszkesetek
3: Jaszt, betörő. Balázsod.
5: Balázsod. Ne, hát azt mindig újra nézem.
3: Ricsi.
6: Azaz. De amúgy szerintem a Balázsó abban a szempontból tényleg a korszakalkotó volt, hogy még mai napig a TikTokon pörög rettenesen.
3: Hát hogyne? Hát bármikor van, az még jó. Kevin még oké, mit mondjon szegény Vadkati? Na most ha engem emelsz ki, hogy egy frontra jártam, érted a karrierem,
5: hát
3: akkor Kati mit mondjon?
6: Én azt mondom, hogy plomba szerencse.
3: Plomba szerencse. Próbáljuk meg. Szóval Mekáli Kákiról kiadott most a párja egy könyvet. Ez nem szép dolog. Illetve pontosabban egy interjú alkalmával úgy döntött, hogy kitállal róla, és a legkellemetlenebb dolgokat is elmondja. Férje 44 éves, és elmondta, hogy mit nem tud a férje. Miért csinál ilyet egy nő, hogy elmondja, hogy a férje mit nem tud? Hát miért csinálsz ilyet? Ez nem szép dolog.
6: Azon a szájba vágtam volna magam utána.
3: Ezt is kimondtam. Ezt is kimondtam.
6: Elnézést, tudom, elnézést. Hogy tudnám kompenzálni az elhangzottakat? Bocsánat. Elmondja neki, hogy nem tud mosni, volt pofája, ezt mondani neki.
3: Csak közben jönnek az SMS-ek, hogy ezt szeretnéd megúszni, akkor menj templomba. Jó? Tehát, hogy...
5: csak mondom, hogy több... hogy szívemben plomba van.
3: Igen, jó? Tehát több frontozalik a dolog. Szóval elárult, hogy a 44 éves férje korának ellenére sem tanult meg alapvető dolgokat, gyerekek.
5: Minek? Hát annyi pénze van, mint a szemét. Hát te mosnád? Dehogy mosnék.
3: De milyen mosáson mit kell megtanulni?
5: Ahogy hogy kell betenni, szétválogatni, hova öntöd az öblítőt, hova öntöd, te tudod?
6: De ismerjük a
5: fakból, hova kell, tessék, oké, na, három fak van, kihúzod a izét, baloldalt a kis fiókot, három fak, hova öntöd az öblítőt, hova öntöd a mosószert, és
6: fak,
5: hova
6: fak,
5: öntöd...
6: Fak, ez a három fak.
3: Fak. Megmondom, hogy szintén fogalmam nincs. Mindig oda öntöm, ahol látok ami maradékot, mert azt gondolom, hogy az elődöm is ide öntötte.
6: Az elődöm is így járt.
3: Valószínűleg ő is oda öntötte, ezért én is oda öntöm.
6: Én néha,
3: ami nagyon
6: a harmadik,
3: tiszta, oda nem öntök semmit.
6: Mai napig nem tudom, mire szolgál a harmadik fak.
3: Egyébként mire jó a harmadik
6: nem
3: fak?
6: Nem tudom, mi a harmadik fak, de néha, amikor önkedvem van, és nagyon takarítós vagyok, akkor szoktam betenni csak az ízevéget.
5: Én nem. Bármit.
6: Most megleplek. Igen, hogy most akkor ide valamit teszek.
3: Azt hiszem baloldaliba teszem a mosószert, és jobbra valamelyik fakba teszem az illatanyagot, az öblítőt.
6: Az illatanyagot.
3: Az jó úgy?
5: Előáztató.
3: Hagyjad
5: már. Mosószer, öblítő.
3: Így jó? Kell betenni.
5: Oké. Hol kezded vasalni az ingedet? Hogy kezded?
3: Én a vasalódeszkát.
5: Oké, de melyik részét vasalod ki először? Ujját, elejét, vagy hátulját, én... vagy a nyakát? Tessék.
6: Én a hátulját.
3: Vasalás én. Ha nagyon kell, most van egy olyan vasalóm, amivel ilyen állva tudok vasalni, és így lehúzom egy párszor. Az jól megy.
6: Én megtudtam, hogy van vasalásmentes ing.
5: Ez a
6: I'm out. Hát a gallért kell, nem? Először.
3: Hát... Nem? Fogalmam nincs. Na de várjál, nézzük meg, hogy ő mit nem tud, aztán beszéljük meg, hogy mindig nem
6: de várjál, tud. De várjál, először is ki a felesége? Tudjuk, hogy milyen nő?
3: Plomba Edith. Ő egy plomba nő. Egy plomba Edith. Szóval 44 éves korára nem tanult meg mosni. Nem tanult meg vezetni, azt mondja. Nagyon megrémültem, mikor beültem mellé. Először vezetett Macaulay Culkin 44 évesen. Kiderült, hogy a férjét az anyja helyett ő tanította meg arra, hogy hogyan mossa ki a szennyesét, hogyan kell takarítani, hogyan kell főzni, hogyan kell vezetni. Semmit nem tudott a csávó 44 évesen. Érted, mekkora teher ez a reszkesetek betörők? Ez a csávó csönkre ment ebbe. Ez hát, azóta eldrogozta és elitte az agyát.
5: És te tulajdonképpen, ha nagyon így lecsupaszítva nézzük, kinek van igaza, neki, vagy nekem, aki tudom, hogy melyiket hova kell önteni.
3: Hát nem tudom, melyikkel
5: jár szóban.
3: Hát gyerekek,
5: hát mi a francnak tanulta volna meg?
3: Nektek van olyan dolog, amit nagyon szeretnétek, de nem tudtok? Tehát, hogy így irigykedtek azokra, akik tudják. Én nekem felnőtt emberként mindenki lepő, hogy valaki nem tud biciklizni, valaki nem tud úszni. Azt tehát alapvető dolgokat felnőtt létre nem tud, az számomra teljesen értem.
6: A társulatban is van ilyen, aki nem tud biciklizni, és ez nem olyan rég kiderült egy tavaszi kirándulás kapcsán, és ott nagyon szurkoltuk neki, ne halljon meg. De hogy van amúgy igen, a belvárosban fellövő intellektuál férfiak gyakran.
3: De hogy van az, hogy egy férfi nem tud vezetni, vagy biciklizni, vagy úszni? És számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy egy felnőtt férfi nem tud úszni. Tehát az hol volt gyerekkorában? Mit csinált? A Góbi-sivatagban volt? Hát... Nem ment vízpartra? Mi az, hogy egy felnőtt férfi nem tud úszni?
6: Hát nem volt el szüksége.
3: Minden gyereknek szüksége vele. Van, hát vagy vízbe. Hát
6: de valószínűleg a szülei sem tudtak már úszni, és úgy voltak vele, hogy én
3: és
6: is
3: nem
6: vagyok.
3: Az
5: életedben nem volt a strandon?
6: Hát a strandon nem kell úszni, csak ülni kell.
3: Hát igen, 9 évesen dollármilliómos vagy. Kilenc évesen dollármilliómos vagy, minek kell bármit tudni, érted? Futott
5: jó,
3: a bejárónőre.
5: Na, ezt ezért engedjük el, mert nyilván a mosógépet nem kell tudnia kezelni, de hogy mondjuk nem vezet, az nekem tök érdekes.
3: Hát valószínűleg sofőr volt, nem? Hozták, vitték Hollywoodban, amikor ő fölkapott volt, és aztán maradt pénz, amit az apukája nem vett elő. Ugye az apukája megrövidítette, elvette a pénzét, tehát a csúnya dolgok történtek. De hogy valószínűleg sofőrrel vitték a gyereket mindenhova mindig.
5: Nektek... De az meg ez egy jó dolog, vezetni az menő.
3: Az szerintem is, ja. Igen. Nektek mi olyan van, amit nagyon szeretnétek, de nem tanultatok meg?
6: Hát én plombálom elfelejteni.
5: Hát sötét gyermekkorodat.
6: Igen. Nekem, ami nem megy, szerintem, az most frissen szerzett tudás szerint a sztéksütés ebben a öntött vasedényben.
3: Aha. Jó, hát azért azzal ugye lehet lenni.
6: Nem tudom, hát megvettem az edényt, és nagyon ideges voltam.
5: Van neki edénye, meg sztékje, nem tudja megcsinálni, az nem jó.
6: Egyszerűen nem tudom, tehát vagy az van, hogy túltolom, és akkor nagyon hamar kívül nagyon kész van belül, meg soha nem lesz kész.
3: Hústű.
6: Vagy pedig Hústű.
3: Hústű.
5: Oda húst.
3: Néz. Tedd be a hústű.
5: Oda néz.
3: Mit csinál?
6: Hova kell rakni a hústű?
3: A seketben.
5: A húsba.
6: És akkor már fáj, akkor húzom ki.
5: Akkor nagyon fáj,
3: akkor húz ki.
6: De hogy mi egy székbe? Hát én láttam ezeket az embereket az interneteken, és senki sem hústű.
5: Igen, csak ők ezt csinálják 30 éve, tudod? És minden
6: én
5: nap csinálják.
6: 30 perce is.
3: De most ne a sztéksütésre induljunk. Futni tudsz, úszni tudsz.
6: Futni, úgy tudok futni, hogy néha bukfentezek egyet. Összekeverednek a lába, és akkor hoppa!
5: Ott van egy gurulás,
3: és te egyéb megint úszta fele, nem állsz meg
6: sem. Néha egy oldalazok, tudod, ilyen sasszé, de összekeveredek valamit. Tudok futni.
3: Úszni
6: tudok,
3: úszol?
6: Csak nem szoktam, mert nem vagyok szegény.
5: Igen, van autó, már ezt szoktam.
3: Fussanak a szegények.
6: Igen. Igen.
3: Úszni tudsz?
6: Úgy nagyon jól tudok úszni.
3: Jól úszol?
6: Extrém jól úszol. Medencét egy levegővel víz alatt.
3: Igen, de véletlen vagy, csak nem maradsz meg. Igen, véletlen vagy, nem jössz föl.
6: Véletlen.
3: De tudatos vagy egyszerűen a gravitáció?
6: Beledobtak a Tiszába 5 éves koromban egy apám egy részek haverja, és, és akkor annyira megjött a kedve az úszni tanulásod, és nagyon jól tudok úszni. Úgyhogy ebben számíthatok
5: rám. Hát egy módszere az öregnek. Gyere, ha kijössz, akkor tudsz úszni, nem így jár.
3: Arra felé így úsztatták a gyerekek.
6: Egy motorcsónakos fickó szedett ki a Tiszából, csak mondom. De az a lényeg, hogy nagyon megszerettem, hogyha első jönne velünk a hajó esetleg, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan kapaszkodjatok a hátamba.
3: Jó.
6: Megy a tenger alatt járás.
3: Én leszek, mint Rose, felmegyek a szekrényre.
5: Jó, várj, de az nem
6: jön a kémű, hogy kicsit. Látod, hogy két ilyen bolha ottul a vállamon, és akkor, gyertek, arra van fogyód! Indulás!
3: Induljunk! Engem szóval például nagyon zavar, hogy nem tudok főzni. Tehát az nem
6: minket is zavar.
3: Nem fog már megtanulni, de...
5: A családját inkább.
3: Nem tudok főzni. Az például nekem
5: annyira nem zavar, mert ha zavarna, akkor megtanulná.
6: De nem tudsz, nem akarsz főzni. Nem akarsz,
3: de most hogy tanuljak meg főzni? Most menjek le izéhez, az anyámhoz, és nézzem meg, hogy csinálja jó kajba bleves.
6: Mindenmi úgy kezdődik, hogy menj le anyát, hiszen egy hibátlan stratégia. Jó, de hát, hogy kezdődj ezzel.
3: Menjek el főző tanfolyamra 50 éves, hogy csókolom, jöttem habarást meg rántást tanulni.
5: Igen, vagy vegyél egy alapszakácskönyvet. Kezd el alapoknál.
3: Meghalok az alapszakácskönyvektől. A szapácskönyvek.
5: Egyszer föllapoztam egyet, te abban mi volt?
3: Nem segítenek ezek a szapácskönyvek nekem. Nem tudom, összetevőknél elkavarodok. Tehát, hogy...
5: De melyik résznél? Liszt?
3: Hát nem, hogy hol? Tudod, hogy igen, például Liszt, érted? 55-ös, 43-as, 86-os.
5: Fehérpor, nehogy összekeverjék.
6: Én most eszembe jutott, hogy mit nem tudok csinálni. Én nem tudok társasjátékozni.
3: Na, miért?
6: Nem tudok társasjátékozni. Annyira felbasszantom magam az első percben rajta.
3: Felbasszantod?
6: Felbasszantom magam. Azt látom, hogy egyszerűen nem is érdekel igazán, bonyolultak. Például van ez a Katan harcosai, meg ezek az a fűszerút, meg ilyenek, igen. És így ökkölle tudnám verni az asztalt, hogyha ezt játszani kell konkrétan.
3: Ha nincs türelmed akkor hozzá.
6: Nem, valami anomália van az agyamban, ami miatt az egész szeretet egyszerűen nem.
5: Nem, te gyűlölsz veszíteni, csak ennyi.
6: Nem, veszíteni nagyon szeretek, hát rendszeresen itt ülök veled. Szóval a lényeg, hogy semmi
5: olyan. Minden napod egy veszteség.
6: Nem, hanem az, hogy ott ülünk, nincsen sem inger, hanem figyeljük a táblát, és akkor vannak ezek a szabályok, és akkor nem tudod a szabályt, akkor tortülnek feletted, és hogy így, ez a sok szabályok.
3: Megörülök attól én. És azt tudtad, hogy melletted robbant fel a szerelem plomba? Nem? Ja, csak mondom. Hogy... Te mit nem tudsz, esik? Mi az, amit
5: szeretnél? A síelés.
3: Síelni nem tudsz.
5: Nálunk ugye nem volt hegy. Tehát ott kezdődött, hogy az egyetlen egy olyan...
3: Ez mi ez a szociosztori, hogy hát, nem volt hegy?
5: Hát nem azért... volt. Hát új kígyó.
3: A Szlovákia, Csertovica nincs olyan messze, érted
5: tőlünk?
3: Azért.
5: Az tőlünk 400 kilométer, tesó.
6: Hát semmi. Hát azért az... Nem tudtam volna elsétálni odáig.
5: Hát elsétálni el tudtam volna, csak addig elolvad a hó, tudod, mire
6: odaig. Ákelei plomba.
3: Az például zavar, hogy nem tudsz síelni.
5: Az nem. Egy lődombunk volt, ami 3 méter magas, onnan szánkózni tudtunk, de az síelésre alkalmatlan volt, és aztán én felnőttként egyszer elmentem egy ilyen síelésre, ami teljes katasztrófa.
3: Hát felnőttként már nehéz. És az nehéz.
6: Én kimondom helyettetek. A síelés hülyeség.
3: Micsoda?
5: Miért? Olyan sztorikat hallasz, hogy úristen, sütött a nap, félmeztelenül napoztunk, azt fölvettem a kabátomat, lecsúsztunk 15
3: óriási
5: kilométer, megálltunk
3: jó.
5: A hűtébe. Olyan jó sztorik most vannak.
6: Ne, a hegy jó, a hütte jó.
3: Igen.
6: Okay. Amikor felhúznak, az a szar, az is jó.
3: Igen. De ha felülsz rá, hogy még könnyebb.
6: Síelés hülyeség. És ebből nem fogod tudni kimozítani.
5: Oké, de ha felhúzatod magad, le is kell jönni.
3: De nem baj, ha felhúzatod magad, de ülj rá, úgy sokkal könnyebben fölmész. Hát foghatod, hogy húzzanak, csak ülj rá, úgy könnyebben fölmész.
6: Én azt mondtam, megfogom valakinek a bokáját, aki rajta ül, és felhúzatom magam, az olcsóbb.
3: Hangszer hiányotok nincs, hogy soha nem tanultatok meg zongorázni, klarinétozni, vagy hogy...
5: Én ezt kifújtam.
3: Te mondjuk a hangszerrel meg vagy. Neked nincs hangszerhiányod, hogy Istenem, de kár, hogy nem tanultam meg.
6: Hangszeri ricséged?
3: Balalaj. Igen, hangszeri ricséged nincs?
5: Balalajkázni.
3: Balalajkázni. kezdi például.
6: Én elkezdtem dobolni például, és azt nagyon azt kedvesem. Szerintem meg tudnék tanulni dobolni, az összes többi az hülyeség.
5: Ugyan, mint a síjelés, világos.
6: Minden más akszer.
3: Én a te ez univerzumodban akarok élni. Vagy nagyon jó valami, vagy teljes hülyeség. Minden akszer hülyeség a dob jó, a síjelés, barnaság.
6: Most gondolj bele, dobba, ha jól megtanulsz dobolni, akkor az mindent meg tudsz oldani, nem? Az egy, gyakorlatilag egy életre szóló tapasztalat.
3: Tulajdonképpen igen, a füreli száll dobolni, szerintem kifejezetten. Tehát, hogy... Tehát ahogy ott Richard Klederman játssza a füreli zongorán, úgy, hogy te azt eldobolod, nekem ugyanaz az élmény.
6: Most biztos, hogy van valaki, hogy meg tudja csinálni ezt az
3: élmény. Szerintem ugyanaz. Tehát a többi minden összes hangszer fos.
6: Nem vagy fos, hülyeség.
3: Hülyeség.
6: Amúgy zongorázni, ez biztos jó lehet. Az, hogy van
3: zongora
6: egy flow,
3: az nagyon szép.
6: Meg amúgy a nagy bőgő is nagyon tetszik, de hogyha bármit, ha bármilyen hangszerre meg tudnék tanulni, tehát képes, alkalmas lennék rá, én akkor szaxofonoznék.
5: Értem
6: hogy,
5: a mozalmat.
6: Nem, hogy mész egy szaxofon, és akkor tolod az őt.
3: Az egyébként menő. Az menő egyébként.
6: Így van, pontosan. Hát ez mekkora, nem? Mész be a Szabadstrandra egy szaxofonnal.
5: És megvernek, mint a lovat, hogy itt hangoskodik.
3: Igen. Zsűl, te mit nem tudsz? Mi az, ami hiányzik? Amit úgy szívesen csinálsz, hogy megtanulnád, de nem vagy a birtokában.
7: Én a PlayStation-öknek, meg ezeknek a kontrolleit nem bírom kezelni.
3: Tényleg?
7: Nem.
6: Videójátékot is se tudok, azt se tudom csinálni.
7: Videójáték.
3: Nem megy.
7: Egyszerűen nem. Bármikor próbáltam, nincsen nekem otthon. Tehát
3: legnagyobb vagyok PUBG-ba pedig.
7: Ezeket nem megy.
3: Nem, tényleg? Nem. FIFA?
7: Sosem.
3: Semmi? Nem, abszolút. Semmi. Anna, te neked mi az, amit megtanulnál?
5: Horgolni.
8: Majdnem beletaláltál a kézműveskedés. Én, nekem ez a karácsonyi kézműveskedés, húsvéti, tehát ragasztunk, nyulakat gyártunk.
6: Üdes sértés.
8: Cuki filcanyagokból.
3: Az olyan hülyeség, mint dancer. Nem megy. De úgy hiányzik, tehát, hogy lenne hozzá türelmed, vagy úgy szívesen
8: csinálnád? Nem lenne hozzá türelmem, de mindig irigykedtem azokra, akik ilyen gyönyörű plüss nyulakat, meg nem tudom, miket csináltak, oviba, bölcsibe.
3: Barkaágakat.
8: Nem,
3: hajtogatnak.
8: Semmi. Kettét töröm, kész vége, nem. Tehát nincs hozzá türelmem.
6: Látom, hogy egy játszótére annak, hogy marsangolja a plüss nyulakat.
8: Nekem ez nem.
3: Igen, lábbal megtiprod. Igen, lábbal megtiprod. Ez érdekes, igen, de hogy az ember miért nem kezdi el ezeket megtanulni? Hát még egy csomó új képességet birtokában lehet.
8: Igen, van.
6: Én elmentem síelni kettőször. Egyszer patakba estem, egyszer pedig három hónapig jártam a kórházba vissza a térdemet csapoltatni.
3: Nem a te úgy, sportod, úgy érzem.
6: Nem, mert ez egy hülyeség.
3: Mert ez egy kreténség, mindenki síel.
6: Igen, na mindegy.
3: Szóval na jó van, gyerekek, nehéz. Hát nem tudom, szerintem ez egy érdemes.
6: Skorcsajázni se tudok, tessék.
5: Az tök jó.
6: Én arra nagyon vágynék, amúgy, hogy tudjak korcsajázni.
3: Na például arra én is.
8: Azt én is.
3: Azt olyan adok, szép, amikor valaki tudom. Szépen korizik, és ilyen koszorút csinál, hogy teszi a lábát, tudod. Csetlek botlok a jégen.
6: Nem, én semmi, az a szétszalad.
5: Megtanul, és te lennél a műjégen, tudod, az időskori páros.
3: Úgy, de kellemetlen az azokat, hogy föl...
6: Mert ilyen bezárt műjégpályákon éjszakánként Balázs is
5: ér. Igen. De te pörgettéd a Balázs.
6: Egymás körül pörögnénk.
3: Pénzkultúra hiány írja egy hallgató. Hülye hangzik, és nem gondolkodj nagyba. De az bánt, hogy nem tudom, hogy mit csináljunk a kis megporolt pénzemmel, mivel egyszerű kis szegény családból jövök, és csak azt a példát tudom követni, hogy otthon van, bent van, az ihába az a tuti, viszont az nagyon bánt, hogy egyre kevesebbet ér. Félek bármibe beletenni, ha pénzügyi tanácsadóktól megkiráz a hideg, egyébként azt gondolom, hogy az általános iskolai tantárnak kell lenni. Ez milyen szép, ugye az volt a témánk, hogy felnőtt korodra mi az, ami hiányzik, amit nem tanultál meg, amit nem tudsz, ami zavar, hogy nem vagy a birtokában, mint képesség.
6: Balázsnak az alkalmazkodás.
3: Így van, az alkalmazkodás, a szerénység és az empátia.
6: Ezekre nem volt szükség. Gyerekkoromban, hogy most sincsen.
3: Lekapcsolódtam a saját érzéseimről. Nem vagyok empatikus. 52 évesen kezdtem deszkázni, most tanulom az ollit, ez alapugrás, nagyon élvezem, újra gyerek vagyok, Sanyi.
5: 52 év.
3: Az menő, 52 évesen felállni, deszkázni, igen. 43 évesen kezdtem el lovagolni, heti kétszer járok, ma is oda megyek, gyerekkori álmom volt, imádom. De milyen jó, nem? Tehát ő elkezdte ezt 43 évesen. Kényszerből élek anyámmal 35 évesen. Soha nem tudok semmit se csinálni a konyhában, mert nem enged be. Ha bármit csinálok, beleszól és belekavar. Így hogy tanuljak meg? Ez mennyire igaz?
5: Zárd be a fürdőszobába egy órácskára.
3: De ez mennyire igaz, hát
6: ezek,
3: nem?
6: Igen, Dave ezek kell eljönni nagyon hamar otthonról, hogy megtanulod, hogy mert amúgy szerintem úgy van kitálva ez a felnőtt-gyerek kapcsolat, hogy amikor már ugye eljössz otthonról, és akkor megtapasztalod a nehézségét a felnőtt létnek, utána jobban tudtok kapcsolódni egymáshoz, de így örökké gyerek maradsz, és az meg annyira
3: borzasztó.
6: Rossz.
3: 38 évesen nem tudok úszni, próbáltam már, de a testem alkalmatlan erre a tevékenységre. A gyerekemet igen. Viszem majd úszás, oktatásra, lehet én is beállok majd a csoportba.
6: Hízd
3: soha
6: meg.
3: Nem késő, Karesz küldte Dániából. Sielni próbáltam gyerek és felnőtt koromban, hülyeség, úszni se tudok, pedig balkán bajnok, műugró nagybátyám sokat próbált tanítani, a családban mindenki tud valami hangszeren játszani, nekem semmi tehetségem ahhoz se. Nem is tudom, minek születtem a földre, egyszerűen minden szerencsétlen vagyok. Ó, de cuki.
6: De ez nem, ez nem probléma. Ez ilyen. Ez ilyen. El kell menni és csinálni olyan dolgokat, amik jól esnek. És aztán utána rá fogsz jönni, hogy abban ki lehet ugyanúgy teljesedni, mint az összes többi ilyen felvágós hülyeségben.
3: Igen.
6: Mint amiket Balázs csinál.
3: 46 vagyok, nincs jogsim, de legalább ismerem az órát, kedves Balázs.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
11: Mi?
10: Ne!
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
10: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is te!
0: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Miért hallgatják egyre többen

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
2: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
3: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
4: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
5: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
6: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
7: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
8: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószerosztályán 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. Szerezzen be mindent az iskola kezdéshez 20% engedménnyel az Alföld áruházban.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit bunka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
9: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Piacfejlesztési kérdőív várja a kecskemétiek véleményét. Küzdenek a királydínje terjedése ellen Kecskeméten. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig tölthető ki az a piacfejlesztési kérdőív, amelyben a kecskeméti lakosok, vásárlók és piaci árusok mondhatják el véleményüket a helyi piacok jövőjéről, írja a híres.hu. A kezdeményezést a piacfejlesztési munkacsoport indította, hogy minél több tapasztalatot és javaslatot gyűjtsön össze. A beérkező válaszok szakmai alapot adnak a piacok fejlesztésére készülő javaslatcsomag kidolgozásához. A szervezők célja, hogy a döntések a lehető legtöbb érintett véleményére épüljenek. A kérdőív online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Fokozottan írtja a királydínyét a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft., amely az elmúlt hetekben több városrészben is védekezett a nehezen kiírtható gyomnövény ellen. A királydínye főként a száraz, tápanyagszegény területeken terjed, és vegyszerrel nem írtható, ezért csak gyökerestől történő eltávolítással lehet visszaszorítani. A legnagyobb munkálatok Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén zajlottak. A város üzemeltető arra kéri a lakosságot, hogy a fertőzött területeket jelezzék e-mailben, vagy ha biztonságosan megtehető, akkor húzzák ki a növényt gyökerestől. Az eltávolított királydínyét azonban nem szabad a zöld hulladék közzé tenni, mert magjai a komposztból is tovább terjedhetnek. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyi programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni, egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta. Mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez, hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
2: Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék, ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ha már karácsony, pont egy nagyon jó témát találtunk. Détot Kriszta összegyűjtötte, hogy milyen a jó vendég, gyerekek. Nézzük meg akkor, hogy ő mit mond, és nézzük meg, hogy mi mennyire vagyunk jó vendégek. Ti inkább fogadtok, vagy inkább mentek?
1: Is,
0: ugye?
1: Nem, 24-e anyósoméknál, de ott mindenki, tehát ott 20-an körülbelül, 20-an vagyunk, és akkor utána jön a visszaszivárgás, néha be is engedünk embereket.
0: Igen, néha kinyitjuk az ajtót. Igen.
2: Én eddig mentem, de most már átrendeződött a család struktúrája, és most már fogadok.
1: Mehetünk?
2: Jöhettek, úgy nagyon örülnék nektek, imádnám.
0: Igen?
2: Én imádnám, ha jönnétek. Annyira, olyan szinten megvadulnánk, én felrúgtam minden régi hagyományt, és minden csendesedős estének véget vetettem.
1: És csak a buli.
2: Csak megvadulás. Nagyon szeretetteljes megvadulás.
1: 26-án ott a helyünk.
2: Én nagyon várlatoteket, nagyon szeretném, hogy gyertek. Kíváncsi lennék, hogy fogtok nevezetni Nyíregyházára, abban az állapotban bent leszem.
1: Jaj, Nyíregyházán vagy?
2: Persze.
0: Na, azt mondja, hogy nézzük, mit mondott a Kriszta.
2: Tehát ebben, amit leír, azért ez egy nagyon mélyről jövő dolgok vannak, szóval nagyon nehéz nem egyetérteni ezekkel. Majd meglátom.
0: Már mi lehet mélyről jövő egy vendégeskedésben? Tehát, hogy ennek van tapasztalata, vagy hogy...
2: Amikor éveken keresztül nem vagy figyelmes, hogy miért érzed, csak simán rosszul magad, miután elmentek, tudod, hogy el vagy fáradva, de olyan rosszul vagy elfáradva, nem feltöltöttek az emberek, hanem azt érzed, hogy...
0: Elszívták az energiádat.
2: Igen, bemotkolták az életteremet, nem? Nincs olyan, tudod, amikor azt érzed, hogy ezt már nem is tudom kiszelőztetni, amit van, hanem hogy ez így most így, ez most így tényleg bőr alá ment.
1: És ráadásul te napokig készültél arra, hogy majd jönnek, és jó lesz, és amikor mindenki elmegy, akkor ott ülsz a romok felett, és azt mondod, ez megint teljesen fölösleges volt.
0: Ezt megint miért csináltuk, igen.
2: Nem lett tőle jobb a kapcsolatotok, nem lettetek jobb fejek egymással, nem lett az egésznek semmi pozitív kimenetel, annyi, hogy te megint megdöglöttél valakiért, az pedig megint visszaélt a helyzettel. Ez is egy ilyen klasszikus dolog.
1: Jó köszönöm se volt a végén.
2: Igen, igen.
0: Na nézzük, első pont.
1: Oké.
0: Mire gondolhat Kriszta?
1: Első pont, időben érkezik.
0: Még azelőtt szól, hogy oda se jött.
1: Ja.
0: De már felszólít, hogy milyen legyél. Azt mondja a Kriszta, hogy az első legfontosabb vendég, a vendég, eljössz és jelen vagy.
2: Igen.
0: Eljössz és jelen vagy.
1: Hogy jelenlevés.
2: Ez nagyon jó, ez szerintem nagyon jó. Ez nagyon jó.
1: Hogy nem a telefonját
2: nyomkodja. Nem, én most írom a saját gondolatomat, hogy majd a végén elmondjam nektek, mit gondolok rólatok.
0: Én úgy fogok félni vendégségből menni ezen a téma után. Inkább ülök otthon. Mi az, hogy eljössz és jelen vagy? Ki hogy értékeli ezt?
1: Tehát van egy meghívásod, nem mondod vissza, odatolod az arcodat, és az egészet átéled, hogy együtt vagyunk, hogy egymással foglalkozunk, aha, az a jelenlevés.
2: Igen, ez nehéz amúgy sokszor, mert az van, hogy mire jutunk oda, hogy szabad időnk van, és akkor kell menni valahová, akkor nem biztos, hogy nem vagy annyira fáradt, hogy tudjál jelen lenni, de közben amúgy még nagyon udvariatlan dolog ott lenni, úgyhogy nem vagy kognitíve ráhangolod az egész szituációra.
0: De van, aki elmegy úgy, hogy nincs ott.
1: Hát ül a sarokba is,
2: hányszor van olyan, hogy te kicsekkolsz egy beszélgetés közben, ezt csak így elvándorol az agyad.
0: Ez nem az vendégeskedés, várjál. Én nagyon jó vendéglátó vagyok. Kiszolgálok mindenki, töltök az italába, beszélgetek, töltök. Jó vendéglátó vagyok, de itt kicsekkolok, meg közben itt minden mást is csinálok. De egy vendégségbe, hát ott nem csekkolsz ki. Hát azért mész, hogy ott együtt legyetek. Most a barátaimmal is megyek valahova, okay, hát én ott jelen vagyok.
1: Jó, de aki meg úgy megy, hogy tulajdonképpen nagyon nem akar menni, de azért elfogadja a meghívást, és elmegy.
0: Hát az kapja be.
1: Na, hát, de
2: az igen, meg az, ez viszont nagyon durva dolog, amikor nem vagy annyira felnőtt, hogy szakíts egy kapcsolattal, fenntartod még,
1: jó, de
2: már nem vagy benne igazán, menni. Hanem csak úgy vagy, tudod, hogy ott vagy fizikailag, de hogy már nem akarod beletenni azt a pluszt. És amúgy ezt sokan csinálják, szerintem ez egy rendszeres...
0: Jó, tehát legyünk jelen.
1: Jó,
0: legyünk. A nem jelen lévőket rúgjuk ki. Jó?
2: Vagy tegyünk nekik megjegyzéseket a viselkedésükre.
0: Hol vagy Béla? gyere vissza.
2: Nem hagytál otthon valamit?
0: Ha nem jössz el, akkor időben szólj, tehát amint kiderül, hogy közbe jött valami, szólj azonnal.
2: Hogy ez ma van?
0: Ez ma van, kedvesem? Ez ma van, drágám? Igen. Ez ma lett volna, de sajnálom, hát pont lebetegedtem, de egészségesnek tűnik a hangod.
2: De sem gondoltad komolyan, hogy elmegyek.
0: Régen nagyon sok ígéretet tettem, hogy megyek.
1: Aha, és nem.
0: Régen nagyon sokszor azt mondtam, hogy talán. Régen nagyon sokszor azt mondtam, hogy meglátom. Most már egyértelműen nem mondok semmit. De leginkább azt mondom, hogy köszönöm, de nem. Ez jó.
1: Ez korrekt. Igen, akkor te egy jó.
0: Azonnal lemondom. És azt mondom, hogy ne is reménykedjetek, biztos, hogy nem megyek. És van benne valami annyira felszabadító. Valami annyira energikus.
1: Oké, de abban...
0: Nem várakoztatok már senkit.
1: Jó, ez korrekt. De abban az esetben, hogyha mégis bevállaltál egyet, hogy mész, és előtte meggondolod magad,
0: olyat nem
1: akkor...
0: csinálok.
1: Nem?
0: Azt szerintem már nagyon puding. Ez a előtte egy nappal lebeteget, én ezt már nem hiszem el. Tehát ez az nem jó.
2: Nem, kivéve gyerekeid vannak, mert gyerekek arra is képesek, hogy az autóban lesznek rosszul. Ezt hozzáteszem, hogy...
0: Nekem ez mindig kifogásszagú. Ez kifogásszagú. Komolyan, ez a ma reggel lebetegedett a gyerek, és nem megyünk, ez nekem kicsit cinkes. Ez ilyen átlátszó.
2: Én ezt fullosan elfogadom, mert akinek kicsi gyereke, az tudja, hogy direkt megvárják, hogy olyan helyzet legyen, hogy te már vettél ajándékot, már felöltöztetted őt rendesen, és már elindultatok, és akkor belül ki a teljes a fatál erről.
1: Oké, de akkor ne csak a te kocsidat hányja, hanem akkor menjetek el, és hányjon be oda is.
2: Igen, ez jó.
0: Krisz, elég sarkos azért. Ha nem jössz el, akkor időben szólj. Tehát amint kiderült, hogy közben jött valami, szólj. Harmadik, nem érkezel előbb, és nem késel egy órát. Figyelj, hallod, az ütő megállna bennem, oda nyúlnék még egy mákos beigliért.
1: Nem érkezel előbb,
0: nem érkezel előbb, nem mész el később. Szóval, nem érkezel előbb, és nem késel egy órát.
1: A késés...
0: Ez nekem egy kicsit szigorú. Miért ne jöhetne egy kicsit
1: előbb? Előbb jöhet, szerintem is.
2: Azért, mert ő készül, és akkor nem akar csalódást okozni, az, hogy látja.
0: De várjátok, a gyerekek, ez nem Alcatraz, ez nem San Francisco, ide a barátaid jönnek, ide a családod jön.
2: Most, vagy a gyermekvédelmiség.
0: Nekem ez kicsit, igen, vagy a gyermekvédelmiség, vagy az ANTS, vagy a NAV, vagy a TEK. Tehát ha nem jössz előbb, hát nincs ilyen, hogy előbb. Hát a karácsony azért az, hogy azokat hívod meg, amikor nézzük a karácsony.
1: Abban igaza van a Krisztának, hogy azért ne gyere előbb, mert ő még akkor dolgozik, nem bír veled foglalkozni. Még nincs kész a haja, meg a sminkje, nem vette föl a szénruhát.
0: De ha az előbb jön, a családod jön előbb, vagy a barátod jön
1: előbb. De ők se jöjjenek. Mert
2: a majmok jönnek előbb, időben kell érkezni. Az van, hogy ott állsz még egy zsíros mackonadrágban, amíg próbálod a göngyölt húst begöngyölni, és amúgy is még kacsingat rád a pulyka, és rendbe kell az egészet tenned, mielőtt mindenki megérkezik, és mi nem dobtad ki az oknit, és még mindent be kell zsupolni az egyik fiókba, hogy ne látszódj, hogy milyen kupisok vagytok.
1: Ez az.
2: És akkor te megjelensz, a gyerek még a WC-re kiabál, kész vagyok, és nem abba akarod várni a vendéget, hanem abban, amikor már ott úgy tűnik, mint hogyha egy, igen, egy rendezett
1: család. 18:00.
0: Én nem megyek vissza az vendégségbe, de meghívna, én pontos lennék, nem mennék egy perccel előbb segítsen. Negyedik pont. Ha felajánlod, hogy oda jössz előbb segíteni, és ezt elfogadom, akkor légy, gyere és segíts. Ez a típus, ezt adom. Tehát, hogy ne ajánld föl, ha nem tudsz jönni segíteni.
2: Jaj, de ez már egy ilyen embert, már nem is hívnék meg magamhoz, akire tudom, hogy ilyen. Tehát, hogy így tudod, ez a, jaj, kell segíteni? Nem? Jó, akkor ki meg cigizek.
1: Nem vagy beljebb.
2: Igen.
0: Jól esik, ha hozol nekem valami apróságot, de nem várom ezt el tőled.
1: Ez
0: köszönjük, jó. Ez nem kell. 6. Az, hogy nem játszod meg magad nálam.
2: A nem játszod meg magad
0: nálam. Mi ez a nem játszod meg magad?
2: Ez nagyon, figyelj, ennek vannak altípusai is szerintem. Mert ugye vannak, akik megérkeznek, és zavarban vannak attól, hogy te vendégül látod őket, és rögtön felvesznek egy ilyen nagyon fura pozíciót, amiben eljátszák, hogy amúgy, hogy ők méltók erre, vagy nem tudom, hogy jobban átadni, de hogy például vannak a versengő típusok, akik azt mondják, hogy ó, fasírt, én mindig teszek a közepébe egy darab sajtot, mert attól sokkal zamatosabb. Nem baj, így is nagyon finom.
0: Igen, ezt majd utána mi összeszedjük, hogy a milyen vendég arra az, igen. Minden kritizáló mindent jobban csinálok.
2: Igen, de van ez a típus, tudod, aki eljön, és akkor így elkezd vetíteni egy képet saját magáról, hogy menjen ehhez az egész kompozícióhoz, amit te megalkottál, ami szintén nem igaz amúgy, és akkor ebből lesz ez az ilyen félrecsúszás, hogy ott meg vannak ezek a nagyon eljátszósok, hogy most szálltam a repülőtéren,
0: nem tudom, kiket hittok vendégségben nálunk.
2: Ezek azok a barátaid, akiket gyerekkorod óta ismersz, és eltorzul a személyiségük, miközben ugye mindenki halad a karrierjén.
1: De tőled, mert itt a Krista azt írja, hogy ő nem várja el ezt. Tehát, hogy miattam ne legyél egy ilyen torz.
2: Igen, tehát ez a lényeg, hogy ezt ne csináljuk, de hogy erre hajlamosak az emberek, hogy így zavarukban vagy szorongásból, nem tudom, hogy elkezdik magad jobb színben feltüntetni, mint a valóság.
0: Nekem ennél egy kicsit szűkebb a baráti köröm.
1: És jobb.
0: Tehát nem úgy értem, hanem, hogy...
1: De nincs egy ilyen rokonod se, aki
2: már nem tartják a
0: kapcsolatot. Itt még vannak kemény dolgok. Ne csak az érzéseit tiszteld a többieknek, hanem a véleményét is.
2: És a szagukat.
0: Igen. Adj nekik tiktakot. 8. És még egy kérdés a tisztelettel kapcsolatban. A jó vendég tiszteli a magánszférámat. Ez mit jelent?
1: Mi, hogy te visszavonulsz 9-kor?
0: De gyerekek, lehet, hogy nálam itt lebetegedne a gyerek. Ha értitek, mire
2: gondol. De szerintem...
0: A meghívást igazából más programunk van. Igen?
2: Nem, ki is fejtette ezt, hogy például nem húzod ki a fiókot és nézel bele?
1: Ja, az
0: na, ez egy típus.
1: Igaz.
0: Nem nyitogatod a hűtőt és teszel megjegyzéseket a hűtőszekrényre.
2: És egy tök jó tiért le, mert hogy azt se szeret, hogyha lefotózzák a hűtőjén lévő hűtőmágneseket meg a képeket, és tudod, hogy elküldjék valakinek. Mert amúgy az viszont az nem csak, hogy paraszt, hanem az azt is sejteti, hogy ő szándéka jött erre a rendezvényre, és az pedig az a szándék, hogy valakinek hírt adjon arról, hogy milyen a te életkörülményed, ahol te laksz.
0: Én ezt úgy vagyok, hogy akit már beengedsz a személyes teredbe, vagy a privát szérádba, az már le is fotózhatja a hűtőszekrényedet. Szóval, hogy itt van nagyon jó, amit ír a Krista, vedd észre magad, és menj haza, amikor vége a bulinak.
2: Á, gyerekek, figyelj, erre köszönjük szépen. Úgy, köszönjük egy igazi példát. Nekem egyszer 3 napig volt egy faszi a nappalimban.
1: Akartad?
2: 3 napig. Nehogy akartam, hát nem is értettük, és már azon gondolkodtunk, hogy mit tudnánk mondani, hogy eltakarodjon innen. És az volt, hogy elmentünk egy buliba, utána mondtuk, hogy na, hazamegyünk, akkor iszunk, na, másnap felkeltünk, akkor főzzünk, és akkor sokan voltunk. És egyre kevesebben lettünk, és a végén ott egy ültünk a lakótársainkkal, és néztük azt az embert, aki már nálunk lakik valószínűleg, és nem vette észre, és már el kellett játszanunk, hogy hazautazunk vidékre, hogy ki tudjuk tessékelni.
1: Tudjuk, hogy ki volt az illető?
2: Én tudom, hogy ki volt.
1: Vagy egy tök ismeretlen.
2: Hát szegről végül ismertük, de hogy így úgy ismertük.
0: Jól érezte magát. Hát jó,
2: jól érezte magát. Miattak
1: kényelem volt. Igen.
0: Na írjatok, drága hallgatók, tessék, nálatok milyen típusú vendégek vannak? Mit csinál, hogy idegesít? Nagyon jók jöttek egyébként. A fanyalgó, aki minden ételbe beleköt, de mindent megeszik. Nagyon jó típus, nagyon jó típus.
2: A passzív agresszív.
0: A passzív agresszív, igen, mindenre megjegyzést tesz, de közben azért nagyon ízlik neki minden, de semmi nem elég jó.
2: Aki úgy tesz fel kérdéseket, hogy már benne van a prekoncepciója, tudod, hogy de amúgy nem gondolod, hogy... és addig nem gyűlölted magad, akkor majd azután fogod.
1: Szeretlek benneteket, nagyon jó.
0: Ha kértek. Valaki úgy gondolja, hogy csak neki nehéz, hogy az ő családja a legterheltebb, hogy ő küzd csak azzal, hogy igen, legyünk túl ezen a karácsonyon, a szilveszteren, és higgyetek el, hogy nekünk a legnehezebb, ha meghallgatjátok az SMS-eket, ez oldódni fog. Na, drága Peti, ha nálatok nem lehet cipővel bemenni a lakásba, kérlük, nálunk se legyen cipőben. Úgy el tudnám küldeni a jó édes anyjába azt, aki nem veszi le a cipőjét. Endre papa, kérlek, a karácsony asztalnál ne egyél megint úgy, hogy beleizzadsz, és olyan hangokat adsz ki magadból, mint a masszíroznának. Gusztustalan vagy és büdő. Toci, kérlek, ne akarj mindenki nádgázolva nyerni a társasjátékban. Norbikám, a félretett pénzünket nem neked raktuk félre. Jocó, vagyis sógor. Dulcsa jó lenne, ha idén nem üres kézzel slattyognál át töltött káposztát tenni. Csak mondom, hogy jól megy hozzá a háziból.
1: Hozzadsz egy palackkal.
0: Ira, kérlek, ne minősíts, hogy mit adunk a gyerekeknek enni, ne kérdezges, hogy mikor lesz második gyerek, ne turkálj a pénzügyeinkben úgy, hogy közben rettenetesen proli vagy, puszi a vejed. Szerintem ezek elég konkrétak.
1: Nagyon jó.
0: Imre, az adventi buli, léci, ne nyújkálj a zenéhez, és ne tegyél be 8 órakor belgát, meg bizottságot, mert a fele brigád haza fog menni.
2: Őt küldjétek át hozzánk, én várom szeretettel.
0: Szabolcs, jobb volt a karácsonyi hangulat, a depitek és a megjegyzéseitek nélkül idén se gyertek.
1: Szabi, hallod?
0: Hallod, Szabi, maradjatok. Kedves Juli, legközelebb, ha a diákcsemegénkből leszel, kérlek, ne csak azokat edd ki a zacskóból, ami neked tetszik, majd a többit, ami neked nem, de összefogdostad, ne dobáld vissza a zacskóba. Köszi, buszi. Andika, ha még egyszer beleszólsz az életemben, meg hogy nevelem a kutyám macskám, felhúzlak boával a karácsonyfára ikonnak. És
1: ez az!
0: És belenyomom a fejed a gőzölköp húsnevesbe.
1: Nagyon jó, tehát van név, és megvan a bünti is.
0: Tökéletes.
2: Képzeljétek el, hogy vannak emberek, akiket utálnak az állatok. És ez is egy ilyen nagy nagyon megérzik, volt.
0: Igen, nagyon érzik.
2: Nekik egyszerűtek el ezt a nyelv, és kézzed, a kutyánk, hogy soha senkit nem harapott meg, a postás turrudiva etette, annyira szerette, és hogy meglett a könyökön harapta, a macskának felszaladt a függőnek a tetején, és onnan kellett
0: le. Jézusom, de durva.
2: Milyen energiák lehettek szerintem.
0: Azt a mindenit. Irenke néni, rühellem a műfenyőt, akármilyen modern. Pityu, ha jössz, mosd kezet, vagy ne nyújkálj a kajához. Drága apusom, fordítva van bekötve, egyél még nem vagyok ilyes, jó meleg van a házban, nem hideg van, nem lehet neki kedveskedni, úgyhogy kapja be!
1: Há, ennyi.
2: Amikor belépnek, és már rögtön leenged, tudod, hogy itt meg lehet döglen. Így éltek.
1: Így.
2: Itt meg lehet döglen. Mennyi a számlát? A gyerek hozzáfogsz, hogy tüdőgyulladást kap.
0: Igen, a mindent kritizáló. Mindent kritizáló, és ő mindent jobban csinál. Típus, ezt ismerem, ezt a típus.
2: Meg a katasztrofizáló, tudod, hogy édes is, hát ezért tart itt ez az ország.
0: Igen.
2: Hát jó, hogy nem engeditek ki az energiát az ablakon egyből. Hát.
0: Igen. Anikó, ha átmegyek vendégségbe, nem az idei utazásotokról készült 20 darab könyves albumot szeretném órákig lapozgatni, hanem értelmesen beszélgetni.
1: Anikó csak büszke rá.
0: Odaadja az utazásos fotókat, igen, hogy nézd meg. A szekényebb rokonnak, aki valószínűleg nem sok helyre jutott el. Nézd meg, milyen volt Isztambulban.
2: És ugyanez az unokákról, a gyerekekről és a többit, tudod, amikor
0: meg
2: felvág.
0: Igen. Örülök, voltatok, tök jó, értem.
2: Figyelj, igen, ennyi segítek nektek, hogy a saját gyereket csak téged érdekel.
0: Így van.
2: Van egy olyan ellentéte, az intimitás kerülő ember, aki viszont csak tévét tud együtt nézni emberekkel. Tudod, akinek mindig megy a tévé a lakásában.
0: Utálom, igen.
2: Igen, és akkor az van, hogy nem tudtok beszélgetni, mindig ráakadva, hogy a tekintete a tévére.
0: És ott nézi,
2: igen.
0: Anyu, az én húslevesem is ehető, nem csak a tiéd, így a Rebi. De szép, milyen Isten. Szép az, ebben mennyi minden benne van egy ilyen üzenetben, nem?
1: Tudod,
0: hogy a lánya ír az mondani, anyjának, igen. Hogy anyu, az én húslevesem is ehető.
1: És mindig ez... szoktuk mondani, nem a húslevessel van a baj.
0: Ugye? Ez milyen fontos, ez milyen szép mondat.
2: Nem az anyáddal.
0: Igen, Rebinek nem lehet könnyű. Anita, ne hozz több Oriflame termék, mint át karácsonyra.
2: Még létezik az Oriflame?
0: Van ez a márka. Marika, igen, híztam. Nagyon jó üzenetek.
2: Na ez a kedvencem. És ennél még csak egy ez rosszabb, mennyire... amikor találkozom valakivel, és pontosan tudja, hogy nem fogytál. Te is tudod, hogy nem fogytál, és megkérdez, hogy fogytál.
1: Mennyit
0: igen,
1: fogytál?
0: De aljasan fogytál.
2: Igen, fogytál, és igen. Csak azt mondom, nem, ugyanolyan kövérvék, mint tavaly voltam.
0: Igen.
2: Sőt,
0: igen, és ő erőre megjegyzi a Marikának, hogy ő hízott. Érted? Mert tudja, hogy Marika meg fogja bántani. Szóval ezek azért milyen SMS-ek, nem? Marika, igen, híztam. Kedves anyósom, hidd el, nem csak te tudsz főzni. Tomi. Nem, Toma, karácsonykor ne politizálj máskor se. Józsi, ne dugd meg a feleségem. Köszönöm. Oh,
1: ennek van előzmény sztoria valahol?
0: Nagyon vajon? Rövid és többen az SMS. Nem merek rákérdezni, de ha megírod, azért annak örülünk.
2: De azt nem ismerjedek azt az embertípust, aki átjönél nagyon barátságosan karácsonyozni, és közben végig a feleségednek a hátát simogatja? Igen. Jaj, te olyan juházi asszony vagy.
0: Nem, ez nincs meg ez a típus.
2: Jaj, izé. Jó, mondjuk Vikit, aki megmeri simogatni, szerintem
1: az... Be.
0: Azt gondolom, hogy magára vessem.
2: Az olyan, hogy egy Dobermann próbálnál meg így átugratni egy cirkuszi karikát. Atya úristen.
0: Bálint, ne lopd el a WC papírt. Tudom, hogy te voltál.
1: Nem már. Nem, van ilyen ember, aki ellop egy tekercsbúgi
0: papírt. Bálint lopja a WC papírt, igen. Mindig megvárja, mire kész, és akkor azt mondja, segítettem volna, miért nem szóltál. Júj, de jó típus. De miért nem mondtad? Hát, na, most már felhoztam, hogy hát miért nem szól? Hagyjad, nem érdekes. Tamás. Egyszerűen ne gyertek. Üdv István.
1: És semmi magyarázat.
0: Nagyon jó. Attila, szállj le a feleségemről. Robika küldte nekünk. Gyerekek, ez vannak azért, akik vállalják ezt.
1: Ez központi sztori, ez a feleség lenyúlás karácsonykor. Ezt egy csomóan írták.
2: Hát jó, hogy hát eljön oda, már be van fűtve.
1: Van minden, egy kis ital, megbátorodik.
2: Meg ott vannak azok a kis csalódott háziasszonyok, akik kidették a lelküket, azt meg se dicsérték őket. Hát ennél alacsonyabban csüngő gyümölcs nincs a
1: nincs,
2: földön.
1: Amit csinál,
0: igen.
2: Így is van. És megjön egy jó illatú kandúr valahonnan, akinek nincsen senki, és nem is kell neki senki, és oda megy, és azt mondja teljes szívével, hogy csodálatos, amit csináltál.
1: És ezt a férjed nem mondta sajnos.
2: Soha nem mondta, mert a férjed még el van foglalva azzal, hogy beferegte a karácsonyfát. Miért nem vagy ezzel megelégedve? 3 és 4 év között időtartam.
1: Ferde, és akkor mi van?
2: Kicsit ereszt, jó, és akkor semmi. Igen.
0: Kedves Marika, ha meghívsz, akkor kérlek, ne az ebédnél, ne a savanyú borkács üvegben most kezet, illetve a leveses kanaladdal szedd a többi ételt másnak, úristen. Édesapám, kérlek, ne mondd el, hogy milyen csúnya fát választottam, és milyen ferdén el a tartóban, és hogy még mit nem csináltam meg a ház körül. Papa meglehetősen kritikus nevelésbe hisz. Milyen traumák ezek,
1: miért
0: nem?
1: Miért nem jó neki úgy, ahogy van?
2: Nekem anyám ennél sokkal magasabb.
0: És hogy már a gyerek felnő, már önálló, de még kilép, de még átmész, és még mindig kapja. Ez milyen
1: ő
0: nehéz.
1: Nem tudott elengedni?
0: Milyen
1: apuka?
0: Nehéz ez? Á, nem tudom, igen. Ez sose vagy
2: ez
0: elég
2: jó. Ez egy apuka karakter, és ezt elismerem, hogy ez is nagyon igényesítő, de hogy ott van az édesanyám karakter, aki meg úgy dicsér, hogy tudod, hogy ez nem dicséret.
1: Kicsit nem vagy csomó.
2: De érdekes sütemény.
0: Azt nagyon tudod, igen.
2: Ó, ez nagyon különleges.
1: Sokat gondolkodtál, hogy ezt csináld.
2: Meglepő ízvilága van.
0: Olyan érdekes fűszerezésű ez a sütemény.
2: Igen, ez nagyon különleges, mint te.
0: Pontosan mit értesz az alakülőleg?
2: Igen, ez nagyon jó szerintem, és amúgy sokat lehet tanulni tőlük, hogyha már nem fáj.
0: Igen, ha már túl vagy rajta, ha már letetted.
2: Így van.
0: Dédi nem szabadul meg se a kutyáktól, se a macskáktól, de még a gyerek kígyójától sem. Anyósomnak üzenem a gyereknek, a Jézuska hozza az ajándékot, és nem ő. Attila, idékélek, ne durrancs oda az ünnepi asztalhoz. Jött még egy ilyen. Köszi, köszönjük szépen. Hát gyerekek, azért van, nem? Apu, vettem állítható karácsonyfa talpat, nem kell idegállapotba kerülned mostantól. Igen.
2: És ez Ramona? Ramónásod megvan?
0: Nem, olvasd, nyugodtan miért.
2: Ramona, legközelebb vedd le a cetit a húsfürdőcsomagról Gitta mamától. Mi is ilyet kaptunk tőle.
0: Igen, jött már hasonló. Ha már valami semmire való szart hozol, legalább azt a szaros blokkot ne ragd mellé. Júj, de szép. Éva, nem jöttök idén karácsonyra, dolgozt fel. Jött még egy ilyen. Szia, Máté. Igen, megint új kocsim van. Igen, megint nincs rajta hitel. Igen, megint nem szalomból van, hanem egy évesen vettem. Nem, a nagy LED TV-n nem új. Igen,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong.
2: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
3: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festék, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
4: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
5: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
6: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
7: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dome Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitó napján. jazzfőváros.hu.
8: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
9: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongon.

0: Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió egyet? Mert

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Víradásra várják a segítőket Bács-Kiskunban. Gólyák százai pihennek Kiskunhalason. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ezen a héten több Bács-Kiskun vármegyei településen is lesz lehetőség véradásra. A következő napokban Kecskeméten, Baján, Kiskunhalason és Nemesnád udvaron várják az egészséges véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt munkatársai, írja a BAON. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kiválasztott helyszín pontos időpontját. A víradás néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár három ember életét is megmentheti. A részletes helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt honlapján érhetők el. Gólyák százai pihennek Kiskunhalason. Különleges természeti látványosság várja a természetkedvelőket Kiskunhalason, ahol az egykori Jókai úti szeméttelep helyén kialakított rekultivációs tónál százával gyülekeznek a vonulásra készülő fehér gólyák. A sekély víz, a bőséges táplálék ideális pihenőhelyet biztosít a madaraknak, amelyek néhány napot töltenek itt, mielőtt tovább indulnak afrikai telelőhelyeik felé, írja a Vármegyei Lap. A szakemberek szerint jelenleg mintegy 250 gólya tartózkodik a területen, és a gyűrűik alapján jól nyomon követhető, hogy folyamatosan cserélődik az állomány. A rekultivációs tónál egy igazi madártani ritkaságot, egy pásztorgémet is megfigyeltek, amelyet Kiskunhalason most először sikerült dokumentálni. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónak elmondta, hogy ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: Derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 37 és 41 fok között alakul. Holnap is napos, száraz idő lesz, legfeljebb kevés gomoly felhővel az égen. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 17 és 25, míg napközben 38 és 42 fok között alakul. A következő napokban is marad a forró, meleg nyári időjárás, a hétvégén jöhet enyhülés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Figyeljetek, hogy hol tart az AI. Pakisztáni akcentussal egy videóból kivágva én már reklámozok valamit, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi a termék, mert nem is teljesen értem.
7: Befektetési oldal.
6: Valamilyen befektetési oldal, nem értem magát az oldalt, hogy mi az oldal neve, mert olyannyira...
8: Nem, a hallgatók se fogják.
6: Nem fogjátok, de megmutatjuk, hogy jelen pillanatban...
7: Előtte könyörgöm, mondd el a figyelmeztetést, jó? Mert van, aki ezt komolyan fogja.
6: Ne vegyetek komolyan, nem én vagyok. Illetve várjál, bocsánat, én vagyok, de nem az én hangom. Nem. Én vagyok és az én hangom, de nem én mondom. De jó vagyok és én mondom, de az én hangomon, de nem valós. De az is lehet, hogy ez van ez a cég. Akkor én vagyok, az én hangomon van ez a cég, de ne higgyetek neki, de én mondom az én hangomon.
7: De lehet, hogy a cég jó.
6: De lehet, hogy a cég jó, de én ilyet nem mondtam. Vagy legalábbis nem emlékszem. Vagy lehet, hogy mondtam. Vagy most már én is AI vagyok. Mi az Isten van itt? Mi történik? Hát nem hiszem el. Komolyan mondom. Index, kamu index logó. Tehát nyilván kamu index logó. És így szól a videó. Figyeljetek, megmutatjuk. Megjelenik az Index felirat, tök hiteles.
9: Hogyan keresztem pénzt a televízión kívül? Befektetelszek. Egiserően ógi hogi a sabát pénzemet különböző területekre fektettem. Például részvényekbe, forexbe, kriptovalutákba. Ez a jövő. Nem kell hozzá nagy fizikai erofeszítes, csak egy megfelelő szapát, ameli minden ról gondoskodik helyettem. Sia Sebastian, érdekelne, hogyan kezdett meg el pénzt keresni? Tudnál adni egy tanácsot? A kezdesz nagyon egiserű. Regisztrálj a Prime Expert Pro oldalán, fektesz be egy jobb zsolvó érdekében. Ezt tedd meg minél hamarabb. Felhasználóink olyan emberek, mint te. Ezen platformom segítségével már most elkezdett havonta 5 hányezeteznek vági nyugdíjnak megfelelő bevetelt keresni. Ettől a pillanattól kezdve az új boldogeletet valószágával. Ezen projektem garantált passzív jövedelmet biztosít a lehető legrövidebb időn belül, ami már ma elkezd neked dolgozni. Csatlakozz most! Szeszi regisztrálni, mert a heliek sama korlátozott. Legfeljebb 50 új felhasználót tudunk fogadni.
6: Várjál, most ezt tényleg nem értem. Tehát most ez most kinek szól? Tehát a magyar emberek, akik ismernek, tudják, hogy nem akcentussal beszélek. Akkor itt most rám tettek egy akcentust, hogy én ezt most megmutassam valamilyen másik országban? De hogy van ez?
7: Nem.
6: Miért kellett akkor akcentussal
7: tenni? Akkor nem magyarul beszélnél, ha ez a pakisztániaknak igen, szól. Ez a magyar embereknek szól. Következő a sztori. Kivettek ugye egy ilyen podcast beszélgetés.
6: Podcast beszélgetés.
7: Ahol te valóban ott voltál.
6: Ó, ez valida díszlet. Ott ülök.
7: Minden, oké. Okay. Ott ezt te beszéltél. A csávó tudja, hogy te híres vagy, mert megnézte az oldaladat, sokan követnek, oké, okay. És azt mondta, hogy én írok egy szöveget, amit a mesterséges intelligenciával a te hangodon mondatok föl. Ő ugye lefordítatta magyarra, de onnan látszik, hogy nem magyar, vagy hallatszik, hogy például a nagy szó az nagi lett.
6: Ha, tehát, hogy az AI még nem tud rendesen.
7: Ez még nem tudja.
6: Még gyerekcipőben jár. Igen. De erre otthon ül Marika néni Ózdon.
7: Na, ez a nagy kérdés.
6: És azt mondja, hogy én szeretem ezt a Balást, láttam vele 1100 Balásot, akkor még nem így beszélt.
8: Igen. De azt mondja, mit mond?
6: De nem is baj, nem így beszélt. Hát most van egy kis akcentus, de biztos elment külföldre. De Marika, minden reggel ott ül a rádióban. Nem? Nem, biztos, nem. Pistia, hozzad a pénztárcát, beregisztrálunk. Érted? És ez működik. Tehát erre emberek regisztrálnak. Egy na ez aztán már nagyon hülyének kell lenni.
8: Egy boldog életed most kezdődik.
6: Kici autó, kici pakintáni parfüm adni neked. Érted? Tehát, hogy...
8: Sírt, amikor meglátom, hogy hallgató küldte, óriási.
6: Zseni.
7: A szomorú benne az, hogy van, aki erre befizet. Az tény. Igen.
8: De erre is. Tehát van, aki erre is beregisztrál. Hát azért
6: ott van ez a Marbel, ez kor.sbs, tehát tulajdonképpen ott van ugye a regisztráció. Megjelenik egy kamu index oldallal. Én el tudom képzelni. Hogy van az a mohóság és az a vakság, ami annyira mohóvá és vakká tesz, hogy egész egyszerűen nem tudsz már. És rá klikkelsz, mert azt mondod, hogy a Balázs mondta. Mindegy, hogy akcentus, mindegy, hogy Pakisztán, mindegy, hogy nem beszél magyarul, mindegy, hogy ocó, kici, a hátán lévő életet, innumot, mindegy, hogy makog, de akkor is befizetem. Nem tudom sajnálni. Egy percig se. Tehát az, hogyha megjelensz rendesen és egy fotóval, és ott átvered az embereket, az szomorú, azokat igen. Aki ilyen hülye, hogy erre befizet, arra azt mondom, hogy ez fiasz, megérdemli.
8: Ez semennyire
6: nem bánt, ha ennek valaki bedől. Tényleg, nem?
8: Ez a hülyeség, vagy a természetes szelekció?
6: Ez a nincs értelme az életednek kategória.
7: Csekkolj ki.
6: Igen. Bali, mondd már érthetően be az új oldal címet, nem értettem, szeretném befektetni. Ez ami szlovák akcentus. Igen. Igen, a YouTube-on érthetőbb, de ott a hang nem hasonlít ennyire.
7: Igen, a baj az ezzel az, hogy még 2 év, és rendesen fogod ugyanezt elmondani.
6: De ennél már most vannak jobb AI hangok. Na, szóval hát ezt már berakod egy olyan helyre, hogy betöltöd neki a hangodat, ő megcsinál megcsinálod egy podcastet úgy, hogy megmondod meg, hogy ez nem a te hangod. Tehát ez valami nagyon gyatra, nagyon rossz fordítás is, nagyon béna.
10: Tehát már valószínű, hogy úgy történt, hogy fogta magát, ő fölmondta a pakisztáni ember, és arra rárakták a te hangodat. Ezért van az akcentus.
7: Ja, hogy ő mondta föl.
6: Tehát persze, ő felmondta.
10: Ő felmondta, hát ő így tudta fölmondani, ugye Hogi, meg Nagi, meg ilyeneket, amit ő nem tudja, hogy magyarul hogy kell mondani.
7: Gépen lefordította a szöveget magyarra, azt ő fölolvasta,
10: és utána rárakta Balázsnak a hangját.
8: Képzeld el egy munkanapját.
7: Olyat tudunk csinálni, hogy én fölmondok egy szöveget magyarul, és a Balázs hangját rátesszük. Ezek szerint.
10: Ezt lehet.
7: Simán.
10: Tehát,
7: hogy simán.
6: Persze, megadod simán a hangmintát, pontosan betöltöd, és meg tudsz csinálni egy komplet beszélgetést velem. Veled és velem is meg lehet már csinálni beszélgetést a mi hangunkon úgy, hogy meg nem mondod, hogy AI. Persze. És nem is tart sokáig egyébként.
7: Kicsit csillog a szemem, Gyula, sokat fogunk keresni. Jó.
8: Csak a világ összes nyelvén fel kell mondani, ennyi. Azt az adott szöveget.
6: Csak simán felmondod.
8: Megtalálni hozzá megfelelő embereket.
6: Én szerintem itt 1-2 év, és azt se fogod tudni, hogy ki van a vonal másik oldalán, kivel beszélsz. Aki telefonál. Hogy most tényleg az anyád, tényleg pénzt kér, tényleg a gyereked van a másik oldalon, lesz majd egy jelszó, tehát hogy itt pikpak ilyen hangon fognak majd elkezdeni téged hívogatni. Hogy bajban vagyok. Unokás csalók, tehát ennek leáldozott, hogy akkor most nincs itt a Pistike, de küldjön a Pistikének pénzt. Nem, Marika néni itt Pistike hangon fogja felhívni Pistike. Na ott mi lesz, gyerekek?
8: Mi már megbeszéltünk otthon egy jelszót.
6: azt, hogy Vizsla.
8: Mindjárt megmondom.
6: A magyar Vizsla. Mondd el, mit nem mondjak el, hát senki nem tudja, magyar Vizsla. Ez a jelszó, magyar Vizsla. Megbeszéltetek egy jelszót?
8: Hogy miről fogjuk egymást azonosítani, hogyha arról van szó, hogy mondjuk engem felhív a lányom, vagy felhív a férjem, akkor mi lesz az a szó, amit be kell mondani ahhoz, hogy én tényleg elhiggyem. És ez annyira speciális, csak ránk jellemző szó, hogy pontosan fogjuk tudni.
6: Én szerintem a ti szavatok a tűzfal. A szorongás, a tűzfal, a kert, az
8: a reggeli ásó, hány inger.
6: A reggeli hány inger, a nem lépek a vonalra, köszönök a madaraknak. Tehát én valamilyen szót tennék, neurózis, valami hasonlót.
8: A bakon vagyok.
6: A bakon vagyok. A jelszó Monaco. Monaco. Igen, valaki a tegnapi élményben szálló után tényleg.
7: Illetve
6: Monaco.
7: Most már a lepkefarm. Mától.
6: Igen. Ugye, és a lepkefarm. Ökölbe szorul a kezed, igen, és bemondod, hogy Monaco, és akkor meg olcsó szállás, ezek szerintem jó szavak. Igen. Booking.com, értékelés, minek? A pontokat ne nézd, csak a tűzfal. Tehát, ugye...
8: Lényeg, hogy olcsó legyen.
6: De a jelszó Monaco, azzal megvagytok szerint. De igen, abszolút.
8: Skoda.
6: Ja, gyerekek, nem tudom. Szóval, hogy ez így egészen elképesztő. Mi pénz ez? Olvastam valahol egy cikket, hogy nem is tudom, melyik oknyomozó újság. Lehet, hogy a Direkt, vagy nem tudom. Lenyomozták, hogy ez hova visz. Hogy ez hova mennek ezek a csalók. És az van, hogy nem, olvastátok, nem? Mm-hmm. Egy hosszú cikk volt arról, hogy Pakisztánba vezetnek a szálak, meg Indiába, tehát egy messzi Ázsiába, Kína egyes részeire, ahol bekamerázott egy csávó, aki kilépett tőlük, vagy egy csajszín nyilatkozott arról, hogy hogy zajlanak ezek a csalások. És azt mondta, hogy brutálisan profin felépítve, több emeletes házakban, föld alatt és föld fölött kamerával bejelentkezve, ilyen katonai-szerű objektumokban, felső vezetővel, főnökkel nem találkozva, a mobiltelefonodat elvéve, kizsákmányolva, napi 8-10 órát dolgozol, $10 körülbelül, teljesítened kell, hoznod kell a számokat, borzasztó nagy rabszolgatartás és emberkereskedelem alapú a dolog, és hogy akik ott ülnek, is túszok. Uh-huh. Tehát, hogy nem az is áldozat, aki hív, de az is áldozat, akit hív, de aki téged hív is áldozat, $3 keres, ki van zsákmányolva, 20 óráig megy, és hogy nem tudod visszafejteni, nem tudsz eljutni a tulajdonosig, pakisztáni, indiai, ázsiai hátterek és offshore cégeken keresztül kimentett lóvék, és hogy bődületesen nagy iparág, dollármilliárdokról van szó, egész nap figyelnek, nem vihetsz be telefont, és ha ki akarsz lépni, akár az életeddel is fizetsz, és nagyon nehéz megszabadulni, kilépni, mert fenyegetnek, zsarolnak, utána nyúlnak, ellehetetlenítenek. Tehát, ha ide te egyszer belépsz, mint csaló, az nagyjából fölér egy emberkereskedelemmel, mert mindenedet elveszíted, és még a családodat és a szüleidet is megzsarolják, ha te azt mondod, hogy ezt a munkát nem csinálod tovább.
7: Modernkori rabszolgatartás.
6: Ez a modernkori rabszolgatartás, igen.
7: Teljesítménybérezés van? Tehát, ha te 5 embert vertél át ma, akkor jó, vagy ha csak 2,
6: nagyon keveset
7: akkor...
6: keresnek, Dubájon keresztül indulnak, és mennek el egészen India és Pakisztánba a csalók, és brutális, brutális hálózat. Brutális hálózat, dollármilliárdokkal, egészen elképesztő.
7: Most kaptak el egyet, 3000 ember volt benne. 3000 ember
6: igen,
7: ült benne.
6: Kínában tart, Észak-Koreában is vannak, Ázsiában vezetnek a szálak leginkább, szinte visszanyomozhatatlan, és ilyen a írja is a cikk, hogy 5-8 emeletes épületben volt a központ, több más helyszínről is dolgoztak a csalók. Kamerák mindenhol, irodák, leülsz a telefon elé, megkapod a szöveget, megkapod a telefonszámokat, és telefonálnod kell. Nagyon érdekes volt a cikk, és ha nem hozod és teljesíted, tehát akkor véged van, és ahogy az is túsz, aki téged hív, hogy lehúzzom. Tehát ő ebből minimálisat kap. Minimálisat.
8: Nekem volt hasonló ügyfélszolgálatos munkám.
6: Talán nem ebben a formában.
8: Hát, de majdnem tisztítószereket kellett telefonon értékesítenem. Kis virág volt a fedőn.
7: Ne! Hát így mutatkozz egy kis virág?
6: Ne csináld!
8: De komolyan. A Váci utcában béreltek egy irodát, ott ültünk 18-21 irodában, és ilyen hideghívásokat indítottunk, felhívtunk cégeket, ahova tisztítószereket próbáltunk értékesíteni, és...
6: Mi az, hogy hideghívás? Ez mi?
8: Hát úgy, hogy senkit fogsz egy felcsapod a telefonkönyvet, és így végig...
6: Ja, és fölhívsz. Aha. Igen. És tisztítószert kellett eladnod.
8: Tisztítószereket, igen, illetve ilyen műhelyeknek ilyen olajfelszívó, ilyen csodaszereket.
6: De validok voltak a cuccok? Tehát azok tudtak valami?
8: Soha nem találkoztam egyébként ezekkel a termékekkel.
6: A terméket.
8: Igen, és mondták, hogy legyen egy fedőnevem, ha esetleg bántást kapnék, vagy elküldenének, ez volt a pszichológiája, akkor ne Julit küldjék el a bánatba, hanem kisvirágot küldjék.
6: És volt egy kisvirág. Te szarnév, kisvirág, a legrosszabb, tudod, a kis meg a nagy. Nagy Péter kisvirág. Tudod, de rossz, még a név is rossz. És meddig csináltad?
8: Hát egy olyan körülbelül, hát egy olyan pár hónapig, 3-4 hónapig.
6: Pár hónapig ültél egy telefon mellett, és random kellett hívnod.
8: Igen, igen, igen, csak nagyon nehezen tudok bármi olyat valakire rátukmálni, amit egyrészt soha nem láttam, másrészt én magam sem hiszek benne. Volt, aki ezt éveken keresztül csinálta, és iszonyatos pénzeket,
7: meg ilyen bónuszokat. Hogy jutottál tovább a izéne? Mert nyilván a szám az a portáshoz vezetett. És akkor elmondtad, hogy kis virág vagyok az ilyen cégtől.
8: Nem, akkor volt aranyoldalak, és akkor az mondjuk az üzletvezetőnél, vagy az igazgatónál csöngött, én fölhívtam, és akkor nagyon cseregve, mert mindig egy nagyon kellemes hangú nőket kerestek, és akkor a tisztítószerek beszerzéséért felelős munkatársat keresem, tudod?
7: Én már mennék is, Júli, na, még.
6: És ajánlottál egy cuccot, amit nem láttál, sose tudtad, igen, hogy van-e, hogy néz ki, milyen dobozban van, csak hogy nagyon jól takarítod vele.
8: Bármit, igen. Ha jól emlékszem, a legfőbb termék az volt, ami olajat képes felszívni ilyen iszonyatos mennyiségben. Tehát például ilyen autószerelő műhelyekbe ajánlottam, és mondta a fiatalember, hogy mire szórjuk a faforgácsot. Ez annál sokkal jobb és környezetbarát.
7: Ezeket jó, neked kellett kitalálni, vagy volt kiképzés?
8: Volt előtte egy ilyen eligazítás, persze, hogy miket érdemes mondani, hogy kell eladni ezt a terméket.
6: Írjátok már meg, drága hallgatók, egy hónapig vagy egy hétig tartott legvállalhatatlanabb munka, amit csináltatok. Autós iskolában dolgoztam, mint adminisztrátor, másfél hónapig bírtam, semmit nem kellett csinálnom, két hetente kellett megírnom 5 darab plakátot és dátumot, két naponta egy telefonhívás volt, mert érdeklődtek a következő kereszttanfolyamról. Napi 8 órát ültem ott, Niki küldte nekünk. Két napot dolgoztam egy konzerváló üzemben, ahol a befőttek tetejét kopogtattam egy pálcával, hogy levegőse. A második nap sikerült egy akrabb üveget felborítani, hál' Istennek. Fanta lájmos hostessként zöld pulódban, hatalmas felirattal rajta, próbáld meg zöldben, 17 éves dekoratív lány voltam. Szerintetek?
7: Jó,
6: hányan nyomták ezt? Hányan nyomták ezt így ebben a formában? Atya Isten. Brigádmunkában karácsony szilveszter között magas nyomásúval tyúkcart postam ki a tojóketrecek alól. Azért milyen rövid munkák ezek, rövid, de hogy azért ez fontos tapasztalás. Fontos tapasztalás. Nekem még volt olyan, képzeljétek el, hogy én irodaházat takarítottam.
8: De mikor?
6: Éjszaka takarítottam, belváros, gimnázium, nyári munka, egy estét bírtam. Következő
7: Hol történt?
6: Nádor utca, október 6-a utca, megmondták a címet, hova kell menni. Jött a cím. Október 26-a, 26. Állok ott egyedül.
7: Kaptál cuccot? Vagy neked kellett vinni?
6: Oda mentem, ott álltam egyedül. Semmit nem vittem. Megjött a mama, fölmentünk az irodába második emeletre, egy olyan ilyen open office, képzeljétek el, hogy tele asztal, nyomtatók, minden. Azt mondta, hogy 4 emelet van, irodánként van fél órám, az összes asztal, összes telefon, összes virág meglocsol, szemetesek kiürítenek, stb. És ott maradtam. Lerakott egy porciót, figyelj, én reggel 6-ra én meghaltam.
7: Megcsináltam,
6: hát nem tudtam, megcsináltam, hazamentem kis porcival. Megcsináltam, soha többet nem találkoztam velük, egyedül kóvályogtam egy irodaházba, ilyen alibiből ott sepergettem, kiöntöttem a kukákat, hát végigcsináltam, reggel 6-ig tart a munkaidőd, este takarítasz, reggel 6 órakor taka van, jött a mama, összeszedett, egy brigáddal levonultunk, és azt mondták, hogy akkor mit tudom én, holnap vagy szerda este várnak megint, este 10-kor találkozunk is.
7: Soha többet nem mentem.
6: Nem felejtem el, én ilyen magányos még soha nem voltam. Egy éjszakán keresztül kóvályogtam egy 8 emeletes, 6 emeletes irodaházba.
7: Jó, de jó lett a meló, megcsináltad.
6: Még ilyen faxgépek voltak, tehát ez a papíros ilyen nyomtatógépek. Szedjem ki a nyomtatót, kukákat ürítsem ki, tele asztalokat töröljem le, poharakat a mosogatóba, vigyem ki a konyhába, stb. És leléptek. Elmentek különböző szintekre. Nem, hogy be voltam szar, hogy egyedül vagyok egy irodaházba. Tudod, amikor úgy porszívózol, hogy mindig nézem ki, ezek gyilkosok, ezek
8: lámpát sem kapcsoltak.
6: Nem kapcsolnak lámpát, sötét van, ott takarít, és az mi az Isten csinálok én itt? És akkor fizettek, mit tudom én, alkalmanként 2000 forintot, 1500. És mondtam, hogy jó, egy hónapot lehúzok, lesz belőle valami. És reggel 6-kor így elváltál, tudod. És így haza, ha elbalagtam a kis pocki, még
7: de beültem. De ők is érezték, hogy nem jössz többet. Nem.
6: Szerintem látták rajtam, érted? Sose voltam annyira magányos, mint amikor irodázat takarít az gimnáziumban. Első nyári munkám egy piacon volt, ahol 12 órában göröglényét kellett felvágnom. 12 órában Szabi küldte nekünk. Egyetem alatt egy hónapot kebabot árultam a Blahán. Többet szerintem nem kell mondanom.
7: Dugókat szedtem ki madzaggal, boros üvegből, 50 fillér volt darabja.
6: Azt a mindenség.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
12: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
13: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
14: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cegléd Jóti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
15: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
16: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
17: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
18: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?

0: akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Klímafejlesztés kezdődött a Kecskeméti Kórházban, megjelent a következő tanévrendje. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a 410 millió forintos hűtéstechnikai korszerűsítés a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Kecskeméti telephelyén, írja a BAON. A beruházás az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotel épületet és az A épület hűtési rendszerét érinti. Már befejeződött több hűtőberendezés cseréje, a munkálatok idejére pedig mobil hűtőrendszer biztosítja a folyamatos betegellátást. A fejlesztés célja, hogy a nyári hőségben is megbízhatóan működjenek a kórházi klímarendszerek, javítva ezzel a betegek és a dolgozók komfortját, valamint az orvosi berendezések üzembiztonságát. A beruházás egy országos 3,6 milliárd forintos kórházi klímafejlesztési program részeként valósul meg. Megjelent a 2026-os 27-es tanév hivatalos rendje, így a kecskeméti családok és iskolák is megkezdhetik a következő tanév tervezését. Az általános és középiskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-ig tart. Az első fél év január 22-én zárul, az általános iskolai beiratkozást pedig 2027. április 22-én 23-án tartják majd. A tanév részletes rendjét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium rendelete tartalmazza, amely megjelent a Magyar Közlönyben. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. A nagy melegben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel és a tűzőnap kerülése, erre hívja fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix azt javasolja, hogy naponta legalább 2,5 liter vizet fogyasszunk, de fizikai munka vagy fokozott izzadás esetén ennél is többre lehet szükség. Kiemelte, hogy az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek a legveszélyeztetettebbek, ezért lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjanak. Ha valaki rosszul lesz a hőségben, érdemes hűvös helyre kísérni, vizet adni neki és megkérdezni, hogy hogy érzi magát. Amennyiben az állapota rövid időn belül nem javul, mentőt kell hívni. Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk, erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Lezajlott Jeff Bezos esküvője. Olvastátok?
4: Hát. Ez volt az, amit Velencébe csináltak?
5: Igen.
4: Feri, milyen volt?
5: Igen, nagyon jó. Örültünk neki, hogy ott volt, rengeteg pénzt keresett rajta a velencei tó.
3: Az agárdiak és volna. A gárdonyak is nagyon örültek Jeff Bezosnak. A világ ötödik legdrágább esküvője, gyerekek. Jeff Bezos, ugye tudjuk, hogy a kopasz csávó, aki másodszor a házasodik, az asszony elvitte a pénzének a felét, és még így is a világ leggazdagabb embere. Az ötödik legdrágább esküvője, az Amazon tulajdonosa, ugye Jeff Bezos, és Lauren Sanchez, akin egy természetes vonás nincsen legalábbis az arcán. Szanasz szét van varva. Mindenhol. Múlt héten összeházasodtak. Ugye erről beszéltünk, a velencélyek gyűlölik őket, el akarták zavarni, de ennek ellenére megtartották csütörtökön a templomban, a nagy velencei templomban az esküvőt. Hatalmas nagy lagzival ünnepeltek. Csütörtökön volt a fogadás a Madonna templomban, pénteken meg már zajlott a lagzi egy külön szigeten, majd szombat este pedig egy fogadást tartottak a rendezvényközpontban.
4: Milyen ajándékot viszel?
3: Erről beszéltünk ugye múlt héten, hogy mit viszel? Nem tudsz mit vinni? Mit viszel a világ legdrágább vagy leggazdagabb emberének? Nem tudsz nagyon mit vinni. igazából.
4: Verseket is. Ilyenkor jönnek a kézzel készült ajándékot.
3: Igen. Katy Perry, Orlando Bloom, DiCaprio, hát mindenki, aki,
4: DiCaprio-nak
3: aki számít.
4: DiCaprio-nak új csaja van, akit most állítólag nem bírta fékezni magát, és végig taperolt ezen a rendezvényen. Össze-vissza fogdosott egy nőt, egy esküvő.
5: Hát ez és az ő nőjét ráadásul.
4: Ezt megírt a több bíróság is.
3: Miért nem ide jött hozzánk, komolyan mondom? Miért nem itt házasodott Jeff Bezos?
5: Tudtunk volna neki rendeset csinálni. Most olvasom a hírt, hogy ezek hajnali kettőkor már hazamentek. Hát magyar lagziból, ha hajnali kettőkor hazamész, akkor egy hulladék vagy.
3: Hajnali kettőkor hazamentek.
5: Igen, ennyi kettőkor, kettőkor vége volt a bulinak, azt mindenki hazatántorgott, illetve haza csónakázott.
3: Ez elég nyomorúságos,
5: hogy hazamenni.
3: A világ ötödik legdrágább esküvője, és hajnali kettőkor már nem vagy sehol.
5: A vége, köszönjük, eddig volt.
3: Ez egy szarparti volt akkor.
4: Hát de mit, ezt nem tudhatod, hogy hajnal kettőig milyen szinten csapták szét magukat. De én látom magam, hogy te ülsz egy ilyen kis ladikban, és visznek haza a buli után hajnal kettőkön.
3: Megyek haza a kis ladikomba.
4: De ez nagyon komoly lehet, hogy mindenhol tudsz menni hajóval.
3: Hát maga a szigetre is hajóval mész, ugye? Nem is tudsz nagyon hazamenni. Tehát ott ugye úgy volt, éjjel kettőkor véget ért a buli, beállnak a hajók és elviszik őket.
5: Azt írják itt a hallgatók, hogy benne voltam meghívóban, hogy nem vigyél ajándékot, viszont Velence városának adományoz egy kis pénzt.
3: Mondjuk ez jó felség.
4: Hát nagyon jó fej.
5: Gondolom ez azután született, miután az első tüntető megjelent.
4: Táncra. Én látom, hogy ez a polgármesternek arcát, amikor én a saját lagzimat így hirdetem meg. Ne hozzatok semmit, csak akkor egy kicsit a...
3: Nyíregyházának utaljatok egy kicsit. Ja. És akkor milyen, akkor Katy Perry beutal, mit tudom, 500 ezer dollárt Velencét? Hogy Leonardo DiCaprio azt mondja, hogy oké, akkor 100 ezer dollár, és akkor megtámogatom Velencét.
4: Mit teszel a menyecske tánckora az üstbe?
5: Semmit. Már nem kell, ott már hova teszel, rakod, olyan rakott a szekér, hogy arra már nem nagyon fér. 90 magángép szállt le.
4: Ez nagyon könnyűzött barátnak hangzik.
3: Mennyire durván nyomják ezek, te jó Isten. 90 magángép landolt Velence repterén. Azt a mindenségét neki. A vendégek luxus ajándékcsomagot kaptak. A nőknek például egyedi kötött papucsot Amazon logóval, de szar! Júj, de rossz!
5: Jézus.
3: A férfiaknak velencei papucsokat, a pár 2 millió eurót adományozott a Velencei Laguna kutatása és fenntartatosságára irányuló projektekre. Helyi szolgáltatókat alkalmaztak arra, hogy ott hozzák a kajákat meg a piákat.
5: Igen, ezt én múlt héten is mondtam, hogy múlt héten, mikor erről beszéltünk, hogy biztos, hogy rengeteg pénzt keresnek rajta.
3: Nagyon sok.
5: Hát gondolod, a városnak a kutatási cél, a catering, az esküvő, a díszítés, és a többi, hogy rengeteg a lóvé, igazából most úgy is mennek a turisták, érted? Hát nem tudom, napi millió számú turista megy be vele, nem mindegy.
3: Nem mindegy, hogy most ott van, vagy nincsen Jeff Bezos.
5: Megtartja ezt az esküvőt, vagy nem.
3: Igen. Csak 1:30 volt fizetve a dupla kávézenekar, azt mondják, hogy azért mentek haza. 2-kor a dupla kávé lefűzött, és vége.
4: De azért Jeffnek van egy ilyen, hogy is mondjam, zsánere. Most nézd meg az előző feleségét, meg a mostani feleségét, akkor gyakorlatilag ez... Tehát nagyon durán hasonlítanak egymást, csak annyi, hogy ő most egy nem olyan természetes verziója az előzőnek.
3: Kicsit túl van a csajszí tolva, nem?
4: Igen, de hogy te az az ilyen, szereti a barna magas nőket.
3: Barna magas nőm, aha. 2 éve nyáron voltak itt a családdal, azt írja valaki, 3 napot töltöttek Budapesten.
5: Csak nem 1 milliárd euró bevételt hozhat az olasz városnak az esküvő. 1 milliárd euró.
3: Hogy monetizálod ezt? Tehát hogy hozol? Tehát az, hogy megjelenik, hogy Jeff Bezos elment Velencébe, és ott volt az esküvő.
5: Nem.
3: Ezért én el akarok menni Velencébe, hogy megnézzem, hogy ő hol esküdött. Tehát mitől lesz ennek, hogy lesz ebből bevétele a városnak?
5: Hát hogy úgy lehet, hogy egyrészt van az a bevétel, amit ők kifizetnek.
3: Amit ők elköltenek.
5: A templomot béreled, a csónak, a minden béred.
4: Híres nagy celebvadászok.
5: Másrészt meg ugye még... Nem, mintha nem lenne elég fókusz Velencén, de szerintem most még az is fölkapta rá a fejét, aki eddig azt mondta, hogy jó, hát Velence biztos szép, de mit én tudunk máshova menni, és azt mondja, hogy jó, hát ha ő is ott esküdött, látja a képeket, akkor meg van.
3: Akkor meg Velencében.
5: Igen.
3: 30 privát vízitaxit megbíztak az esemény kizárólag vendégfuvarozásával, ami azt jelenti, hogy 212 órás munkanapot feltételezve 270-300 ezer dollár ment csak el vízi közlekedésre. Hát akkor így azért kijön, hogy elköltöttek 100 embert csak vízi közlekedésre. Tehát akkor ők ott fél Velencét tulajdonképpen dolgoztatták közben.
5: Hát persze, 200 VIP vendég, azoknak nem adsz akármit, ugye? Ha ilyen híres emberek vannak, nem vajas kenyérrel eteted őket, tehát ott is az is egy irgalmatlan lóvé lehetett 3-4 napig.
3: Másodjára már írsz házassági szerződést vajon? Így, hogy elsőre az asszony elvitte a felét?
5: Szerintem igen.
3: Beírott, hogy kicsi minden, amivel jöttél, azzal mész.
5: Így van.
3: Nagyon jó, egy 50 millió dolláros cseket kapsz, taka van. De
4: ez
3: nincs
4: a fickó nem tűnik ilyen ízispúrnak, szerintem úgy van vele, hogy most megérdem lesz ügye.
3: Hát most van a 400 milliárdod, abból lesz 200, még mindig nem érzed, hogy mennyivel van kevesebb. Jöhettek volna Pestre és a fővárosi önkormányzatra, és ráfért volna 1 milliárd euró.
5: Igen.
3: Jeff Bezos, igen, a Bazilikában esküdött. Átadott 3 milliárd forintot.
5: Most bocsánat, de tök szép helyszín vagyunk. A világ, nem tudom hanyadik, de az, szerintem az első 10-ben van leggazdagabb esküvője, az indiai milliárdos. Ők itt esküdtek.
3: Ez 1 milliárd euró, igen, az azt jelenti, hogy 300 milliárd forint jönne be az önkorinak.
4: Karigeri aznap szerintem elszívne egy szivart.
3: Rágyújtene egy hatalmas szivarra. Azt mondaná, háromszor csináljuk meg a Pride-ot idén. Nem csak egy Pride lesz, duplázunk gyerekek, mint az, hogy a Puskásban három Pride-ot csinálunk.
4: Látom magam,
3: azért az komoly
4: városházatéren. Tudtam, hogy minden rendben lesz.
3: Azért az komoly lenne. Vajon mennyi kokófogyot kérdezi Tamás? Na, ez egy jó kérdés.
4: Nem tudom, hogy lehet-e kokózni egy vízivárosban, úgyhogy nem lesz
3: szerintem, nagyon stresszes. Szerintem igen.
4: Igen?
3: Hát azt, megoldod.
4: Megoldod?
3: Kacsintasz, bemész a WC-be, tudod, hogy a kettes ajtón kell bevenni, ott már Orlando Bloom tárazza a csíkokat, és egy arany fajanszról szívott föl a kokót. Biztos vagyok benne,
4: szerintem
3: persze.
4: Van külön ilyen, szerintem voltak ilyen kis repülőgép formájú kokószívók.
3: Amazon logós kokó. Szomeliek voltak, akik hozták. Hát azt egy tudni. Ilyen bulin szerintem minden van, nem? Dögunalmasan ülnek, eszik a drága kaviár pesgőznek, vagy csapják magukat és nagyon partiznak. Mennyire viselkedős egy ilyen? Nagyon, nem?
5: Nagyon,
3: szerintem. Ilyen protokoláris az egész, ugye? Aha. Látod, hogy Leonardo DiCaprio felállt hajjal, ilyen kicsit ilyen porcukros orral, nagyon-nagyon csapja a táncasztalon?
5: Üvölt a zenekarnak, hogy és azt a kuka dzsambot!
3: Ezt látod így magad előtt? Vagy nem, kicsit feszengve egy üldögélnek, tudod, ilyen fél protokolárisan, nagyon feszengve. Mindenki üldög.
4: Én arra gondoltam, hogy ezek az emberek, akik meg voltak hívva az eskü, ezek a híresek, ők lehet, hogy nem is a barátai van Jeffnek, csak tudod, ilyen, tudod, ők ilyen kiegészítők.
3: Biztos, nem lehet ennyi barátod. Hát nincs 300 barátod.
4: Ezért csak azért mentek el, mert nekik is jól mutat a rezumójukban, meg a Jeffnek is, tudod.
3: Tehát, igen, Jeff esküvő, meg ilyen státuszszimbólum, nem?
5: Összejár Leonardo DiCaprioval a Bezos?
4: Biztos, hogy nem.
5: Na.
3: Nem gondolnám.
4: Szerintem
3: haverok, találkoztak kétszer, gyere el, minél több sztárt meghívsz, annál jobban reprezentálod a saját esküldet, hogy
5: menő vagy. Most ebbe is reprezentálni akarsz, nem egy jó bulit akarsz.
3: Ott a két hiperli, az Orlando Bloom, a DiCaprio, azért az menő, nem?
5: Hát inkább olyat hívsz, akivel jól érzed magad.
3: Meg de lehet, hogy nincs olyan már nincs neked, több. Nem?
4: Aha. A Leo ugye végig sapkában volt, és olyan érdekes a barátságuk, ha barátok, mert ugye Leo nagy környezetvédő. És hát az Amazon szerintem pont az ellenkezője a környezetvédelemnek. Minden szempontból, nem? Tehát, hogy
3: az biztos, hogy az egyik legnagyobb környezetszennyezők, igen.
4: Tehát, hogy azért ez egy ilyen izgalmas termi kapcsolás.
3: Orlando Bloom és Katy Perry szakítottak. Hoppá.
5: Az esküvő után?
3: Lehet, hogy olyat látott Katy Perry, hogy ezt nem bírta feldolgozni. Orlando Bloom, Jeff Bezos seggjén.
5: Jeff Bezos tud rendes esküvőt csinálni a csajának.
3: Jeff Bezos mesztelen seggéről szívta a kokót, és ezt Katy Perry már nem bírta elviselni. Nem, álltok, az Orlando Bloom mondta, hogy annyira ciki volt a Katy Perry fellövése az űrbe, hogy ezt nem tudja neki megbocsátani.
5: Miért lett volna ciki?
3: Kellemetlennek tartja, nem tudom. És ugye miatt ez is benne volt az ő szakításunkban.
4: Ez is komolyan mondod?
3: Igen. Úgyhogy egyszer engem fellőnek, készüljetek, akkor szakítani fogunk.
5: Az nekünk nagyon kellemetlen.
3: Jó, annyira kellemetlen lesz, hogy engem egyszer fellőnek, utána szakítani fogunk. Gyere, készüljön.
4: A sorrend rossz. A sorrend rossz. Szerintem az, hogy először ugye szakítunk, és utána fellőnek.
3: És utána fellőnek. Na írjatok már, drága hallgatók, tessék, nézzük meg, hogy a lehető legrongyrázósabb esküvő, amire meghívtak benneteket. Hevesi Tamás volt a sztár vendég. Nagyon szerettem a Tamást, de...
4: Következő SMS.
5: Nem, ezt azért olvasd végig.
3: Na figyeld, akitől a násznép meghallgathatta a fájdalmas Jeremyt, majd ezt követően...
5: Jeremy, ne hagyj el. Egy esküvőt.
3: Majd ezt követően sűrűringó táncolt egy szalszát.
5: Tök menő.
4: Azért. De akkor ez az M1 rendes lesz az esküvőt?
3: Igen. A kissé kontrasztos előadások után Hatházi úr következett, aki egy fél órás stand-up-al készült. Borzasztó volt, senki se figyelt.
4: Az esküvőre soha ne hívjatok stand-up-al, ezt elmondom.
3: De tényleg, miért megy el?
4: Akkora öngól, tehát ennyire egy keresztelőre is hívhatná.
3: Nem is szabadna neki elmenni erre. A zenészeknek elég nehéz dolguk volt ezután, hogy megmozgassák a vendégeket, inkább szólt az egész a Nagy Zolásról, mint a mulatásról és az ifjú párról. Tavaly voltam egy lakzin, egy borkastélyban tartották, gyönyörűen, óriási, Andrégnál nagypénzes emberek voltak, nem is mert senki, de mindenki tele van. Senki nem csináltott képet, csak fényképész. Párommal mentünk, 10 000 eurót vittünk ajándékba egy kötekben, és további 3-4 000-et még ott a lakodalmon elszórtunk. Az ajándékok között volt Rolex, Patek, meg minden más, szóval mi vittük a legkisebb ajándékot. 3 napos lagzi volt, a 4. nap jöttünk haza. Utóirat nem roma lagzi volt. Azt a mindenit.
5: 10 000 eurót így.
4: Hallottam olyan esküvőről, hogy egy darab bitcoin volt a beugró. És akkor egy darab bitcoin.
3: Egy darab bitcoint kellett utalnod. Wow! A 100 000 dodo.
5: Na. És ha nincs?
3: Akkor nem mész esküvőre, ide nem jössz.
5: De van 100 000 euró, mondjuk, vagy dodom, vagy mennyi most a izé. Csak de nincs, szeretlek. Nincs, de hogy akkor... hívják, akkor
3: hát
5: nem megyek.
3: Hát akkor veszel egy bitcoin szerzel, és beutalod, megkapod.
4: Az a jó ilyenkor, hogy ezeknek az embereknek általában van egy ilyen törés, amúgy a családi mintázatukban, tehát az, hogy vannak a nagyon drága emberek körülöttük, akiket összeszedtek az életmódjukkal, és van a családjuk, akik tudod, mondjuk az unokatestvére, aki ott van az esküvőn, de tudod, hogy nem pénzes. És akkor és, tudod, vannak ezek az arcok, amikor ilyen érettségültében ott ülnek, és akkor mellett a másik a Patek Philippe tolját.
3: Igen, de még az, hogy egy bitcoin beugró, az elég rondázós. Tehát 100 000 dollárra beugró, hogy gyere el az esküvőre. Ha utalsz, akkor jössz. Voltam egy esküvőn, LL Junior lett volna a sztár. Fellépés előtt egy nappal hívta a párt, hogy csak akkor tud jönni, ha az egy éve kifizetett gázsit megduplázzák. Aznap nem volt fekete vonatozás.
4: De ez milyen? Haj.
5: Hát azt még tavaly
3: nem tudjuk, hogy igaz vagy nem. Tehát nem ezeket sose járunk utána, nem tudjuk, de jött egy ilyen SMS. Tavaly lekötötte, és szólt a junior, hogy gyerekek, semmi baj, csak duplázatok. 20 év voltam egy olyan esküvőn, ami 8M volt, egy budapesti lakás ára volt, nem voltak gazdagok, hitelt vettek fel, rá vendégek bérelt limuzint vittek az esküvőre, iszonyú kellemetlen rongyrázás volt. A pár az első évet sem bírta ki, az esküvő után fél évvel elváltak, a mai napig fizetik a svájci frankos álom esküvőt. Az milyen kemény.
4: Ismerek amúgy olyan előadót, aki hát ilyen nagyon híres zenész, és nagyon-nagyon jó mulató zenét csinál, és neki az a módszere, hogy van egy összeg, amit meg kell tárgyalni, hogy annyi a gázsia, elmegy, letol, nem túlzok, 3 számot.
3: Júj, de jó.
4: 3 számot, visszavon az öltözőjébe, de ezt úgy megcsinál ezt a 3 számot, hogy oda menni neki könyörögni, hogy jó, figyelj, egy százasért, fizetek egy százasért, és megvárja, még tényleg az, hogy annyira kellemetlen, hogy nem jön ki még egyet elénekelni, hogy kifizetnek neki akár a gázsiának a többszörösét is.
3: És még egyszer kimegy aztán. Igen, igen. Nagyon jól csinálja.
4: Ugye? Ezt kell csinálni, hogy a humoristáknak is. Három év nagyon jó, és, de a poén előtt lejössz. Igen.
3: Rippel fivérek a sztárvendég, más nem kell hozzáfűzni. Hát az nagyon drága esküvő lehetett. Az borzasztó drága esküvő volt.
5: És akkor egymáson álltak?
3: Hát gondolom félmesztelenül kézen álltak. Egymás tar fején, vaxolt koponyáján fejen álltak 150 plusz áfáért. Hát azért az nagyon komoly esküvő.
4: És mit akart reprezentálni az esküvőn ezzel?
3: Hát, hogy meg tudod hívni a Ripple fivéreket, hogy ki tudod őket fizetni.
4: Bárki meg tudja hívni őket, csak nem biztos, hogy eljönnek.
3: Egyébként igen. Én voltam olyan esküvőn, ahol berangozták, hogy meglepetés vendégek lesznek. Mikor Pákot megláttam, éreztem, hogy itt egy pálinka nem lesz elég. Majd érkezett kis GoPro, nagy GoPro. Bocsánat, nem tudok beszélni. Yeah. Szóval kis GoPro, Nótárméri Polgár Peti, emellett online Dögös Robi bejelentkezett, mert sajnos nem tudott eljönni. Évfélkor pedig Zoltán Erika érkezett. Elfogadnám zsebbe a lakodalom árát, Puszi Szilvi. Balázsik lakziában voltam pincér, ott az ugandai király volt a ceremónia mester. Az ugandai király volt a ceremónia mester. A gyerekek, nem volt olcsó. Nem volt olcsó. Hogy jött az egész pereputyával.
4: De tényleg, de esküldre tettél be valamilyen sóelemet?
3: Nem. Igazából, milyen sóelemre gondolsz? Hogy volt-e valami plusz dolog, vagy nem tudom?
4: Nem tudom, hogy David Copperfield.
3: De
4: Ágbil
3: Gyulának kirántottuk a mankóját.
4: De Ágbil Gyulának kirántottuk.
3: Felépés közben a buszinak a mankóját kirántottuk, ezen ő is nevetett meg, a násznép is nagyon jól szórakozott. Dehogy is, nem.
4: Semmi?
3: Ne, nagyon szolid volt. Ilyen léggömböket engedtünk el a végén.
4: Ennyi, dögöljetek
5: meg delfinek. Elengedtetek léggömböket?
3: Hát ilyen kívánság léggömböt.
5: Aha.
4: És mit kívántál?
3: Tessék? Nem emlékszem, hogy mit írtam rá.
5: De biztos, hogy nem jött be.
3: Franc se tudja, hogy bejött.
4: Az, ami most ott keringelik a szakaszférában.
3: Az még nem esett le az a léggömb. Nem volt, semmi nem volt. Volt egy zenekar, zongorázó.
4: Lehet, hogy ez a madár ezért jött.
3: Lehet, hogy ez a madáras tégen ezt akartam, hogy megtaláltam a léggömbödet, kis gazdám. És az volt ráírva.
4: Én megyek a kíváncsi.
3: Nem volt nagy francolás. Nem. 11-kor tényleg megjött a rossz juhárt, 2 dalt előadott. Nem, semmi. Tök, egy komágyba volt. Kettőkor még a Ringo Starrot picit elzongorázott néhány Beatles dalt. Nem flancoltunk, abszolút nem. Tényleg nem.
4: Nagyon durva dolgokból lehet keveredni amúgy ilyen ezeken a fellépéseket. Mert egyszer volt egy ilyen karácsonyi fellépésem, hogy egy cég megrendelt egy saját karácsonyi buliára, de nem volt benne a helyszín. És akkor hívtam őket induláskor, hogy de nem látom az étteremnek a helyét. És mondják, hogy hát ez nem egy étterem, ez egy birtok. És a birtok, hogy tessék, hogy de hát mondom, ez egy cégesen. Hát igen, de ez egy birtok. És akkor elmondták, hogy ez egy külső kerületnek melyik része. Ez tényleg egy birtok volt, ők volt a fél utca, és hogy megérkeztem, leparkoltam a szerény autómmal az ő nem szerény házuk elé, ami kastélyok voltak, kerítések körbevéve, és volt egy ilyen szekuritis...
3: Én szerintem tudom, kik ők, vagy mivel foglalkoznak.
4: Na, majd elmondom, és egy ilyen szekuritis bódéban kijött, ki kocogott.
5: Azonosítás.
4: Egy szekus csávó, ki kocogott, tudom, az ilyen elnök embereiben. Jöjjön, művész, jöjjön befele, jöjjön, el fogjuk szállásolni a sofőrházban.
3: Nem mondtad, hogy elnézés, 6 kilométerrel lakom, nem akarok itt aludni. Fellépni jöttem.
4: Bevezettek, a középen volt egy akkora szökőkút, mint a Trevi. Tehát, hogy nem, éppen le volt lejelölve, mert tél volt, ugye a karácsonyi buli. Körbe kastélyok, és minden ablakon volt rács. De még azon is, hogy
3: negyedik emeletem volt. Júj, de vidám milliárdosok ezek te.
4: Csak azok a nagyon drága mercedesek, amik belülről ilyen ledekkel vannak megvilágítva, ez a Maybach,
3: igen.
4: Csak Maybach mercedesek, de vittek hátra, ahol úgy volt, hogy volt egy hatalmas konyha, és mellett ez két, tehát
5: ez a sofőrszállás, ami nagyobb volt, mint a lakásod.
4: Ott voltak a sofőrök öltönyben, és nagyon tisztelt tudod, és bevittek egy szobába, ami plafontól padlóig le volt csempézve. És aki látott már valaha gangster filmet.
3: Körbenéztél, és egy csákot láttál még, illetve egy domestosos vödröt.
5: És valaki fent a kést a sarokban.
4: Ez nagyon durva. Pontosan tudja,
3: hogy mi történik.
4: Hogy mi szoktak csinálni. Majd ezt is megjött a megrendelő a céges bulinak, ugye? És akkor a fickó, aki egy nagyon, nagyon drága sejemingben volt, amin különböző mintázatok voltak, amely egy speciális márkának ugye az egyik ilyen védjegye, kicsi zavartan mondta, hogy akkor már mi fog itt történni, de ők valójában már reggel levágtak egy disznót.
5: És ittak.
4: És az van, hogy tényleg ott zajlott a világ legluxusabb disznóvágása. Tehát nem úgy vágták a disznót, tudod, mint ahogy mi mondjuk vidéken vágtuk a disznót, hogy azért, hanem az a fajta, amikor áll egy disznó szomelé, és akkor megkérdezi, hogy ebből egy leheletnyi vékony kis sonkát még nem csapják. Na mindegy, és akkor azt volt, hogy ment itt a rendezvény, én ott ültem a sofőrök, és próbáltam rábírni, hogy mondjátok már, hogy hol vagyok. Kik ezek az emberek? És mindenki csak...
5: Lehet.
4: Nem lehet megmondani, hogy ki
3: az. Jó, de kemény.
4: És kiderült, hogy a fickónak a feleségének a születésnapja, amit minden évben nagyon megülnek, és az előzőben Majka volt.
3: Nem tudom, hol voltál. Én tudom, miért foglalkoznak. Tudom, mit csinálnak. Nem akarom bemondani.
4: És akkor felhívtak a színpadra, ahol ott volt egy teljes lagzi zenekar.
5: És kísértek.
3: És alázenjötték a stand-upodat.
4: És én voltam a meglepetés fellépő, ami alapból nagyon durva. Mert egy meglepetés fellépőnek vagy örülnek, vagy nem. Általában nem örülnek neki. Mert hogy általában az az egy ember szeret, akinek elhívtak, és ott van az összes többi, aki azt mondja...
5: Jó, de ő fizet, az nagyon fontos.
3: Minek, igen. És a feleség szeretett téged, és ezért hívtak?
4: Igen.
3: És ott ült, ő hallgatott? Vagy figyelt?
4: Igen, nagyon örült neki, nagyon cuki asszony volt. Felmentem a színpadra, ahol láttam ugye a közösségemet, akik na, akkor elég le voltak harcolva, ugye, mert a reggeli disznóvágástól az este 11-es koncert turnéra várva, közben is megjelentem én. Igen, és az volt, hogy egyetlen egy ismerős arcot szúrtam ki a tömegben, Fási Ádámot.
3: Végig hozzábeszéltél, csak ránéztél, tartottad a szemkontaktust.
4: És ott álltam, és volt az a helyzet, hogy ott állok ez nagyon idegen emberek között, egy nagyon-nagyon félelmetes helyzetben, és egyetlen egy emberrel tudok bondingolni, aki Fási Ádám. És Fási Ádám, ő értette ezt a helyzetet, úgyhogy végig nagyon kedvesen mosolygott, és nevet.
3: De vették a lapot, röhögtek, figyeltek?
4: Nem, abszolút nem. Tehát nem is volt, tehát lehetetlen helyzetben volt ez a szituáció, de úgy, tehát aki volt néhány nagyon kedves ember nyilván, meg ilyesmi, de hát én ott végig küzdöttem ezt a dolgot, hősiesen. Fási Ádám végig biztatott engem a tekintetével, és én arra gondoltam, hogy fogok-e tudni olyan könyvet írni, amiben ezt megírom egyszer, tudod, hogy van ez a pillanat, hogy eljön az életedben az a helyzet, amikor az van, hogy te és Fási Ádám
3: Ketten
4: vagytok a világ ellen.
5: Ebben a pillanatban ő a legjobb barátod.
4: Igen. És kifelé évet összetalálkoztam, amikor már úgy voltatott, hogy engem nem érdekel, padlógázzal hazamegyek, de addig rá nagy barátok voltunk a sofőrökkel.
3: Kérdezik, hogy minden sofőrt Zsánnak hívtak?
4: Igen, ezek a sofőröknek nem volt megengedve, hogy megmondják a nevüket. Úgyhogy mikor kifelé jöttem, jött velem szemben Zoltán Erika.
3: Azért azt gondolom, hogy egy rossz Johan Axelrose line-up se rossz, de azért egy Zoltán Erika Fási Ádám duó se.
4: Mondom, Erika, figyelj, nem akarok te annyi, hogy szerintem nem menj be. Nem menj be, Erika, én most segítek, nem menj be. Erika azt mondja, hogy el anyukám, én tudom, hogy kell ezt csinálni.
3: De jó, hát öreg,
4: elővett a tárc egy csókformájú lapos üveget, most behangolok, meghúzta bement, és rettenetesen megrendezte őket. Tehát, hogy olyan szinte megrendezte, amire soha ezért nem lesznek ki, most óriási bújt csinált.
3: Háttérben Robi D. Tigris bukrenceket dobott a vízőbojszer együtt, a merti csomagtartójába kikászálódott Robi D. És azt mondta, nélkülön nem buli a buli.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogató rendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
6: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
9: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
10: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
11: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
12: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
14: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Rádió egy.
0: Csak igazi mai sláger.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Piacfejlesztési kérdői várja a kecskemétiek véleményét. Küzdenek a királydínje terjedése ellen Kecskeméten. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig tölthető ki az a piacfejlesztési kérdőív, amelyben a kecskeméti lakosok, vásárlók és piaci árusok mondhatják el véleményüket a helyi piacok jövőjéről, írja a híres.hu. A kezdeményezést a piacfejlesztési munkacsoport indította, hogy minél több tapasztalatot és javaslatot gyűjtsön össze. A beérkező válaszok szakmai alapot adnak a piacok fejlesztésére készülő javaslatcsomag kidolgozásához. A szervezők célja, hogy a döntések a lehető legtöbb érintett véleményére épüljenek. A kérdőív online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Fokozottan írtja a királydínyét a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft., amely az elmúlt hetekben több városrészben is védekezett a nehezen kiírtható gyomnövény ellen. A királydínye főként a száraz, tápanyagszegény területeken terjed, és vegyszerrel nem írtható, ezért csak gyökerestől történő eltávolítással lehet visszaszorítani. A legnagyobb munkálatok Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén zajlottak. A városüzemeltető arra kéri a lakosságot, hogy a fertőzött területeket jelezzék e-mailben, vagy ha biztonságosan megtehető, akkor húzzák ki a növényt gyökerestől. Az eltávolított királydínyét azonban nem szabad a zöld hulladék közzé tenni, mert magjai a komposztból is tovább terjedhetnek. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyi programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni, egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta. Mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez, hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Használtam alvási applikációt.
6: Na, és megvan a fölvétel?
5: Nem, fel kell most fölvétel, én fölvételeket nem...
6: Nem veszi föl az éjszakára.
5: Rosszul állítottam be még egy csomó mindent. Ez a Sleep Cycle, amit csinálunk, ugye? Igen. Ez a Hogyan alszol című történet, de már leszúlt, hogy nem aludtam túl jól. Tehát, hogy ez tökéletes applikáció. Nagyon fogom szeretni, hogy...
7: Még egy hordozható EKG, és mindened meg lesz, Balázs, de higgy a rendszerben.
5: Mi az, hogy felveszi, hogy te hogy alszol?
6: Felveszi, ahogy alszol, képzeld el, itt van a nyoma az éjszakámnak. Én is ma reggel jöttem rá, én már néhány napja ezt csinálom, és egyébként határozottan jobban vagy. Tehát nem gondoltam volna, hogy az, hogy 4.37 helyett. Vagy 4.40, az nem mindegy, és nem mindegy.
7: Jó, de a másik kérdésem az, honnan tudja, hogy te agya, az nem, na, pedig, aki melletted alszik.
6: Ez a nagy kérdés, a mert nekem határozott meggyőződésem, hogy a mai éjszaka rögzített 78 darab horkolási mintámból legalább 30 a béka.
7: Na mutasd.
6: Legalább 30 a béka, ez nem lehet, hogy ez én vagyok. Látod, itt én... ne adj be, majd mutatom én.
5: Ugyanilyen. Mutasd, nem az azt hiszem.
6: Ugyanilyen, tessék. Te...
5: Jézus Isten!
7: Ez nem az alapjára tartan a motor?
5: Mi történik veled éjszaka?
6: Írja, hogy kilégzés, belépés, horkolás.
7: Jó, de és olyan is van, hogy kilégzés, belégzés, fingás. De...
6: Ez szerintem az volt.
5: Te így alszol.
6: Ha,
5: te
6: hogy, jó.
7: Olyan, egy nyikorgó ajtó, egy kastélynek a...
6: Ez a horkolás. Hát kilégzés, belégzés.
5: De éjszaka az összes kijövő hangodat felveszi az applikáció? Én nem fogom ezt beállítani. Nem, én még rosszul állítottam be az applikációt, és most kezdtem el tegnap hosszú, csak egy sima ébresztésem volt, még semmilyen adatom nincsen.
6: Kis köhögés, és alszol tovább.
5: De így hallgatja az applikációt.
7: Kis köhögés, és lehúzása.
5: És akkor reggel a sávokat visszanézed, hogy hogy aludtál.
6: Megmutatja ugye, hogy milyen volt az egész alvási sztorid. Itt van a kis, hogy hívják?
5: A ciklusod.
6: A kis ciklus, hogy mikor voltál mélybe, félálomba, éberbe, százalékok, akármicsoda, és ha végén legörgetsz, akkor van egy ilyen aljaszembesítés, hogy mit csináltál éjszaka.
5: De ha te beszélsz, vagy telefonálsz, azt is fölveszi. Tehát, hogy valójában mindent rögzít.
6: Így van. Nagyon vártam én is a pukit, de nem jött.
5: És a végén van egy átlagot, hogy ilyen jó alvásod volt, átlagos alvásod.
6: Igen.
5: Mély alvási, tehát már elmondja a végén, hogy mi volt a jó benne? Igen. Vagy csak leszúr, hogy nem aludtál eleget?
6: Nem, a jót is megjegyzi, de elmondja, hogy keveset aludtál, ez például 73%-os
7: A jó, hogy felébredtél.
5: Igen, jó, hogy, a jó, hogy életben vagy.
7: Az applikáció egy ponton nem bízott ebben.
5: Tehát a végén van egy összesítés, hogy hány százalékos az alvásod?
6: Így van, és mondja, hogy good. Azt mondja, hogy ez nagyon jó volt.
7: Ti nem féltek, amikor meglátjátok a hangsávokat?
5: Hogy... De én nem akarom, igen, na, ez, nekem ez a bajom ezzel.
6: De tehát, vegyétek már föl. Hát ez tök vicces.
7: De rettegek, hogy tudod, hogy csak így vissza akarom hallgatni, átad a horkasán, és csak annyit, nem, sokat hallok vissza, hogy...
5: És kiábrándul saját magadból.
7: Már csak 3 nap.
5: De mivel kiderül, beszélsz, érted? Vagy nyöksz, vagy sírsz, vagy nevetsz. Tehát, hogy simán lehet. Jó, vedd föl ma éjszaka az almásodat, holnap meghallgatjuk.
7: De rettegek tőle, hogy egyrészt, hogy mit mondok, másrészt pedig, hogy milyen akkor, hogyha van valami rajtam kívül még a szobában, ami még beszél.
5: Ja, hogy valaki, amit nem hallasz, hogy mi történik éjszaka.
7: De nektek nem most.
5: És bejönne Péter, és kiderülne, hogy borzasztó durva dolgokat mondogat neked, miközben alszol.
7: Ez a legjobb.
5: Nem vagy jó humorista.
7: A fasorba se vagy. Bak Szilvia az Isten.
5: A Maksa híradó 100-szor jobb, mint te vagy.
6: És most megtunkázlak.
7: Csak a ráfel.
5: Igen. Az Aranyosi mindig is jobb volt. Sehol se vagy. És kiderül, hogy ilyen borzasztó mocskos dolgokat mondnak a éjszaka, igen.
7: A heti hetes óta nem nevettem egy jó.
5: Farkasházi mindig is jobb volt, mint te tűnben. Szóval ezért nem akarod te a szívszájtét, akkor azt
7: nagyon szállít. Félek ettől. Amúgy Péternek szokott lenni ilyen alvási terrorja.
5: Az mi az alvási terror? Ez micsoda?
7: Az, amikor egyszer csak beleöklöz egyet a levegőbe.
5: Ja, azt be soha mondtad múltkor, igen, hogy felkiált és öklözni kezdi a levegőt.
7: Igen, és nagyon félek attól, hogy nem ébredek fel pont egy ilyen miatt.
5: Hadifogoly volt? Vagy katona? Vagy rémálmai vannak? Vagy
7: miért lesz?
5: Miért álmodik ilyeneket?
7: Most hadifogoly. Amúgy ez egy jó kérdés.
5: De tényleg mivel küzd?
7: Lehet, hogy ő is egy ilyen alvóügynök.
5: Ő informatikus, nem?
7: Dehogy is.
5: Mit csinál? Mérnök?
7: Gépészmérnök.
5: Ja, gépészmérnök. Na most milyen rémálmai van, aki gépészmérnöknek? Tehát mi?
7: Hiányzik a hatos anya!
5: Igen, tehát hogy miről tud rémálmokat egy gépészmérnök? Egy orvos, érted? Egy nem tudom, valami, aki komoly felül, egy gépészmérnöknek
7: szerintem
5: milyen rémálmai vannak?
7: Szerintem azt nem megy át a hőtamból. Fogalmas sincs, hogy mitől félek.
5: Van visszatérő álmotok, amit folyamatosan álmotok, akár a karrierrel vagy az élettel kapcsolatban?
7: Van.
5: Nekem mi a visszatérő, tessék? Mi az, ami jön, és nem változik az évek alatt?
7: Nekem gyerekkoromban visszatérő álmom volt, hogy a West Endben repültem.
6: Bevásárlóközpont.
7: A
5: szökök után.
6: A középső folyosó végig.
7: Felül, tudod, szerintem azért félek magasságtól.
5: És ez visszajön? Tehát ez egy visszaköszönő álló?
7: Erre mai napig nagyon sokat szoktam meg, de ez többször visszajött, és nagyon életű volt, hogy ott repültem, tudod, ugye a szintek között a West Endben, nem tudom miért. Szerintem azért, mert a vidékiek mind nagyon félnek a West Endtől.
5: A vidékieknek a West End az Mordor sötét bányája, Múria bányája.
7: A furcsa szaga van mindig annak az
5: szökőkök. Tényleg van a West Endben, tényleg van valami baromi fura.
7: Nem?
5: Energetikailag az egy fura hely.
7: De ugye van valami rossz energia, és minden vasútállomásnak rossz energiája van, ebben is hiszek.
6: Igen, hogy ne a Nyíregyházi gyorst azt ne ott vár.
7: Nyíregyházen az nem egy vasútállomás, az csak egy...
5: Neked van visszatérő? Ami gyerekkorod álmolt, és valahogy ott maradt veled.
7: Zuhanás.
5: Nekem az eltűnt. Gyerekkorom óta az nincs. Nagyon sok a gyerekkorban nincs.
7: Azóta folyamatosan szárnyal az.
5: Hát ez igen. Nekem az érettségi a visszatérő álom, nagyon sokat álmodom érettségi.
7: Matek érettségire elfelejtek elmenni.
5: Hogy nem vagy ott, nem tudod érettségi, tehát az valami. Mondták, hogy nem nagy trauma, de valahogy mégis az lett. Tehát az nekem visszatérő álom. Visszatérő álom az, hogy nem tudok megállni autóval.
7: Tehát, hogy az nincs, hogy
5: nyomom a gázt, nyomom a féket, és nem tudok, és nagyon nyomom a féket, és az autó nem lassít, nagyon durván visszatérő, nagyon sokszor van.
7: Igen.
5: Mi van még?
6: Az érzés, hogy nem tudsz fölülni. Az nincs meg, hogy
7: az, fekszel, az a valóságom.
5: Az alvási paralízis, várja.
6: Igen, az nagyobb betegség.
5: Ha abban vagy, az jó, nem jó az alvási paralízis, mikor ülnek a mellkasodon, és nem mozogsz. Igen, az alvási paralízis, az más. Az nem állok, ott a fönn vagy.
6: Az beteg?
5: Az agyad fönn van, de a tested még nem, és nem tud mozogni a tested. Fizikailag még nem mozog, de már fönt vagy, alvási paralízis, nem jó. Az van neked?
6: Hát volt régen, de már leküzdöttem. Egy ital is jobb lesz. Ne üljön a
5: mellkasodra. Ne üljön reggel a mellkasodra.
7: Ami nekem még nagyon durva volt, egy időben volt az álmom, hogy azt álmodtam, hogy megöltem valakit, és el is ástam, de nem emlékeztem, hogy ki volt az, csak a bűntudat volt meg. Meg a, tudod, ez a rettenetes nyomasztó érzés, hogy valami nagyon rosszat csináltál.
5: Ez mitől marad visszatérő? Tehát mitől álmodsz 40 évvel az érettségéd után, még azzal, hogy ott vagy, és valahogy át kell menned?
6: Hát mert le kéne tenni szerintem. Tehát, mert hogy ha megvan, akkor már nincs álom.
5: Igen, egy színésznek az, hogy fölmegy a színpad, és nem tudja a szöveget, ez oké, de hogy az a foglalkozásából jön. De azért egy érettségét akkor se éltél meg ekkora traumának. Az mitől ég így bele, és lesz 48 évesen visszatérő álmod? Vagy nekem mondjuk a 8. osztály és osztálytársak, és a gimivel soha, de az osztályjal nagyon sokat. Ez mitől marad meg? Mitől marad meg egy érettségi? Nem volt akkor a trauma. Bementél, letoltad, röhögtél, kijöttél. És folyamatosan visszatérő.
6: Hát akkor azért az feszélyezett, nem?
5: És ennyire hát beragad?
6: Akkor az életünk legnagyobb kihívása volt, hogy meg tud csinálni.
5: Benézt, vagy valamilyen szimbólumrendszeren keresztül üzen az agyad, hogy ahhoz hasonló félelemmed van az életben, mint az, csak a szimbólumokat nem teszed
7: a
5: össze.
7: A Pitagorasz tétel és az Illuminati, ugye?
5: Igen. Tehát a szimbólumrendszer lehet ugyanaz, hogy valamivel küzdesz. Én így azonosítom. Nem feltétlenül az érettségi marad meg.
6: Előtted, ami nagy feladat, és meg kell lépned. Ha
5: és ha nyomom a gázt, vagy a féket, és nem áll meg a kocsi, az is egy szimbólum.
7: Szerintem sokszor olyat álmodunk, ami a holterünkben van, tudod, amire nem szoktunk gondolni. Például nekem nagyon sokszor volt olyan szorongásom, hogy tudod, így vezetsz, mert ez egy automatikus tevékenység, hogy vezetsz. És aztán, hogyha belegondolsz feletés közben, hogy amúgy el tudnád mondani szavakkal, hogy hogyan vezetsz? Érted, hogy melyik pedára hogy teszed, amikor még mondjuk tudod, nem amikor manuális váltóval
6: mi
7: vagy.
6: Van vele?
7: Tehát azt, hogy amikor manuális váltóval váltod, vagy vezetsz egy autót, akkor ugye már nem gondolsz, hogy csinálsz, csak egy ilyen automatikus.
5: Csak megy, igen, mész, csinálod.
7: Mész, teszed, nem visz. És akkor nekem nagyon sokszor, hogy mi egy pillanat, egy kicsekkolsz, és akkor így, most hogy is van ez pontosan, hogy akkor mit teszek, hova? És hogy
5: de neked ez álomban jön vissza, igen, igen, hogy nem tudsz vezetni.
7: Tehát... Nem, hanem hogy ez a tudatossága, tehát amiben már nincsen, amiben már rutin van, ugye azt tud szorongás formájában visszajönni az álmodban, tudod, hogy nem tudod a logikát, hogy mert nem gondolkozol álmodban.
5: Na így éreztem, hanem... a Pajor előadásán magam 2 órán keresztül. Fogalmas volt, hogy miről beszél.
7: Mi történik?
6: Tudom,
5: hol vagyok, de miért vagyok itt.
7: Azért rosszak a rémámok, mert ott nincs megküzdésed, nem tudsz fel,
5: nem
7: tudod racionalizálni a szituációdat, mert az agyad valójában nem működik. És ugyanez van, amikor ugye van ez a, mondjuk, hogy vezetsz, tudod magad, hogy meg tudod állítani
5: meg,
7: az autót.
5: Meg tudod csinálni, hogy megáll az autó.
7: De hogy ott már ez nem valósul meg az álmodban, mert már nincs meg rá a megküzdésed.
5: Nekem az is visszatérő álom, hogy üldöznek, futsz, tehát hogy jössz, de hogy valamiért elgyengül a lábad, és nem tudsz fölállni. De nem a fölülős van, hanem hogy olyan, mintha izomláz lenne a lábadban, vagy amikor elzsibbad a lábad, az megvan az érzés, de az nem álom. És hogy nem tudok lábra állni, és tudom, hogy jönnek, de így szétcsúszik a lábad, elfolyik, és nem tudsz elmenekülni. Ilyen álmotok nem szokott lenni?
6: Nem, hála
5: és jönnek Istennek. Utánad, és nem tudsz valamiért, nem tudsz fölállni, nem tudsz 2 lábra állni. Nagyon sokszor visszatérő.
6: Odaérnek, elkapnak, megcsúnyáznak?
5: Sosincs elkapás. Nem, igen, a megcsúnyázás megvan. Sosincs valódi elkapás, de valahogy az maga a rendszer ugyanaz, hogy fölállnál, menekülnél, tudod, hogy üldöznek, de a lábad szétfolyik, és nem tudsz ráállni a lábadra. Nem jó. Nem jó.
7: Egyszer beszéltünk már erről, de hogy amikor így valaki, aki meghalt és hiányzik, és akkor azt érzed, hogy átmész a másik szobába, és ott van, de nem tudsz átmenni a másik szobába.
5: Soha nem találod meg. Soha nem találkozol vele.
7: És az annyira durva, és ott vagy, érzed, hogy itt vagy a teredben van, tudod, hogy itthon van, mint akkor belépsz a lakásba, és tudod, hogy itthon van a feleséged.
6: Na,
7: és
6: ezért kell fölvenni az alvásodat, mert ha ott van, akkor megszólal.
5: Meg a lábra nem állsz, a kihagyott lábnap miatt van.
7: Nem sokáig bírjuk már, kisgazdám.
5: Van, akik a börtönbe visszajutás, nagyon rossz érzés, börtönbe visszajutás, gondold el. Próbálok menekülni, elfutni, de nem tudok, ez nem hasonló lehet. Álmomban, amikor veszekszem valakivel, nagyon mondanám magamé, de nem jön ki hang.
6: És mindegyikben van egy gát.
5: És mindegyikben van egy beszédjárás. Igen.
6: Így van, nem tudod kimagyarázni, nem tudod megoldani.
7: Igen. És olyan szokott lenni, amikor van egy problémád, amin gondolkozol, és abba belealszol, és éjszaka születik rá egy megoldás, de amikor felébredsz rá, ez teljesen ostobaság. De hogy jön egy megnyugás, egy megoldással.
6: Hogy megvagyok.
7: És meg vagyok, és akkor felébredsz, és így lehet, hogy ez annyira nincs meg.
5: Ki az, akinek megvan, hogy ordítanál segítségért, de nem jön ki hang a torkodon, nagyon meg vagy ijedve álmodban, kiabálni, és van egy ilyen elgyengülés a hangszálaidban, és semmilyen hang nem jön ki. Volt már ilyen álmotok? Hogy semmi nem jön ki a torkodon? Nagyon durva.
6: Nem tudsz megszólalni.
5: Nem tudsz üvölteni. nem tudsz kiabálni.
7: Akkor általában nyöszörögni szoktál.
5: Igen,
7: csak mondom neked, élek, mert évek óta veled alszom. Hogy akkor... Ugye az nagyon ijesztő, nagyon sok embertől hallottam már ezt, amikor, és rúgnak egyet az álmúlt a kutyák. Tudod, hogy...
5: Ja, hogy rúgdosodsz, igen.
7: Nem?
5: Igen. Sok embert telefonálni sem tudsz álmodban, az érettségi nekem visszatérő álmom. Tehát ott, sokak, akkor vannak ilyen

0: kollektív közös álmaink, amik valamiért elkísérnek.
1: Ez az érettségi azért, mert ott azt mondják, hogy akármilyen élethelyzetben vagy most, az érettségi lesz az, ami eldönti, hogy lesz-e jobb.
0: Tehát az érettségi, ja, az akkor mégiscsak akkora súlya van.
1: Abszolút, az ukródeszk, és akinek jól sikerül az érettségi, ugye akkor még ez volt önök elhitetve, az fogja tudni majd megoldani az életét. Akinek nem, az meg
0: ott a vége, igen. Rendszeresen el akarok futni, erőlködöm, de nem haladok sehova, mintha visszahúzna valaki vagy valami. Milyen érdekes, hogy ezek akkor ilyen tulajdonképpen mindenkire jellemző, kicsit kollektívábbok, igen. Katonaság, elfelejtenek leszerelni, visszatérő álom, hogy bent ragadok.
2: És még mindig ott vagy.
0: De durva. Valószínűleg a 9 hónap vagy 12 hónap az annyira rosszul élted meg, hogy ez egy visszatérő álom, hogy beleragad.
1: És ez a lift nem áll meg a felső szintnél.
0: Az nekem nincsen például.
1: Nekem most ezt én erre nem emlékeztem, de most megvan az érzés, hogy mész felfele. Nincs meg?
0: És hogy hát nincs...
2: nem zuhanás, tehát fölfele megy a lift.
1: Igen, nekem az volt, igen, hogy megy.
0: Hol a vége?
1: Nincs vége, hanem csak mész.
0: Jó, hogy nem tudsz kiszállni.
1: És ugye várod azt, hogy csak puff, vagy levél,
0: és nem áll meg.
1: Basszus,
0: de durva.
1: És amúgy érzed a mellkasodban, milyen rossz érzés?
0: Nagyon, tökre álltom képzelni.
2: Igen. Holdon kiszállsz?
1: Nem, csak felébredsz a szegény. Rémülted, leizzadva.
0: És gyerekkorban az, hogyha leugrottad, tudtad, hogy felébredsz, és vége az álomnak, kihasználta. Tehát ha ugrasz, leérsz, szar a zuhanás, ilyen gyomorba
2: ilyen... tudatos vagy.
0: Igen. Nekem
2: gyerekkor... azzal tudsz kiszállni, ha ugrasz.
0: Igen, hogyha bárhonnan, bár szar álmod van, és valahonnan leugrasz, tudod, hogy felébredsz. És ha már nem volt más, de nem volt jó leugrani, mert volt egy ilyen erős hasi nyomás, és egy ilyen nagyon rossz érzés, pár másodperces leérkezés, de ott felébredsz. És bármilyen rémálmom volt, egy gyerekkor mindig ugrottam. Mert tudtam, hogy annak az a vége, hogy felkelek. De hogy a zuhanás az nagyon szar, az nem jó. De a végén fölébredtem.
1: Mondták azt, hogy a minden alvás egy kis halál.
2: Igen, közvetlenül akkor... te szar lehet, főleg ha tudod, de utána
0: meg már minden... megváltás.
1: Szerintem nem tudod.
0: Az már megváltás.
1: Szerintem akkor sem tudod, hogyha minden jel arra mutat, hogy ez meg fog történni. Szerintem az úgy van kitalálva.
0: Hogy nem tudod, hogy mi jön.
2: Eldobja az agyad. Aha, nem szerintem... hiszem. Szerintem van olyan pillanat, amikor azt tudod, hogy itt a vége.
1: Ennek kilégzés, aztán cső. De akkor azt gondolom,
0: és aztán jön a kamion szemből. Ott még fújsz egyet.
2: Fújsz egyet.
0: Ezt elkottáztam. Beleordítottam
2: a telefonodról.
0: Igen. Beleordítottam, ezt elkottáztam, és megjön a kamion. Igen.
1: Nem tudom, szerintem ilyen elengedési érzés lehet, nem?
0: Hát erről sokfajta olvasó tapasztalat nincs. Beszámolók, vélemények vannak. Ha már halál, egyébként nagyon kis vidám hétfői téma. A Japánban koporsóba fekszenek meditálni az emberek. Olvastátok, hogy mennyire, nem tudom, hogy betegek, nyugati szemmel mindenféleképpen. Ez most az új őrület. A cél a halál főpróbája, ami arról szól, hogy koporsó meditációt hajtatsz végre úgy, hogy befekszel egy koporsóba, és 30 percig a halandóságon elmélkedsz, vagy csak egyszerűen feltöltődsz. Ha akarod, akkor eltemetnek, ha akarod, akkor nem temetnek el. A tetőt ráteszik, és fél órán keresztül magadra hagynak. A gondolataiddal, a sötéttel, a bezártsággal, a földkopogással, ha akarod hallani. És
1: ez olyan érzés lehet, mint a strandon aludni.
0: Hát,
2: ez hogy jött?
1: De te nincs meg ez a gyerekkori emléketek, hogy kimegy a strandon, és hallod az ajokat. Morajlás van, meg
0: igen, és te alszol.
1: Igen, ez a legkedvesebb gyerekkori emlékem.
0: És elképesztő siker egyébként. Dönthetsz arról, hogy nyitott vagy zárt fedéllel kéred az élményt, gyógyító zenét is kaphatsz, a mennyezetre vetítenek videót, ha akarod, de akarsz, akkor teljesen csendben és mozdulatlanul fekszel.
1: Jó, milyen zenét választasz?
0: Én nem választanék zenét.
2: Én megőrülnék.
0: Megőrülnél fél órát?
1: Nem lehet cigizni.
2: Nem azért, mert nem lehet cigizni.
0: Fekve is megoldaná.
2: De hát egy ilyen bezárt izében ráteszik a tetejét, és még kopog is. Hülyék ezek?
1: Őszintén azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen napon van. Tehát tudnék talán nagyon éges is lenni tőle, tudnék teljesen rezisztens is lenni. Tehát, hogy
0: igen, milyen szezonban vagy éppen.
1: Igen.
2: Nincs bezártságérzésetek, nincs az, hogy nem tudsz kijönni.
0: De nem azon elmélkedsz egy kicsit, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezdesz hasznos dolgokkal időt tölteni? Vagy jobban élni, vagy letenni terheket, amiket vittél, vagy megbocsátani azoknak, akiknek nem tudsz. Nincs ebben egy ilyen ébresztő hatású fél óra?
2: A para nem hagyna.
0: Kiszednek utána, tehát nincs baj, csak a megtapasztalat, hogy milyen, amikor így befekszel.
1: Engem a macskám nem hagyna nyugodni.
0: Hát nem otthon csinálod. Nem otthon csinálod.
2: Hogy gyerni. Nem bújhatsz el.
1: Alutasakos, hogy nem volt ott, ki mentél.
0: Azt mondják, hogy nagyon sok megoldás születik, és hogy azt mondja rengeteg japán, aki már befeküdt, hogy megváltoztatja az élmény magát, egy kicsit az életüket, átgondolják, és hogy máshogy akarnak visszajönni, miután kijönnek a koporsóból. Hogy egy kicsit máshogy gondolnak az ő életükre és az elmúlásukra.
2: És a földelést azt csak simán hangba játsszák be, vagy?
0: Ezt nem tudom, nem próbáltam.
1: Vagy szerintem.
0: Lehet, hogy leengednek és rátszórnak földet, ezt nem tudom. Ezt nem tudom.
1: A japán szerint a legmegfelelési kényszeresebb társadalom, tehát hogyha valahol, ahol ugye az emberek a munkájuk miatt öngyilkosak lesznek, meg
0: az japán, igen.
1: Tehát, hogy szerintem nekik ez abban segít, hogy el tudják engedni ezeket az iszonyatos szürreális elvárásokat magukkal szemben, mert hogy a végén rájönnek, ez mégiscsak az ő saját egy életük. Nem biztos, hogy ez a minden kultúrával működne, mert lehet, hogy mi itt a Balkánon máshogy érezzük ezt.
2: És azt lehet kérni, hogy vigyenek vállukon?
0: Az

0: nincsen váloncipelés.
1: Az nincs, nem, mert igaz.
0: Hat kicsi japán viszont 130 kilós testedet ott érted.
2: Azt nem.
3: Gyertek csak, haverok. Akkor most gyerünk.
2: Téged kivinne.
0: Kiválasztják a koporsót, belefekszenek, Zsül fölkap, leengednek, vagy csak fekszel. Fél óra, egy órát töltenek benne. Nagyon megváltozik a halálhoz fűződő kapcsolatuk. Alszol benne egy jót, elmélkedsz, gondolkozol. Ez most az új őrület.
3: Hát emlékezzetek vissza izére az RTL-es játékra az Árpa Attilával, hogy ott volt koporsóba. Árulok, köszönöm. A volt koporsóba fekvés, azt kevesen bírták ki azért bőgés nélkül.
2: Persze.
3: Még úgy is, hogy tudtad, hogy egy játék.
2: Hát ez már Árpa Attila szólt rád a fődött, az egy másik értérzés.
0: Nem tudom, mennyire tudnék lenne bebőgni ott ezen.
2: Igen, de állnánk a Balázs koporsója felett, belülről meg csak egy dudalászás hangja.
0: Mennyire tudsz ezen bebőgni, hogy 43 kamerával, 6 operatőrrel, 4 szerkesztővel körülötted, igen. De európai fele bizarr egy picit, nem? Én értem az ő halálkultúrájukat, egy kicsit más, mint a miénk.
2: Meg itt ketten fekszenek egy koporsóban, mert nem értek egyet.
0: Ha már menni kell, akkor már egyedül menjél.
2: Persze. Soha nem lesz nyugalma az embernek?
0: A koporsóba is együtt kell.
3: Péter, maga már megint.
0: A koporsóba is együtt kell.
3: Hova meneküljek?
0: A koporsóba is együtt kell feküdni, de tényleg. Itt se hagyj békén.
4: Én kipróbáltam ezt, szevasztok, feküdtél? Tudjátok, a koporsós kiszabadulós játékba.
0: Ja,
4: te azért azt megtapasztaltam. Igen, egy pinyóba, be kellett feküdni egy koporsóba, és
0: de van valamilyen hatása? Tehát van. Átérzed egy kicsit, tényleg?
4: Igen, abszolút. Abszolút. Ezért jöttem be, az egy úgymond játék, tehát tudtuk, hogy van egy pánik gomba a bal kezemnél, tehát bármikor, ha megnyomom, akkor jönnek és kinyitják a koporsót, de ugye rendesen rátették a tetejét, és benne fekszel. És valóban van, először meg kellett nyugodni, tehát szó szerint éreztem magamon, hogy nagyon kalapál a szívem.
0: De mert realizálod, nehezebb, hogy ez egy koporsó? Igen. Vagy a szűk tér miatt, meg amiatt, hogy sötét van?
4: Nem vagyok klausztrofób, de maga az, hogy nem tudsz onnan kijönni, és úgy elengedni tudatilag azt, hogy benne vagy egy koporsóba.
0: Aha,
4: az egy olyan nagyon fura érzés volt. Igen, és akkor adtunk időt a barátnőmmel, egymás mellett feküdtünk koporsóba, és volt egy lyuk a két koporson, ahol össze volt bilincselve a kezünk, mindegy, ez egy játék volt. Ez egyébként nagyon hard volt.
0: Nem ugrik le róla, hogy mi a koporsó, meg semmi, tehát érzed, hogy
4: nem.
0: Tehát van egy ilyen transformatív hatása.
4: Igen, és utána megnyugszol, és tényleg van egy meditatív, egy olyan, hogy így feküdtünk, hogy tulajdonképpen ez milyen jó.
0: Úgyis ez a vége. Itt fogsz feküdni.
2: Igen. Én ugyanezt éreztem a szolárimban.
0: Egyetlen egyszer volt az, mikor behúzod magadra.
4: Igen.
2: Tehát hogy szerintem ezt meg tudod ott is kapni, ha megkapcsolod be a fény, mert az nem lesz.
0: Igen.
2: És nem ugye vége, de hát tulajdonképpen ennyi. Vagy egy jó ilyen liftes szituáció.
0: Koporsó, minek belül én már halott vagyok. Egy MR-vizsgálat hasonló egyébként.
4: Az hangos és világos. Ez viszont sötét és csöndes. Tehát, hogy ez itt nem. Olyan, mint a jogában, amikor a végén, ugye a meditáció után fölülünk, és akkor újra magunkhoz kell térni, és akkor egy kicsit megdörzsöljük ugye a kezünket, oda tesszük ugye a szemünkkel, és akkor a sötétbe bele kell pislogni. Elkezdesz pislogni, rajtad van ugye a koporsó teteje, és nem látsz semmit a sötétbe. És az nagyon furcsa a szemnek, hogy pislogsz, de nem látsz. Tudatilag azt mondani, hogy egy kicsit úgy befelé fordulni, és elcsöndesülni.
0: De miért kezd koporsóbát? Vannak ilyen csendszobák, meg ilyen sós abszolút vizek, ahol lebegni tudsz.
3: Mert ez még pluszt ad rá, hogy a temetés, ugye ez tényleg
0: sokkal
3: a halál.
0: Hogy te tényleg azt érzed, vagy azt érzed át.
3: Aha.
2: Igen, plusz ezek a nézd ezeket a képeket, amik Japánban készültek.
0: Mit vesznek ebből, komolyan röhögve fekszenek a koporsóba?
2: A műközpontokban lerakták a koporsókat a váróba, és ott fekszenek bele ilyen random emberek.
0: Olyan nagyon nem tűnik durvának egyébként.
4: Más mellett fekszenek, tehát ez így bohóckodás.
0: Na jó, csak el akartam mondani, gyerekek, úgyis egy ilyen hétfőt élünk, kicsit ilyen hétfős hangulata van mindenkinek, úgyhogy hát ez...
2: Következő kitelepülésen, akkor a
0: egy koporsós játékot csinálunk.
2: Egy koporsós élveltemetős.
0: Na igen.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maketpark, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
14: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
15: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószerosztályán 7000 forintos árértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. Szerezzen be mindent az iskola kezdéshez 20% engedménnyel az Alföld áruházban.
16: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és Hiperkarmas Lágerek Swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dom Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. jazzfőváros.hu.
17: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
19: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
3: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3 millió 200 ezer forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
11: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
11: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
11: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
20: Víradásra várják a segítőket Bács-Kiskunban, gólyák százai pihennek Kiskunhalason, rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ezen a héten több Bács-Kiskun vármegyei településen is lesz lehetőség víradásra. A következő napokban Kecskeméten, Baján, Kiskunhalason és Nemesnád udvaron várják az egészséges víradókat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt munkatársai, írja a BAON. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kiválasztott helyszín pontos időpontját. A víradás néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár három ember életét is megmentheti. A részletes helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt honlapján érhetők el. Gólyák százai pihennek Kiskunhalason. Különleges természeti látványosság várja a természetkedvelőket Kiskunhalason, ahol az egykori Jókai úti szeméttelep helyén kialakított rekultivációs tónál százával gyülekeznek a vonulásra készülő fehér gólyák. A sekély víz, a bőséges táplálék ideális pihenőhelyet biztosít a madaraknak, amelyek néhány napot töltenek itt, mielőtt tovább indulnak afrikai telelőhelyeik felé, írja a Vármegyei Lap. A szakemberek szerint jelenleg mintegy 250 gólya tartózkodik a területen, és a gyűrűik alapján jól nyomon követhető, hogy folyamatosan cserélődik az állomány. A rekultivációs tónál egy igazi madártani ritkaságot, egy pásztorgémet is megfigyeltek, amelyet Kiskunhalason most először sikerült dokumentálni. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónak elmondta, hogy ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
21: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
20: Derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 37 és 41 fok között alakul. Holnap is napos, száraz idő lesz, legfeljebb kevés gomoly felhővel az égen. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 17 és 25, míg napközben 38 és 42 fok között alakul. A következő napokban is marad a forró, meleg nyári időjárás, a hétvégén jöhet enyhülés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: Hölgyeim és uraim!

0: legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Na gyerekek, mindenektek az a név, kinek van akkora gyereke, mint nekem? Neked?
3: Nekem, hát lehet, hogy súlyban van akkora, de...
2: Neked már nagyobb.
4: Nekem nagy.
2: Te nem fogod tudni most, miről beszélünk. No. De ha akarod kicsit tágítani a tudatodat...
3: Vagy akkor, bármi másodat.
2: Vagy bármi másodat.
3: Ja. Számíthatsz meg.
2: Hadd kérdezzem meg, hogy a gyereked Eszter, mert neked már nagyok, az egy szem gyereked, kicsit fiatalabb, mint az enyém.
3: A trónörökösöm.
2: Benne van-e a labubú őrületbe?
4: Habú! Mi az Isten labubú?
2: Nem vágod a labubút?
4: Nem, mi a labubú?
2: Te nem tudod, mi a labubú?
4: Mi? Labubú.
3: De nem szabad összekeverni a lafufúval, ami ennek a hamisítványa. Ez a labubú.
2: De nem tudod, mi a labubú. Látszik, hogy nincs akkora gyereked, mint nekem.
4: Nincs, nekem már nagyok.
2: Nem labubúznak.
4: Nem labubúznak.
2: Te se labubúzol.
4: Én hogy labubúznék?
2: Te vágod a labubút?
3: Én Feriből simán kinézel labubúzik.
4: Hogy van egy labubú?
3: Ez senkit hazamegy és befekszik a kis
4: labubú. Egy labubú, várjál.
3: Egy labubú nem labubú. Hat labubú, a minimum labubú.
2: Egy labubú az nem játék. Az egy véresen komoly dollármilliárdos üzletet képviselő.
4: Akkor ezért nem vagyok benne.
3: A bubú az a biznisznek a rövidítése. La business.
2: Korunk moncsicsije. Nincs meg a labubú?
4: Nincs. Nincs. Mi ez, hogy labubú?
2: Ez a labubú, ez egy Ázsiából érkező, egyszerre szörny kinézetű, egyszerre nagyon kedves kinézetű, moncsicsi kategóriájú figura, ami dollármilliárdos biznisz csinál most már, őrületes hype van körülötte, és ilyen blindboxokba árulják, ami azt jelenti, hogy nem tudod, hogy melyik figurát kapod éppen.
4: De hát ez rusnya.
2: Nem
3: nagyon fontos, hogy a blind box az nem ugyanaz, mint a glory hole.
2: Így van. Jó?
4: Pedig kezdett
3: erre koncentráljunk oda. Azért.
2: Semmiképpen ne lógasd oda be a blind boxba, mert senki nem fog boldogát tenni a másik oldalon. Ez a blind box, ez arról szól, hogy nem tudod, hogy milyen figurát veszel elő. Óriási hype van körülötte. Talán egy hongkongi művész találta ezt ki valamikor 2014-15-ben, aztán átvette egy kínai cég, és hogy a kínaiak gyártják belőle az eredetit, várjál, minden más az hamisítvány.
3: Ez önmagában egy ellentmondás.
2: Ez önmagában egy tök ellentmondás. És őrületes hype van körülötte, betörések, lopások, megszállottság.
3: Érzelmi katasztrófák.
2: Érzelmi katasztrófák, és az van, gyerekek, hogy hát én nekem is muszáj volt belépnem a sorba.
4: Labubus lett.
2: Én 50 éves vagyok.
4: Mennyi tessék? Egy ilyen labubu?
2: Ez attól függ.
3: Óradíjban kérdezed, vagy egy éjszakán?
2: 50, 60, 30, van 8000 ér is, van 50000 ér is, tehát mennyire ritka, milyen sorozat, mennyire eredeti, tehát hogy a 8000-től a 150000 dollárig bármi lehet. De van 200000 dolláros labubú is.
3: Én horgolok egy ilyet neked 1500 ér.
4: Na, azt megvárom.
3: Figyelj, az a durva ebben az egészben, hogy ugye, ahogy felütötte a fejét a labubú őrület, a keszthelyi strandon már árulták ezt 3500 forintért.
2: Igen, nem teljesen eredetiben van.
3: Nem teljesen eredetiben. Annyi, hogy mi vettük egyet a gyereknek, akkor nagyon szeretett volna egyet, hogy megvettük, és mire hazajöttük, kihullott a fele a szőrének.
4: Akkor ez egy hamisítvány volt.
3: Nem csak volt neki egy ritka bőrbetegség, amit Kínából hozott magával, és ettől fél, ugyanúgy szeretjük, befogadtuk a családba.
2: Ugye, ezt képzeld el, hogy ez akkora őrület most a gyerekeknél, de egyébként a felnőtteknél is, mint régen a moncsicsi. Emlékszel, hogy 80-70-es években akartál moncsicsit?
4: Volt, igen.
2: Volt egy moncsicsi, ilyen csipked, ilyen csip összecsippentette a kezét, fölraktad a ruhádra. Na ez most, ez korunkban ugyanezt tetőzik, csak egy dollármilliárdos bizniszsel, és úgy hívják a figurát, hogy labubú. Ez 2024-ben robbant be igazából. Celebek, hírességek, mindenki az őrületben van. És hát Ázsiából jön, de hogy világszerte hódít.
4: De mi a titka? Mert a moncsicsi az legalább aranyos volt. Ez gyerekek, ez egy ilyen...
3: Szerintem a moncsicsi is iszonyat para volt, ne haragudjál meg.
4: Hát nézd már meg ezt ilyen tépőfogsorra.
3: De a moncsicsi is para volt, mert gyerekként se értettem a moncsicsi.
2: Elemezték pszichológusok is. Azt mondják, hogy egyszerre egy szörny karakter, egyszerre nagyon jól van kitalálva, hogy egyszerre kedves, egyszerre szerethető, de egyszerre félsz tőle, és ez az ambivalens érzelemvilág, ez borzasztóan megfogja
3: én
2: a gyerekeket.
3: Semmi ambivalenciát nem érzek, én csak ránézek, és azt mondom, hogy ez műanyagból készült.
2: Okay. De hogy miért jut el oda egy bábú, hogy 150000 dollárt is érhet egy aukción, egy 131 cm magas?
3: Társadalmilag vagyunk nyomorultak, és ha nem tudunk hogyan kitűnni, nem tudunk hogyan ne középszerűek lenni, és kényszeresen rá kell függnünk ilyen szarságokra. Ugyanez egy Louis Vuitton táska, vagy egy Hermes táska, érted? Az is tulajdonképpen a nap végén csak egy táska, érted?
2: Na oké, de hogy ez nem felnőttek generálják, tehát ez a gyerekekből jön, ők vannak érte megőrülve, a felnőttek csak megveszik. A cég egyébként már nagyjából 1 milliárd dollárt forgalmat generált a labubúból csak a 2021-es évben.
3: Van olyan hallgató, akinek a gyereke kapott labubút és játszik vele? foglalkozik vele?
2: Nem foglalkozol vele. Nem foglalkozol vele.
3: Na, lehet, innen lehet tudni azt, hogy ez abszolút a kereskedelmi társadalomnak az egyik ilyen vívmánya, hogy legyen meg, és legyen. Le fogom szarni így is, úgy is, és a lényeg, hogy én is normális gyerek vagyok, mert nekem is van.
2: Na, de nem erről szólt a mi gyerekkorunk is, hogy akartál valamit nagyon, ami egy szimbólum volt, és megőrültél azért, hogy legyen egy moncsicsid, vagy legyen egy BMX-ed. Ez most ugyanez a labubu, csak borzasztó nagy üzlet van már mögötte, és dollármilliárdokat csinálnak. De maga ez az őrület, ez meg volt a mi gyerekkorunkban is.
4: De a moncsicsiból nem volt, érted, nem tudom, 150 ezer forintos. Ez
2: 150 ezer dolláros ráadásul.
4: Vagy dolláros. 340 forintért vetted, de az összeset, érted? Tehát nem volt
3: de
4: miért az,
3: több hogy... fajta volt?
4: Nem nagyon volt rá, én nem is emlékszem.
3: Nekem a moncsicsira mindig az jut eszembe, hogy volt ez a nagyon nyomorult hajvágáson, és minden fiú így nézett ki hetedik osztályig. És akkor hetedikben beütött ugye nekik a hormon, igen, akkor elkezdtek mutálni, és akkor vágattak nekik valami frizurát, ami még kellemetlenebb volt. Na, de hogy szerintem ez teljesen...
2: Én tökre értem, hogy mi van e mögött. De hogy az érdekes, hogy egy ilyen figura hogy tud ilyen démonivá válni. Most pont olvastam egy cikket, hogy Amerikában betörések vannak, hogy tudják, hogy kinél van a 200 ezer dolláros, hogy lakásokat, játékboltokat fosztogatnak ki, hogy aukciókat szerveznek, hogy bulikat csinálnak. Tehát valami olyat megy ez a dolog, amire nem volt példa azért. Talán a Tamagocsi volt ekkor őrületi
3: törő. A Tamagocsi, az nagyon érdekes.
2: Az hasonló őrület.
4: De azzal legalább kellett törődnöd. Tudod, mi volt, kellett etetni.
3: Nem csak a Tamagocsi, arra emlékeztek még, amikor bejött ez a lézer kulcstartó, aminek a fejét lehetett cserélgetni, és akkor olyan mintákat tudták kilézerezni, nem tudom, 20 méterre, amit csak akartál. Erre nem emlékeztek?
2: De hálót raktál a falra, alakokat raktál
3: föl. Igen, aranyszínű volt, úgy nézett ki, mint egy töltény, és akkor a tetejét le tudtad tekerni, és akkor a különböző árkategóriája. Figyelj, nálunk betiltották az iskolában, mert kilézerezték egymás szemét, a gyerekek meg retinak károsodás történt, minden volt.
2: Ugye őrület van, tehát hogy tényleg egészen durva. Összeesküvés elméletek is magával a bábúval kapcsolatban. Beindult a fekete piac is, folyamatosan hamisítják őket. Tehát, hogy
4: ugyanaz a gyárka hamisítja Kínában, aki az eredeti gyárka.
2: Ez egy jó kérdés, hogy a kínai az eredeti, kik hamisítják egyébként. Ők a Popmart nevezetű kínai cég, akik megvásárolták ettől a hongkongi csávótól. Ez egy hongkongi, talán nem tudom, ázsiai csávó volt, aki kitalálta magát a figurát, a Pop már felvásárolta, és megduplázta a bevételét. Tehát egy hihetetlen pénzon belőle. Egy pici ekkora babát képzelj el, kiveszed egy dobozból, de nem tudod, hogy miért veszel.
3: Rátapintottál a lényegre.
2: Nincs annál rosszabb, amikor kinyitod a gyereknek a 8000 fontos babát, és látod az arcát, hogy nem erre számított.
3: Hogy egy kétágú vibrátor van benne.
2: Igen, hogy egy kétágú borzasztó vibrátor van benne.
3: Az igazság, hogy szerintem pont ez a dopamin része az, ami miatt izgeti az embereket, ez a zsákba macska
2: effektus. Ez a blind box azért.
3: De mi miért csinálunk ilyet, hogy rádió egyes blind box?
2: És mindig bögre lenne benne. Csak bögre van benne.
3: 10-ből 9-ben bögre van, de abban az egyben.
2: Egyben egy nőklapja címlap.
3: És lufkult.
2: Egy nőklapja fotó. Nektek mi volt gyerekkorotokban? Tessék, kinek mi volt, amiért ölt volna? Én mondok hármat, amit sose volt, de öltem volna. Mekkora státusz szimbólum volt, ha volt kihajtható kvarcjátékod, ami olyan volt, hogy két képernyős, nem tudtál vele játszani, nem értetted, hogy mit játszanak, és volt a Western Bar nevezetű játék, az megvan?
4: Meg.
2: Nem persze. Volt rá pénzed, de ha valakinek volt egy kihajthatós Western Bar kvarcjátéka, azért a saját testvéredet valószínűleg megcsonkítottad volna.
3: De mi az a kvarcjáték? Nem is értem a kifejezést.
4: Nem ismered. Hát tudod, ilyen kis
2: úristen, régi... Hallod, itt ül velünk egy nem boomer. Igen. Az van, hogy itt ül velünk egy zégen. Nem, várjál, te X vagy. Mi vagy?
3: Mi?
2: Nem tudod, mi a kvarcjáték?
3: De nem is újítom le a szót.
2: Akartál-e Nintendo-t? Tessék.
3: Á, nem.
2: Akartál-e...
4: Nintendo-t akartál, de én tévéfocit akartam. A köztünk lévő 7 év az például az.
2: Na, az nekem már nem volt. Nekem már Nintendo volt, meg kvarcjáték.
4: De mi azért őrültünk meg a tévéfocire, mert két ilyen fehér pöcök ment a tévén, és közte tuk.
2: Igen, az őrület volt. Oké, neked mi volt, amiért megőrültél?
3: A lézer az nagyon durva volt, az akkor az nagyon nagyot ment, és nagyon később kaptam.
2: Figyelj, ez már a 2000-es évekből van.
3: De mondom neked, amiért most mindenki álljon meg Polipocket, vagy ahogy a magyarok mondják, Polipocket.
2: Hát ez már nem a mi generáció.
3: Polipocket az volt, hogy egy szappantartó méretű játékdoboz volt, ami kinyitotta, és benne apró babák voltak egy berendezett házban. De hogyha megmozgattad a bútorokat, alatt akár pecsét is lehetett.
2: Ne, nekem ez egyáltalán nincs, meg valószínűleg itt már 30 éves voltam.
3: Polipocket.
4: Itt van, megvan.
3: Itt van Polipocket, igen, és ebben nagyon kevés
4: ez
3: volt.
4: Ez a lányomnak volt.
3: Na látom, milyen gondolok.
2: És ezért öltél volna? Tehát ez volt a gyerekkorodban az, amire tudtál volna ez, ölni, igen, amire igen, azt mondtad, hogy ha ilyen nincs,
3: jó,
2: akkor nem vagy senki.
3: Jó, ha őszinte akarok lenni, meg is öltem valakit. Igen, de ez most már, ugye ez ilyen modernekben van, és már a gyerekeket nem is úgy érdekli, mint engem akkor, mert akkor sokkal királyabb is volt. Volt akkor ugye ez a süti baba, de ezeket nem annyira érdekelt. Okay. Meg emlékeztek még arra az örök mozgóra, ami lejött a lépcsőn, tudod, ilyen olyan volt egy nagy rugó, csak átment benne igen, a szín átmenet. Figyelj, annak még a szaga is az orromban van.
2: Én azt sem tudom, miről beszélsz. Yeah. Én egy másik generáció vagyok, rá kell jönnöm.
4: Egy ilyen óriási rugó, színes. Leteszed
2: ja, színes rugó, és mozog. Tudom. Igen.
3: És az volt, hogy egyszer megpróbáltam el ugrókötelezni, eltört, és soha többet nem kaptam másikat.
2: Jó, ki az, aki ölni tudott volna egy szvacsóra, értessék? Kinek volt? Ki engedte?
4: Az nekem is késő.
2: Késő? A szvacsod? Az elment?
4: Nem.
2: Emlékeztek a divat hullámra? Váci utcában volt, egy szvacs volt, aminek álltunk a kirakatánál, és néztük, hogy úristen, majd egyszer talán összél. Zsűl, te miért tudtál volna ölni? Egy norvég mintát kötött pulóver?
4: Megkapta.
1: Kázió!
4: Kázió!
2: Ó, a Kázió.
4: A Kázióra? Ne, először a számológépes.
1: Igen.
4: Hú, számológépes Kázió órát, ha volt, akkor ott már nem volt.
2: Ott megírtad a matek dogát. Ott jól írtad meg a matek dogát.
4: Az életcsászára volt.
2: Igen.
3: Ú, olyan nekem is volt. És akkor lehetett oda pittyegni, és akkor rátszolt a matek tanár, hogy vegyük halkabbra, tudod, és nem kellett hozni magaddal számológépet.
2: De volt, tudtál rajta számolni? Tehát, hogy működött rajta a számla. Pici apró számok voltak, azt tudom.
4: Igen, de csak izével tudtad Rotring-heggyel, tudtad gyomogatni, mert újjal nem tudtad be. Egy rendes klaviatúra volt rajta.
2: És az összes matek dogádat kiválóra írtad meg, mert tudtál mindent számolni.
4: Meg maga a Jedi-ség, hogy van egy olyan órád, ami számol.
2: Igen, státuszszimbólum volt. Státuszszimbólum
3: volt. Meg ami nagyon durva volt még szerint, az a terhes Barbie. Az nagyon kevés gyereknek volt terhes Barbie-ja.
4: Ez nekünk kimaradt.
2: Én nagyon sokat játszottam azzal. És mindig levetköztettem. És borzasztó dolgokat csináltam vele. Terhes Barbie, nekem az kimaradt. Na jó, de mondjuk ez érthető azért. Ez érthető.
3: Rengeteget tetriszeztem, rengeteget. Sőt, még utána jöttek rá az új játékok, a Super Mario-sok meg ilyenek.
5: Igen. Igen. Jó, az már nagyon menő.
3: Igen. Írva valaki, hogy azért van, mert én nem vagyok egy elektronikai zseni. Hát ezt nagyon, nagyon félreértitek meg. Képzeljétek, hogy de. Konkrétan, de. A stúdióban Zsülön kívül még talán én. Jó? Tehát a többiek azok mind teljesen se hülyék hozzá. Jó? Tehát, hogy leszedjük össze magunkat.
2: Jó? Oké, figyelj. Oké, ilyenünk azért volt. Ez nem volt akkor a státuszimból, hogy nagyon szeretünk. Négy színű toll, tessék.
4: Az volt.
2: Olcsó volt? Simán meg tudtad szerezni?
4: Meg az elérhető igen, volt, tehát az még nálunk a falusi papírból.
2: Én mindig úgy tettem tönkre, hogy mind a négyet lenyomtam, egyszerre lenyomtad beragadt. A négyet, és beragadt középen. Persze nem az enyémet, hanem az osztálytársamét. Tehát azonnal lenyomtad mind a négyet, és megvolt.
3: Amiért ölni tudtam, és soha nem kaptam meg, az a 3210-es mobiltelefon volt.
2: Az Nokia.
3: Nokia 3210-es, amin lehetett az előlapot cserélgetni a hangulat szerint.
2: Mennyire más generáció vagyunk már.
3: Nem lehet, mindenféle dolgok voltak, és képzeljétek el, hogy amikor végre úgy adódott, hogy tényleg kellett nekem telefon, mert már nem Nyíregyházán laktam, és apukám egy Alcatelt vett nekem, aminek az volt a neve, hogy Boci Mobil.
2: Alcatel, van te csizi.
3: Igen.
2: Boci Mobil.
3: Az volt a hirdetésben. És hogy figyelj,
2: az annyira... Szerintem apád az...
3: Úgy volt vele, ha most nem tanulja meg, hol a helyen, akkor soha.
2: Akkor veszünk neki, kislányom, tudod mi? Egy Boci Mobil.
3: Itt van,
2: ő a 3210-es, ennek lepattintottad az előlapját, és bármilyen színes előlapot föl tudtál venni. Menő volt.
3: Ez gyilkolt. Tehát olyan, nem volt olyan, hogy azt mondta, hogy elromlott a 3210-esem. Ez egy nem létező kifejezés.
2: Nem, mindent kibírt.
3: Azt hattam, hogy van valakinek, mi mai napig működik.
2: Persze.
4: Nagy emberek beszélnek ezen szinten.
2: Ezen nagyon nagy emberek beszélnek. Lehallgathatatlan, és nem tudsz, nincs internet közelben. Tehát, hogy nem is nagyon tudsz repülpattintani semmit egyébként.
3: És írják még itt a izét, ami még szerintem nagyon durva, és ugyanez az éra, az úszóstól.
2: Az úszóstól, ahol valami mozgott igen. Benne, a parlament előtt ment nekem igen. Mindig egy hajó, meg volt egy nő levetkőzött. Egy vetkőzőstól volt, hogy mozgattad kacsintos. És levetkőzött a nő.
3: És még most leírtak, és soha nem hittem, hogy leírva látni fogom még valaha. Ez a szó, ez nagyon fog szeretni. Menedzser kalkulátor.
2: Az mi volt?
3: Nem emlékeztek,
4: hogy
3: behozom az enyémet, nekem van otthon.
4: Telefon. És így nyitottad
3: nem szél. Nem telefon.
4: A
3: saját bázisa volt, fordítógép is volt, nekem fordítógépes volt, 19 nyelven tudott fordítani igen. Szavakat.
2: De nem volt benne telefon.
3: Nem volt benne telefon.
5: Egy külön kalkulátor.
2: Hú, de jók voltak ezek. Tehát tulajdonképpen akkor ez a labubu, ez egy ugyanolyan őrület most, mint ami nekünk volt.
4: Ezek akkor ugyanazok, mint a mi gyerekkorunk.
2: Tulajdonképpen ugyanaz.
4: Vágyálmai csak nagyobb a hype.
2: Nagyobb a hype, és több van benne valószínű, nagyon sokkal több dollármilliárd van benne, de valószínűleg ugyanaz az őrület van mögötte, ami nekünk egy-egy termék, vagy mesefigura, vagy játék mögött.
5: Csak óriási pénz van benne. Azért szerintem más, mert azért az, hogy rányomulnak nagy cégek erre a dologra, az nagyon döbbenet szerintem, hogy mit tudom, Chanel gyárt a Labubuknak sapkát, esőkabátot, gyárt nekik kis mellényt, gyárt nekik hátizsákot, Chanel.
2: Gondolod, egy Chanel hátizsák, egy Labubuk.
5: Szóval, hogy ez azért Moncsicsinek nem volt ilyen kis kiegészítő, akármicsoda a hülyeség, hogy mondjuk a, nem tudom én, az Adidas gyártott volna nekik annak idején Adidas cipőket. Ja, van nekik műszempilla és műköröm is, csak ott tudjátok.
2: Micsoda lóvé van ebben.
4: Óriási pénzért veszel egy babára műkörmöt.
5: Brutál pénzért veszel, és Chanel hátizsákot. Azért mondom, hogy itt azért baj van a gépezetben.
2: Jöjjön az aszteroida. Abszolút megértünk rá.
4: Vagy az orosz drón.
5: Kisbolygó, kisbolygó. Én nagyon vágyom rá, igen.
2: Itt a vége. De azért veszek egy babát én. Azért egy Chanel hátizsákos babát én is.
3: Egy ostobaság, négyet vettem.
2: Igen, a harmadikat vettük meg mi is egyébként.
3: Most írják, én például flakonokat gyűjtök.
2: Például, látod?
3: Ja, meg írják a Furbit.
2: Furby is volt, az is későbbi volt.
3: Ez elektromos volt, az már gyakorlatilag egy társ volt.
2: Na jó van, gyerekek, oké, köszönjük szépen az SMS-eket.
3: Tazó volt, nem pedig pok, bocsánat, elnézést kérek mindenkit.
2: Nagyon jó köttek. Közben Ferenc, nézel át, Alexre, kitört már a harmadik világháború, vagy mi jók vagyunk?
4: Nem, még csend van.
2: Nem, még egyelőre csend van?
3: Akkor mosnom kell délután.
4: Nektek például lányoknak miért nem mindegy, hogy mikor párosítjuk az oknit? Hogy
3: az oknit este kell tévé előtt párosítani.
4: De nem, hogy száradás már előtt, tehát már párosan rakod föl, vagy kiteregeted, ahogy van, megszárad, és utána összepárosítani.
3: Én azt szoktam, hogy kiölelem az egész a ruhát a szállítógépből, egy nagy ölelés, amiben
4: magadhoz
3: már
4: veszed?
3: Magamhoz ölelem, leülök vele a kanapéra, ha rossz napom, akkor 2-3 napot ott hagyom. Az a biztos, amikor a macska elkezdik kerülgetni, hogy ez kényelmesnek látszik, akkor pánikszerűen összehajtom őket. És akkor vagy van párja, vagy nincs párja. Az élet nem, hogy
4: habostolta.
3: Így van, az menjen a másik fiókba, és van egy fiók, amiben csak páratlan zoknik vannak.
2: Én ezt úgy engedtem el, hogy most már rendszeresen veszek föl nem összeillő zoknikat.
4: Ennyi.
3: Ez így van.
2: Hogy abszolút elengedtem. Nincs nagyon két egyforma zokni rajta, mert nem érdekel. De miért ti még figyeltek arra egy 50 éves, hogy egyezzen az oknitok? Nem tök mindegy, hogy milyen zokni van rajta.
4: Ha már nem találom meg a párját, akkor nem jövök el úgy otthonról, hogy azt már magamon hagyom. Akkor leveszem mindkettőt, nem?
2: Ja, hogy a fele-fele az nem megoldás, hogy elindultam el, hogy fele mezitláb, fele zokni.
4: Olyan furi.
3: Az 50%-os siker.
2: Furi vagy elengedés? Furi vagy igénytelenség? Furi vagy azt mondta, hogy már tök mindegy, mindegy. Nincs igazából jelentősége.
4: Mit érzel ilyenkor? Semmit. Leszarom.
2: Hát abszolút nem érdekel. Picit fura volt, az egyik lábam hideg, a másik izzad, de egyébként egy óra alatt ahhoz is hozzászoksz. Tehát nincs nagyon jelentősége.
3: De ez nem úgy van, középen pedig így a köldökcsakrát körül ez kiegyenlítődik? Tehát,
4: de valami más egyenlítődik ki, és nem a köldökére, hanem lejjebb.
2: De most ismernek, mondom őszintén, mennyire stresszelsz, hogy egyforma zokni legyen rajta?
3: Nulla, nem is voltok csak a fél éve.
2: De... Tök mezitláb vagy mindig? Tök mezitláb vagy? Tényleg tök. De titok zokni se hordasz?
3: Kézzétek el,
2: nem büdi a lábad?
3: Nem büdi, mert találtam egy készítményt, amivel ezt ki lehet védeni. Így van. Van folyékony zokni.
4: Ez a neve, hogy
2: folyékony zokni. Micsoda kamu.
3: Ez a neve, hogy folyékony. Menj be a Drogeri Márkba, vagy pedig a Rossmannba, és vegyél magadnak folyékony zoknit, mint a nagyok.
2: Miért? Várj, amire még a Viki is nagy szemekkel néz, az nagyon új lehet, mert ő minden ilyet ismer. Nézd, hogy néz.
3: Hallod, úgy nézel, mint Smirgula drága szakra. Folyékony zokni.
2: Van ilyen. Mi az, hogy folyékony zokni?
3: Hát befújod a cipődet,
4: marketing,
3: és meg a lábadat is.
4: Marketing, hát ez
3: is.
4: Volt lábszagűző, ugyanaz. Érted? Csak
2: de
4: most elkezd...
2: képez egy ilyen burkot a lábadon. Is.
4: Hát persze, az a lényeg, fölfújod, hogy... és frontír zokni lesz belőle.
2: Fölfújod, és megjelenik egy zokni, egy óra múlva a lábam volt.
3: Purhab.
2: Parasztéknál purhab, tudod.
3: Az ott a 40 decibőt hordok, de működik.
2: És a télen fázik a kezem, befújhatom a kezemet is, hogy ne fázol?
3: Bárhol befújhatod, Balázs.
2: Tényleg? Uh-huh. Az arcomat is befújhatod?
3: A folyékony símaszkommal.
2: Eszter azt mondta, van folyékony símaszka. Nagyon fáztam a motorozásban, befújtam magam folyékony símaszka.
3: Minden van.
2: Tehát ez a falun a disznóbél? Kérdezi, ez a falun a disznóbél akkor valójában.
3: Igen, biztos. Amúgy az is, ezt mindig ki akartam próbálni, hogyha bekened maga a sertés zsír, akkor az tényleg egy plusz réteg.
2: Ez Feri, erről Feri gyerekkora tud beszélni hosszabban.
4: Így jöttem föl. De mit kabátunk nem volt, persze.
3: Ne, bekentek sertés
4: zsír. A kezedre, hát mikor télen kiszáradt, és így jött a hideg allergia, zsírral.
3: De a másod, az egész testedbe bele, tehát tudsz-e vízhatlanná válni?
4: Persze, attól, egy kádba ültünk be minden este, ami tele volt.
2: Beültek egy kád zsírba, és utána lepergett róluk az esővíz.
3: De akkor impregnálták őket.
2: Tudta az anyjuk, hogy jön a vihar, egy hétig eső lesz, beültette őket egy kád zsírba, nem kellett esőkabátot venni.
3: És a paprika szórás, az csak a jobbik gyereknek jár?
4: Az csak a díszítés.
2: Tudtad, hogy Szalájéknak van légnemű pénzük? Pénzünk van. Na, hozzá nekem holnap ilyen folyékony zoklit. Tökre megmentenél.
3: Jó.
2: Végleg véget érne ez a zokliparat.
4: Azt is elfelejted, mert azt meg föl kell fújni.
2: Fölfújom holnap a légnemű zoklit, ki akarom próbálni.
3: Egyrészt tartasz egyet a kocsiban. Én kettőt tartok, mert két különböző illat is van, és nem tudom mindig melyiket szeretném. Utána tartasz még kettőt a cipő mellett az előszobában, és akkor sose felejted
2: el. És nem izzad a lábad, és nem büdösödik be csak a cipőbe, és a cipő se lesz büdös.
3: De az olyan cipőt kell választani, mint ez is, ami felül zokni, látod? Tehát, hogy ez így felül
2: zokni. Láthatatlan folyékony zokni, varázslatos filmérteggel. Közvetlenül a lábra fújható spré, valódi sejem proteinnel és súrlódás csökkenő hatóanyagokkal. A termék védi a lábat a kidörzsöléstől, harisnyával jó, akkor meg vagyok, és mezitláb is. Kellemesen frissen szárazon tartja a lábat. Ha ő mezitláb viseli kedvenc cipét vagy szandáját, megőrülsz, hogy miket tudsz.
3: Na, mi van?
2: Szóval, amit kerestek, a köszönöm.
4: Oké, és hogy veszed le este?
3: Soha nem veszed le.
2: Mindig a lábodon marad. A balszal. Ezt egyszer felfújod. Ott marad örökre.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 120.

0: 190 ezer forinttól. Cherry Auto. Minden útra van.
1: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
3: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Klímafejlesztés kezdődött a Kecskeméti Kórházban, megjelent a következő tanévrendje. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a 410 millió forintos hűtéstechnikai korszerűsítés a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház kecskeméti telephelyén, írja a BAON. A beruházás az onkoradiológiai központot, a rendelő intézetet, a hotel épületet és az A épület hűtési rendszerét érinti. Már befejeződött több hűtőberendezés cseréje, a munkálatok idejére pedig mobil hűtőrendszer biztosítja a folyamatos betegellátást. A fejlesztés célja, hogy a nyári hőségben is megbízhatóan működjenek a kórházi klímarendszerek, javítva ezzel a betegek és a dolgozók komfortját, valamint az orvosi berendezések üzembiztonságát. A beruházás egy országos 3,6 milliárd forintos kórházi klímafejlesztési program részeként valósul meg. Megjelent a 2026-27-es tanév hivatalos rendje, így a kecskeméti családok és iskolák is megkezdhetik a következő

0: tanév tervezését. Az általános és középiskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-éig tart. Az első fél év január 22-én zárul, az általános iskolai beiratkozást pedig 2027. április 22-én 23-án tartják majd. A tanév részletes rendjét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium rendelete tartalmazza, amely megjelent a Magyar Közlönyben. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tisztifőorvos. A nagy melegben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel és a tűzőnap kerülése, erre hívja fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt javasolja, hogy naponta legalább 2,5 liter vizet fogyasszunk, de fizikai munka vagy fokozott izzadás esetén ennél is többre lehet szükség. Kiemelte, hogy az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek a legveszélyeztetettebbek, ezért lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjanak. Ha valaki rosszul lesz a hőségben, érdemes hűvös helyre kísérni, vizet adni neki és megkérdezni, hogy hogy érzi magát. Amennyiben az állapota rövid időn belül nem javul, mentőt kell hívni. Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk, erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
3: Én szerintem a buszvezető nem annyira csajozós munka. Üszött egy BKV logós, sötét, vare, vasalt, vászonnadrágba, egy fekete cipővel, egy fehér zoknival, egy rövidújú, rosszul szabott ingbe. Üdvözli önt a BKK, matricán keresztül így benéznek egy ilyen húgy, félig húgyszagú buszon. Én nem tudom.
4: Hát azért csak oda tudsz köszönni.
3: Mert egy pilóta azt gondolom, hogy igen, tudod, arra, hogy elolvasz. De megérkezik Józsi a buszvezető, és elmegy a búzatérre. Hát azért nem gondolod, hogy ott nagyon sorbálnak a lányok.
5: Megérkezik, Lacus kinyitja az első ajtót, én felszállok, ön óriási mosolya köszönt engem, és ez az első impresszió a napban, akkor azért az egy jól indul, nem?
3: Hát nem sokszor tudom. Szerintem a csajok inkább visszaszólnak, hogy mit mosolyogsz, te hülye, a szemenek. Hát most nem a Lacusa, de nem. Szóval a buszvezető önmagában nem tudom, hogy mennyire csaj. Nagyon-nagyon rámenősnek, jóképűnek, vagánynak kell lenni, hogy ott azért te úgy tudjál csajozni, hogy ott tényleg össze tudjál szedni telefonszámokat. Nem? De aztán lehet, hogy aztán érted, vannak buszvezetők, akik orba szájba varják le az utasokat. Hát, hogy simán lehet.
6: Vitatkoznék ezzel.
3: Igen?
6: Két olyan buszsofőröm volt, hát nyilván semmi, hát ugye.
4: Persze. És innen is köszöntünk, Péter, mehetünk tovább, jó?
6: Igen. Az egyik az, és ha akartam volna valamit, még az is lehet, hogy úgymond találkoz, egy jóképű srácot, most nem a legenda miatt, egy nagyon jóképű, ilyen középkorú pasi volt, álltam az Árpád hídnál, ő garázsmenet volt, ezt egyszer el is meséltem.
3: Igen, ezt elmondtad, igen.
6: És megállt. Ő, melyik buszt várod hidegbe? Gyere, azt mondja, elviszlek. És tudod, azért menő volt. És így összenéztünk, beszélgettünk.
3: Ó, igen, erről meséltél.
6: Bizony, és egyébként jó fej volt, aranyos volt, jó képű. A másik, a 8-e buszon volt egy lovagom. Ritkán látom már ezen a járaton, ahol...
3: Leszázalékolták
6: már. Nem.
5: Túl közel kerültetek egymáshoz.
3: Szürke hályog miatt eltanácsolták a vezetést. Levágták a fél lába a cukor miatt, és leszázalékolták a túlsúly miatt.
6: Nem százalékolták, lesz, de biztos másik járatom, mert régi, amikor ide kerültünk, akkori sztori, és minden hajnalba első ajtón szálltam föl, és köszönt, jó reggelt.
5: Igen.
6: Aranyos volt, mondom.
4: Egy kicsit megszerelmesedtél, mi?
6: Figyelj, nagyon udvarias volt. Olyan aranyos pali volt, hogy nagyon.
5: Szerintem áthelyeztette magát, mert nem tudott az útra figyelni.
3: Nem tudott az érzésével mit kezdeni.
6: Nem tudott.
3: Mifelénk a buszos rúgdíjasofőr a kör végén félreáll. Hetente var le fiatal csajokat. Hát gyerekek, visszaszívom.
5: Hallod-e?
3: Hát, micsoda, mi történik itt? Én buszos kirándulóson a sofőrrel töltöttem nagyon jó estéket együtt. Azt a mindenit.
5: Vajon melyik az a
3: tudod, mennyi kapása van egy buszsofőrnek? Nagyon sok.
6: Na, ugye mondom, hát figyelj.
5: Ami méltatlanul alulértékelt, azt gondolod, hogy nem lehet
3: és csajozni. És nagyon nagy csajozó.
6: Szippantós.
3: Na, keresünk meg.
4: Na, az mondjuk ezzel. De egyes gyerekek ugyanúgy benne van ebbe is az egyenruha például, azt a múltkor megbeszéltük.
3: De BKK-s, BKK-műszáros, bőrkönszaftos, 10 éve le nem cserélt, a hónajánál sárga foltos rábízat, BKK-s ruha.
6: Nem
5: néznek már.
3: Egy ilyen nadrágba, egy ilyen műbőr, vagy nem tudom, ilyen szaműszálas, ilyen fehér zokt és fekete lakcipős nadrágba. Igen, mert én nem, a 20 éves élményeim vannak BKV-ról.
6: Már Hugo Boss öltönyét
3: igen. Slim fit Hugo Boss öltönybe ülnek Prada cipőbe, igen. Pakorában parfümbe, gőzben.
5: Cipkával szívja a szivar.
3: Igen. Álkoszozva nagyon durván, aranypecsi gyűrűvel. Nem, de hát aztán én de akkor ezt máshogy gondolom.
6: Egy Rolex.
3: Kettő darab arany Rolex, de a 25 éves évfordulóra kaptak a BKK-tól. Ti mit mondtok, mik azok a munkák? Mi az a munka, ahol nagyon nagyot találtél? Most nyilván kétkezi munkára gondolok, tehát nem mondjuk felsővezető, vagy iroda, vagy menedzser, vagy mit tudom én, valamilyen cégvezető, mert az oké, az rendben van. De hogy a szolgáltatóiparban mi az a munka, ahol nagy a találati arány?
4: Szerintem pultos.
3: Pultos?
4: Vendéglátos. Biztos, vendéglátos pultos. Azt tudja, hogy képzeld, bejön oda...
3: Ja, de csaj a pultos?
4: Nem, Hapsi.
3: Ja, Hapsi.
4: Hapsi, bejön két csaj, barátnők, odaülnek, jó pofizol, mondasz kettő szépet, picit ők ráittak erre a sztorira.
3: És azonnal megbaj.
5: Mirónak rendszeresen tesznek ajánlatot.
3: Mert hogy szexi, hogy ott áll a pultban?
5: Nem csak a pultban, hanem ha jókedvű vagy, mosolygós, kiszolgálod a nőt, és adod neki az ívet, visszaszól, rendel egyet kettőt.
4: Igen, és egy Miró adja az ívet?
3: Igen.
5: Aha. Persze, hát flörtöl, hát hogy csinálja?
4: Flörtölget.
3: Iszik még két unikumot, rámosolyog a Miróra, a három foga nincsen, rágyújt egy szimfóniára. Olyan jó csajok vannak ott.
5: De nagyon jó.
3: Hát meg ott sok ember átmegy a kezén. Tehát, hogy eleve nagyobb a szórás, nem?
5: És akkor pontozzák őket.
3: Jó, tessék. Azt írok, hogy mentős és betegszállításként is nagyon jól lehet csajozni. Hogyan?
4: Hogy? Hát ott fekszel a betegen a szívinfarktus után? Vagy ki? A hozzátartozóval csajozol be?
3: Nem a 80 és a halál közötti mamákat, hanem a fiatal tanuló ápoló lányokkal, ápoló milfekkel. Sok olyan ismerősöm van, akik ott találtak párt, vagy alkalmi kapcsolatot magának. Lovászként bitang módon lett. Na most ezt gondoltátok volna?
5: Azt a lovász fiú.
4: Simán.
5: Hát mennyire klasszikus. Fiú.
4: Hát persze, jó képű lovász fiú kivezeti neked vizéna.
3: De kit var le egy lovász fiú?
4: Hát a lovágyokkal.
5: A lovász lányok.
3: De ott vagy egy úri lovardába, ott dolgozol valahol, mint annó régen a petnáz, és mennek oda a gazdagok lovagolni, hát és levarratják magukat a nyakik szaros lovász fiúval.
5: Nem, na, de
3: szaros,
5: miért van BKK buszvezetővel?
3: Át kell ezt gondolnom, gyerekek.
4: Valahogy rossz irányt vetett.
3: Rossz sztereotípiáim vannak különböző foglalkozások. Kertész. Én nem tudom elképzelni. Hogy az a klasszik film jelenet, hogy ott fekszik az 50-es milf napszemüvegben. Nagyon
5: a
3: durván.
5: Medencepartján.
3: A medencepartján. És jön a kertész fiú félmeztelen egy napbanítottan egy kertészgatyába? És 5 perc szól már iszonyatosan.
5: A sövényvágóval?
4: Hát ha nem őt, lehet,
3: oké, de most ez,
4: lehet,
3: ez egy ilyen film jelenet, de hogy realitása van, hogy egy balatoni kertész varogatja a tulajdonosokat szerinted a nyaralóban.
4: Miért a jóképű a csávó? Tényleg, ott is ugyanaz van, az uniform is, ott is megvan, itt ugyan kertészgatya, meg ízé, meg sövényvágóoló, de van jelkép, érted?
5: Mert olyan fizikai munka, igen. Tehát, hogy azt látod, hogy duzzannak az izmai bizonyára a póló alatt.
3: Tehát, mint amennyire valaki egy patkoló kovács? Tessék, kell hozzá egy jó testfelépítés, a csajok csillogó szemekkel néznek. Hát pedig csak hobbim, de imádom csinálni. Amúgy hát programozó vagyok.
4: Én nézem a TikTokon ezeket
3: a patkolásokat.
4: Viccelsz? Hát oda még én is szerelmes lennék.
3: Tényleg?
4: Az olyan jó, megfogja azt a rohadt nagy állatot.
3: Fölemeli, leszedi a patát, közé, kiszedi tudod, a körmöt.
4: Zseni.
3: Aha.
5: Van egy ilyen TikTok influencer, aki állandóan patkol. Olyan jó képű ürge, hogy atya úristen.
4: Megpatkolhatna, mi?
5: Hát én folyamatosan nézem, ahogy patkol. Mindig feldobja.
3: Igen, nagyon durva. A masszőr barátom nem győzi levakarni a női vendégeket. Na, azt látta, az oké. Szóval ott fekszik egy nő, majdnem mesztelenül megmasszírozod, jól nyúlsz hozzá, tetszik neki, ajánlatot tesz. Ez tök evidens, nem? Tehát a masszőr az, amire azt mondom, oké, adom nyilván. Tehát, hogy ott tényleg lengén öltözött nő, jól megmasszírozod, jó helyre nyúlsz, látszik, hogy érzik ki a nyúlszod, jól masszírozod. Tehát annak azért ott el tudom képzelni, hogy azért ott a végén azért csattan az amószappan. Tehát, hogy azért na, ez egy olyan munka, amire azt hiszem, oké, ez benne van az ötben. Masszőr férfiként nyilván tele vagy ajánlattal. Ezt értem. De egy patkoló kovácsot, vagy egy lovász fiút annyira nem értem.
4: Megmented ráadásul a kedvenc állatát. Tehát hős vagy, érted? Ott van a beteg lósántikám, már úgy fája.
3: Igen, zseniális.
4: Ott a tulajasszony. egy jó 40-es, 50-es milférted, kijön a patkoló kovács.
3: Tehát akkor tulajdonképpen mindegy, mit csinálsz, attól függ, hogy nézel ki.
4: Egy kicsit ez benne van.
3: Írom, aki kenyér szállít, akkor két hete nyom, és már volt kettő kuncsaft. Kenyeret szállít két hete, és már két sajt le
5: van. De mindig, hol is hátra hívod az Erzsébet vektik közé? Vagy
3: hát ez egy oké, friss kenyérszakban egyébként jó szexelni, tehát ez a nincs baj.
5: Hányszor
3: szexelnek friss kenyérszakban? A kocsi ajtaját, árad belőle a jó kenyérszak, beviszed a csajt, magadra csukod, és már meg is van.
5: Például a magántanár az biztos ilyen.
3: Hát, igen. Magántanár.
5: Hát, eljársz hozzá, ne viccelj, házhoz mész, ott van egy fiatal tanítvány, hát de, aki mellé odaülsz.
3: De nem mész rá.
4: Hát, tizenéves még, halló.
5: Hát nem feltétlenül.
4: Ja, jó, ugye, akkor
3: ha bukott nyolcszor, lehet, hogy már 25-ig, még mindig. Igaz. Hatodik
5: angol tanár. De hát akkor a kressz tanárok is ilyenek, akik ott ülnek melletted a kocsiban.
3: Azt nem tudom képzelni, de én most láttam, hogy volt a motoros oktatáson, azért mindig egy kicsit ilyen elhízott kressztanárok vannak, akik ott üldögélnek jobbra a sofőr egyen. Diszkréten nem mozognak semmit.
5: Írjatok nem diszkréten elhízott kressztanárok.
3: Mi a találati arány? Gyere a papához, meggyorsítjuk azt egy kicsit.
5: Taxis pizzafutár.
3: Azt is adom. Tehát a taxis szerintem az annyi emberrel találkozik, hogy az biztos egy csajozás foglalkozás. Csajozós foglalkozás.
4: Van egy csomó sztereotíp gondolatod a taxissal, hogy lenyúl, hogy nem?
5: Hát te nem vagy... tartós párkapcsolatot keresel ott éppen.
3: Nem, egyszerűen csak az, hogy az okay. A csajozósabb foglalkozásokat közé tennél.
4: Beültél hátra a taxiba, te vagy a Juli, visszafordul a taxis, hogy hova lesz. Kisasszony, látod, hogy nagyon szép, és akkor mi hazaviteted magad, és fölhívod magadhoz?
3: Ja, akár.
5: Megkérem rá, hogy hozza be a csomagjaimat. Igen. Taxi. Vannak csajok, akik azért utaznak el, hogy kiéljék magukat. Még a táskáját sem rakta be a csomagtartóba, már megkérdezi, hogy van-e feleségem. Most már térképen jelölöm, hogy melyik országból volt meg a csaj. Ez az én külföldi utazásom.
3: Zseni. Tehát ő külföldön taxizik?
5: Nem, Magyarország a külföld.
3: Ja, hogy a külföldieket varogatja?
5: Képzeld el, jön be a repülőtérről, megérkezik Magyarországra.
3: És már az már tudod de.
5: Francia.
3: És már a taxisokat megnyúlja. Az mennyire durva. Azt a mindenit. Úszómester, annyit írt, én már csak tudom. Igen. Egy jóképű úszómester, ott vannak a csajok, üldögélsz ott, félmeztelen vagy, napbarnitott, jó tested. Ezt szerintem ez...
5: az életmentők, akkor az simán.
3: Közhely, de hogy ezt el tudom képzelni simán. Nem? Tehát ez abszolút rendben van.
5: Trambulin szállító.
3: Már itt van Csaba a lovász. Szia Csaba!
7: Halló, sziasztok, jó reggelt mindenkinek.
3: Te vagy a lovász fiú?
7: Voltam lovász fiú.
3: De a ló tulajdonosok? Vagy lovardai dolgozók? Vagy kik voltak?
7: Volt köztük tulajdonos is, illetve volt köztük olyan, aki a versenyzőkkel jött, ő is előkészítő.
5: Azt mondd el, hogy jött létre a légyot?
3: Igen, a ló tulajjal, az igen. Hogy jön létre?
5: Ki lépod a kihez?
7: Ott már ilyen komoly hátterekről volt szó, illetve ugye nem volt annyira boldog az ő kapcsolata, és ugye ott volt a kis kedves lovász fiú, akinek ki tudta önteni a lelki.
3: Ó, tehát fogtad ott vezetőszáron, vitted, kicsit futószárasztató, kicsit az ment, jött, és akkor ezt csak ő kiöntötte a lelkét. Te megmondtad, hogy gyere, persze, itt a papának elmondhatod.
7: Bármit. Szívesen meghallgatod bármit.
3: Szívesen meghallgatsz, igen. Szomorú nőket nagyon szívesen meghallgatsz.
5: És ha hátra vitted a szénabálák közé, vagy ilyenkor hova viszi az ember a...
7: Nem, semmiféleképpen sem. Hát ott volt nekem lakás kiadva. Lovardán belül.
3: Micsoda! Lakásod volt kiadva Lovardán belül. Hát akkor csodát láthatok ez a lakás.
7: Hát 3-4 lépésre voltam a listálótól, és akkor így... Minden adott volt, ami kellett hozzá.
3: Hát mondjuk nem kell messzire menni. Hazaviszel, igen, itt akom a lovardába. 6 méter.
4: Jó, amikor kiöntötte a lelkét a megkeseredett Milfa rossz házassága miatt, akkor mi volt a következő lépés, hogy gyere föl
3: hozzám? Hát onnan
4: hozzám.
3: Már tudod, mi a következő.
4: Igen.
7: Hát elsősorban ugye meg kell nyugtatni, hogy lesz ez majd még jobb is.
3: De gyönyörű, meg kell nyugtatni. Jobb lesz, gyere papáz, jó, hidd, hogy jobb lesz. Na indul, menjél már, jobb lesz, persze. Tehát Joe Pesci a kaszinóba, Sharon Stone. Jó, de jó. Na jó van, Csaba, oké, köszi, hogy csörögtél, ciao.
7: Hát igazán is, mit, hello, sziasztok.
3: Hello. Kábel TV és internet szolgáltató bekötés, Tamás írta nekünk, hibajavítás.
4: Igen, kivárja meg otthon a szakít az asszony.
3: Ez megint, amire a múltkor beszélünk, hogy ez működik. Villanyszerelőként dolgozunk, eddig maximum az áramcot megírja valaki szepét, tehát ez az nem működik. Buszsofőr vagyok. Nem a legszebb, legigényesebb és legokosabb lányok akadnak itt horogra.
4: De jó, de
5: most, valaki horogra.
4: Most nem kategorizálunk.
3: Jó, hát most nem ugye? Azt mondtuk, persze. De azért nincs ezzel baj. Igen.
4: A DJ-k.
3: DJ az abszolút. Aztán persze.
4: Most azt mesélni?
3: Nem, de mindent fiatal vagy DJ, fönn vagy a pultba, ez már 30, ez már 80-as években is nagyon ment. Igen, igen. Oké, okay. Milyen női foglalkozások vannak, amik ugyanígy működnek az ő oldalukról? Tessék. De most a pasikat meghallgattuk. Lovász, pilóta, sofőr, oké. Okay. Mi az a női foglalkozás, ami beindít minket, pasi, és a nők tudnak vadászni nőként? Most nők írjatok, drága.
4: Ápolónő, az tuti.
3: Én de ez olyan... férfi fantázia az ápolónő.
4: Hát
3: fehérmájúaknak gondolod az ápolónő, de most női fejjel gondolkozz, hogy mi az a foglalkozás, ahol ők vadásszák rá a pasikat. Az ápolónők fehérmájúak.
5: Rákóczi úr, jöttem a katéterre.
3: Igen?
4: Hát az nem volt, de nekem volt orrsövény műtétem 19 éves koromban.
3: Aha.
4: Én olyan szerelmes lettem, mint a veszedelem.
5: Mert kiszolgál, mert ápol, mert gondoskodik róla.
4: Nem, hát, mert egy rohadt jó csaj,
3: ja, akkor nem, igen, de, meg van benne egy alá fölé
5: rendelt. Van egy ilyen hozzáadott érték, nem? Hogy úgy gondoskodik róla, úgy szeretget téged, hogy miatta leszel
4: igen,
5: jobban.
4: Igen, persze. Hát az...
3: Jó, tessék, stewardess, tuti, nem?
4: Oh.
3: Stewardess. Tehát a stewie annyit csapasizik, amit akar.
4: Akkor tényleg, mert ez a mi fantáziánk igazad van.
3: Tehát, az övék is én vagyok.
4: Igen?
3: Nem, de azt gondolom, hogy a stewie az egy olyan foglalkozás, ahol tudsz pasizni. Egyenruhában vagy, fiatal, válogat a Wizzair vagy a Ryanair. Sok pasi átmegy a kezed között. Ott azért, ha nyitott vagy rá, vagy flörtölnél ott csajként, mint foglalkozás, a stewardess az például csajozós foglalkozás.
5: A női fodrász az nem jött szóba?
3: A női fodrász az nő megy, nem? Nem nőket?
5: Nem, sőt, egy csomó, nem.
3: Férfiakat is elkap?
5: Igen, és hát az ráadásul egy
3: simán el tudom képzelni.
5: Bizalmi állás, ott kijöntöd neki a szívedet, a lelkedet, és utána aztán...
3: Igen, swinger klub recepciós, konyhás néminek.
5: A fitness klubokat egyébként nagyon sokan mondják.
3: Az persze. Ó. Hát gondolod, de hány tesztoszterontot duzzadó pasi kapott ajánlatot? Hát ott neked nincs pasid, ott válogatsz, nem? Csinos vagy, pult mögött állsz, azt tudja, hogy egy pasizós szakma. Abszolút. Csak kavicsbányában a mérlegkezelő csajok nagyot mennek. Hát, igen, ha egy nő nem szexel, amikor akar egy pasi, akkor igen, akar egy pasi bármit mellett. Ez egyébként teljesen így van. Rendőrcsajok, mennyire pasik pasizós?
5: Hogy azt mondják, hogy az egyenruha az beindít. Hogy az egyenruha, annak egyszerűen van egy olyan...
3: Ezt adom.
5: Igen, tehát hogyha egy nő vagy egy férfi egyenruhát visel, az már egy jó ajánló.
4: Könnyebb dolguk van a nőknek is ebből a szempontból, mert mi férfiak ugye nyitottabbak vagyunk erre.
3: Igen, szerintem, ha nő akarja, csak, akkor 10 pasi jut az ujjára. Igen, ha egy pasi akarja, akkor még mindig el kell menni csajfodászni, tehát hogy nem ugyanaz. Ügyvédnő fitness edző? Adom.
4: Igen.
5: Azt mondják, lépcsőház
3: tanítás.
4: A legutóbbi aláírás címpéldány készítésénél, hát...
3: Csajozó szakma lenne? Azt mondod, hogy tudnak, nem bocsánat, hogy pasizni tudnak? Hát egyébként...
5: Igazából
3: nem van benne valami.
4: Ugye?
3: Aláírási címpéldány kellett.
4: Aláírási címpéldány kellett, hát most visszamennék.
3: Kolleginához mennél még? Igen, mennél még a kolleginához?
5: Akkor menj el, hogy kedved, amikor kifizet a közjegyzőnek.
3: Igen, bemondja az óradiát, akkor egy picit azért lerohad az ember.
5: Na figyeljetek, lépcsőház, takarítás és gondnokság mellóval is lehet csajozni, illetve nyilván pasizni is.
3: Hát azért, én azért nem tudom, hogy a lépcsőházat mennyire takarítják jó csajok. Ez mennyire egy pasizós szakma. Takarítod ott a villadás vödörrel, felmosol, és akkor jön haza Józsi, és akkor az nem tudom. Gyógytornász, nagyon adom.
4: Igen, hát ott is ugyanaz van, mint az ápolónőnél, hogy ugye rosszul vagy beteg, vagy kell rajtad segíteni, és jön egy nő, aki ezt megteszi, hát ott véged van.
3: Fogászati asszisztens, nagyon jó.
4: Na hát az nem.
5: A fogászati asszisztensek kifejezetten
3: ha csinosak. Beteget vigasztalod, mert fél, megsimítod az arcát nyugtatásként, bátorítóan rámosolyogsz, fehér egyenruha.
4: Megvagy.
3: Azt írja Andrea, hogy higgyétek el, hogy megvan.
4: Hogy hol dolgozol, mert akkor oda mennék, most majd fogkövet lesz.
3: Igen, kicsit simogass meg az arcunkat, igen. De fiatal társasági közös képviselő asszony, bocsánat. Persze, fiatal, ahhoz
4: hát, ha fiatal és kell. Jó nő, akkor mindegy, hogy
5: jogatanár.
3: Adom. Jogatanár az egy kifejezetten pasizós, ha akarsz.
5: Igen.
3: Ha nem vagy foglalt, akkor ott mindenki fel akar szedni. Hajlékony vagy, jó órát tartasz, nem? Tehát az teljesen egyértelmű.
5: Tényleg az van, hogyha egy nő egy buliban oda megy, és fel akarsz szedni valakit, akkor bárkit fel tudsz szedni.
3: Egy nőre, szoktam, egy nőre mindig jut 10 pasi, aki elvinni. Egy pasira, egy sima átlagos pasira, most nyilván nem rólunk van szó, hanem egy sima, teljesen mezei, hétköznapi, levedlet, koszlott, feslet, de hogy egy sima pasi, annak meg kell dolgozni, mert 10 másik pasi akar ugyanahoz a nőhöz odaérni. Egy nő egy szorakozóan, azt mondja, te gyere, meg te gyere, te hozd az öcsédet, te gyere hatra. És ő elvisz ennyit. Egy pasi nem viszel így sok csajt, mert ugyanarra csajra még 26 pasi jut. Tehát egy pasinak sokkal többet kell melózni egy szingli pasinak éjszaka, hogy becsajozzon, mint egy szingli nőnek. A szingli nő csak bemegy a bárpultra, már hatan fel akarják szedni. Egy pasit nem akarnak egyből felszedni.
4: Meg szerintem mi, oké, mi az elfogadásban, hogy kivel megyünk el, egy kicsit a férfiak lazábbak. Tudod, itt szerintem ti jobban válogattok.
3: Hát a végső ti mondjátok ki. Igen. Tehát te aznap nem akarsz szexelni, ott 15 pasi oda jöhet. Nem fog működni.
5: És nem? Én nagyon bátortalan voltam.
3: Még közben behozhatsz egy csomó lemaradást, Juli.
4: Hát, ma este egy szállodában lakunk, Juli. Nem utáskodj. Nem rajtam fog múlni.
3: Nem utáskodj. Hát elmehet ma ez egy ilyen közös swingerbe is, ha akarjátok. Beülünk a jacuzziba, én kezdem, messzen beültök, aztán meglátjuk. Gyerekek otthon vannak, kicsit erős, de minden meg lefekszenek. Tehát mehet, átalakulhat ez estére.
5: Nem tudom, lehet, hogy...
3: Lehet ez egy alternatív
5: lehet, hogy volt egy ilyen alapélményem, az első ilyen... Én láttam egy szórakozó helyen olyat, ahol a lány nagyon felszívta magát, összeszedte minden bátorságát, odalépett, és utána kiröhögték.
3: Jó, most ilyen azért van, hogy egy gólyabáron egy 18 éves csajt elhajtanak, de érett felnőtt nőként lemész egy diszkóba, százan akarnak felszedni. Százan. Mondja, Zsű?
8: Pasikat előbb kiröhögik.
3: Honnan tudod, Zsű, mikor voltál diszkóba?
5: Pasikat előbb kiröhögik.
3: Pasikat előbb kiröhögik, mondja, Zsű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody. DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
8: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
12: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
13: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
14: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
15: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
14: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
15: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
14: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
16: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
17: Kezd újra a Plazma Centernél.
18: Régen találkoztunk utoljára, de megértjük, hogy szükséged volt egy kis nyári szünetre az életmentésben. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérsz, és újra együtt segíthetünk a rászoruló betegeken. Ha itt eszel, az életmentés felemelő érzése mellett az újraalkalmasítást követő első 5 plazmadásoddal
17: összesen 97.000 forint juttatással töltheted fel a nyaralások során lefogyott pénztárcádat.
18: Legyen szó akár nyárvégi tervekről, akár tanévkezdésről, a Plazma Center mindenben támogat.
17: Foglalj időpontot újraalkalmasításra
18: a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk vissza!
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
20: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemben. küzdelmünkbe, most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz.
21: Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon.
20: Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
22: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
22: Rádió egy gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió egy gong.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Szép napot mindenkinek, ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy itt Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és persze az előbb említett települések vonzás körzetében, de emellett az interneten a rádióegygong.hu-n is együtt rádiózhatunk, akár külföldön is. Szóval játszotok velünk is, mert folytatódik a nyerőnyár játékunk, ahol is ma is kisorsolunk egy Szenkor 2001-ben álló porszívót a Sotvat Kerti Power Home műszaki bolt jóvoltából, valamint egy családi belépőt a jakabszállási magyar kertbe. Hogy mit kell ezért tenni? Jól figyelni az igazi mai slágereket, az egyiket megjelölöm, és a dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg. Ha ez sikeres és megvan, akkor a nyerni szeretnék üzenetet a 29-414-020-ra küldjétek el, akit visszahívok, neki már csak annyi lesz a feladata, hogy megnevezze, hogy mi volt az óra megjelölt dala, vagy az óra slágere. A folytatásban nem sokára a netpercek rovatunkkal jövök, de most Shakira újdonsága, a világbajnoki dal, a Die Die, itt a Rádió Gongon.

0: itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Neppertek rovatunkkal folytatjuk. A Google Play könyvek új olvasás segítő funkciója azoknak lehet hasznos, akik szeretnek olvasni, de néha elveszítik a fonalat. Egy hosszabb könyvnél könnyű elfelejteni, hol tartottunk, ki kicsoda vagy mi történt az előző fejezetekben. Az új funkció rövid összefoglalóval segíthet visszarázódni az olvasásba. A megoldás lényege, hogy az alkalmazás bizonyos könyveknél képes felidézni, mi történt eddig, illetve egy kijelölt részlethez magyarázatot adhat. Ez jól jöhet regényeknél, de akár ismeretterjesztő könyveknél is, amikor egy fogalom vagy háttér nem teljesen világos. Így nem kell külön keresgélni, és az olvasó nem szakad ki annyira a könyvből. Hétköznapi szempontból lesz pozitív példa arra, hogy a mesterséges intelligencia nem csak látványos trükkökre való. Segíthet abban is, hogy könnyebben visszatérünk egy félbehagyott könyvhöz, jobban megértsünk egy részt, vagy bátrabban olvassunk idegen nyelvű műveket. A funkció fokozatosan jelenik meg, és nem minden könyvnél érhető majd el.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Nálunk pedig folytatódik a nyerőnyár, igen, igen, figyelem, álló porcivót sorsolunk ma is, mert péntekig tart a játék, és ezen a héten minden nap van sorsolás. Álló porció és családi belépő a Jakab-szállási Magyar Kertbe. Ezeket kínáljuk, és ezt a két nyereményt nyerhetitek ma is. 4 és 5 között majd itt a Rádió egy gongon.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy. Most nincs idő a ChatGPT-re. Figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Nyerő nyár! Nyerő nyár!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Holnap délután 3 órakor nyitják meg a 33. Tiszaalpári Alkotótábor kiállítását a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában. Mielőtt nyári szünetre vonul a Széchenyi István Közösségi Ház, még egy utolsó élményekkel teli nyári hétre várják a családokat. 5 napon át kreatív foglalkozások, játékok, különleges vendégek és közösségi élmények várják a gyerekeket és családjaikat. Ma délután például 13:30-tól vízicsata lesz a Széchenyi Városi Közösségi Ház mellett. Szerdán társasjáték délelőttöt tartanak, majd holnap délután papírsárkány készítésre is lesz lehetőség. A programok részleteit keresétek a Széchenyi István Közösségi Ház Facebook oldalán. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda aktív nyár programja, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton 9 órától majd jogát tart Molnár Anna. És egy Lajos Mizsei program szombaton este 7:30-tól a Lajos Mizsei iskola tónál a Jump Rock Band lép színpadra. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Hamarosan pedig jön az óra slágere, figyeljetek nagyon majd!

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Gong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán két helyen is dolgoznak. A főváros felé Örkénynél, az 53-as kilométernél, a határ felé pedig Kecskemétnél, a 74-es kilométernél kell sávzárásra és torlódásra számítani. De írja az Útinform, hogy a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös között kátyúznak, úgyhogy munkaidőben félpályás lezárásra számíthatok a 3-as és a 10-es kilométerek között a 441-es úton. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. A labdarúgó NB1 első fordulójában az MTK-tól 3 gólos vereséget szenvedő Zalaegerszeg tegnap a második forduló záró meccsén 3 gólos győzelmet aratott. A zalaiak odahaza a Paksot verték 5-2-re, 2 kör után nincs hibátlan csapat az NB1-ben. Az Európai Labdarúgó Szövetség tegnap délután kisorsolta az Európa Liga selejtező sorozat rájátszásának párosításait. Ha a Ferencváros sikerrel veszi a 3. kört, akkor a török Trabzonsporral kell megmérkőznie a főtábláért. A Fradi szerdán a lengyel Gornik Zabrzével játszik, majd a visszavágott jövő csütörtökön rendezik. A 2 meccs között Borbé Balázs csapata szombaton a Real Madridot fogadja barátságos meccsen. Beigazolódtak a sajtóhírek, és most már hivatalos, hogy Gulácsi Péter Spanyolországba igazolt. A korábbi magyar válogatott kapus az RB Leipzigtől a BL szereplő Villarreal együttesébe szerződött. Gulácsi 11 év után távozott Lipcséből, és 2 millió euróért váltott klubot. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. És hogy mi volt az óra slágere, egy hallgató megnevezheti és esélyt kaphat az állóporszívóra, illetve a családi belépőre.

0: csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten is folyamatosan játszunk. Pénteki minden nap nyeremény sorsolás.
1: Álló, Peti!
0: Szia, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, én Gabi vagyok.
0: Gabi, hol értünk utol? Mit csinálsz kedden délelőtt?
1: Éppen beteg vagyok, de nyálasházán lakom.
0: Hú, beteg vagy. Mi történt?
1: Igen, hát persze, megfáztam a 100 fokba.
0: Aha, a klímás szobában vagy irodában biztosan.
1: Igen.
0: Vagy a kollégákra fogod, hogy ők nyomatták a klímát aztán.
1: Nem hát, tudom, biztos valami ilyen.
0: Egyébként igen, vigyázni kell ezzel, mert a klímától könnyen meg lehet fázni. Jó, hát jobbulást kívánok akkor neked. És közben
1: köszönöm
0: akkor
1: szépen.
0: Nyár egy házán hallgatod a rádió egy gongot?
1: Igen.
0: Ó, melyik megye?
1: Monor, mond neked valami,
0: a Pest megye. Akkor Pest megye, akkor meg igen, Monor mellett igen. Van ezek
1: hát
0: szerint?
1: Tőletek, igen, igen, tőletek egy óra kb.
0: De jártál már Kecskeméten egyébként?
1: Persze, egy csomószor.
0: Na, jól van.
1: Egy csomószor játszottam már veletek, igen, szeretem Kecskemétet.
0: Én szereted meg, minket is szeretsz, és mit nyertél legutóbb, arra emlékszel?
1: Két pizzát, meg egy ez a fürdőbe lépő, vagy valami ilyesmi volt.
0: Aha.
1: Vagy egy strandolást, vagy valami ilyesmit múlt héten volt, valami ilyesmi.
0: Akkor ezek szerint még nem voltál strandolni.
1: Hát még nem, beteg vagyok, igen.
0: Így betegen, akkor annyira nem is ajánlatos. Na, viszont mi volt most az óra slágere, Gabi?
1: Ray Dalton, Blue Running.
0: Igen, ez az, gratulálok. Kalapba kerül a te neved, mert ma minden nap sorsolunk, és tudod miket?
1: Igen, a porszívót, meg, bocsánat, itt a macskáim harcolnak. porszívót, meg valami belépőt.
0: Jakabszállásra.
1: Igen.
0: A Magyar Kertbe, családi belépőt.
1: Igen, hát én a porszívóra pályáznék, a másikat felajánlanám valakinek, mert itt vannak a cicáim, és ugye az mindig jól jön a porszívó.
0: Az biztos. Az biztos, oké. Okay. De arra nem vagy akkor allergiás, az a jó hír. A macska szőrbe.
1: De, ez a baj, hogy de.
0: Ó,
1: igen.
0: Hát.
1: Öt keresztesen a legjobban, de hát keresem őket, meg mentem őket, úgyhogy most 17-en vannak.
0: 17 macska.
1: Igen, hát mindegyik beteg, tehát szerem őket össze az utcáról, aki beteg. Meggyógyítottam őket,
0: hát
1: aztán
0: akkor ilyen cicamentő
1: maradnak nálam.
0: Ezek szerint cicamentéssel is foglalkozni. Jól van, Gabi, na, kalabban a neved, úgyhogy délután várd a hívást, hát ha téged hívunk. Nyereményjátékunk folytatódik a következő órában is, és érkezik majd Tóth Abigail és a Sugar Daddy.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakabszálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
11: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet, úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
12: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
13: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabraba, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer a Sparti Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
14: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
15: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Piacfejlesztési kérdőív várja a kecskemétiek véleményét. Küzdenek a királydínje terjedése ellen Kecskeméten. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig tölthető ki az a piacfejlesztési kérdőív, amelyben a kecskeméti lakosok, vásárlók és piaci árusok mondhatják el véleményüket a helyi piacok jövőjéről, írja a híres.hu. A kezdeményezést a piacfejlesztési munkacsoport indította, hogy minél több tapasztalatot és javaslatot gyűjtsön össze. A beérkező válaszok szakmai alapot adnak a piacok fejlesztésére készülő javaslatcsomag kidolgozásához. A szervezők célja, hogy a döntések a lehető legtöbb érintett véleményére épüljenek. A kérdőív online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Fokozottan írtja a királydínyét a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft., amely az elmúlt hetekben több városrészben is védekezett a nehezen kiírtható gyomnövény ellen. A királydínye főként a száraz, tápanyagszegény területeken terjed, és vegyszerrel nem írtható, ezért csak gyökerestől történő eltávolítással lehet visszaszorítani. A legnagyobb munkálatok Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén zajlottak. A város üzemeltető arra kéri a lakosságot, hogy a fertőzött területeket jelezzék e-mailben, vagy ha biztonságosan megtehető, akkor húzzák ki a növényt gyökerestől. Az eltávolított királydínyét azonban nem szabad a zöld hulladék közzé tenni, mert magjai a komposztból is tovább terjedhetnek. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyi programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
17: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni, egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta. Mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez, hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
16: Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk, erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
18: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
15: A
19: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Na délelőtt utolsó órájában is az igazi mai slágerekkel nyerhettek akár egy állóporszívót, valamint családi belépőt a jakabszállási magyar kertbe. Csupán az óra slágerét találjátok meg, megjelölök egy dalt ebben az órában, és a dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg. A nyerni szeretnék üzeneteket pedig SMS Viber számunkra a 29414020-ra kell elküldeni. A témában pedig majd az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével, Szűcs Brigittával beszélgetek. Előtte még egy Ed Sheeran is énekel,

0: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Kedves hallgatóink, jelentős fejlesztési program indul az Országos Mentőszolgálatnál, amelynek egyik nyertese a Kecskeméti Mentőállomás is, és ez adta beszélgetésünk apropóját elsősorban, és ezért kerestük fel az Országos Mentőszolgálatot, és itt van a szóvivő, Szűcs Brigitta vonal túlsó végén, akit köszöntök, jó napot kívánok, üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ugye néhány héttel ezelőtt olvasható volt ez a hír, hogy több mentőállomás is jó hírt kapott, hogy megújulhat, köztük itt Bács-Kiskunvár megyében a Kecskeméti mentőállomás is. Egyébként mit lehet tudni erről a projektről? Ez még most nagyon az elején lehetünk, gondolom.
3: 2025 harmadik negyedévétől kezdődött ez az ingatlan fejlesztési program, úgyhogy annyira nem vagyunk még az elején, de természetesen ugye ebben a 2026-os évben is folytatódik a projekt. Eddig összesen 2,7 milliárd forint értékben történtek országszerte felújítások, illetve karbantartási munkálatok. Összesen 2025-ben 111 mentőállomás felújítása vette kezdetét, köztük a Kecskeméti mentőállomásé is.
2: A gyakorlatban ez mit jelent, hogy mi történt akkor, hogy mit érthetünk a megújulás alatt?
3: Kecskeméti állomás kapcsán itt nem csak a felújításról volt szó, ugyanis onnantól, hogy 2023-ban átvette Bács-Kiskun megye is az egységes ügyeleti alapellátási rendszert, nem csak a felújítás volt szükséges, hanem a bővítés is. Éppen ezért több irányból elindult egy ilyen fejlesztési rendszer, ugye a többletfeladatok miatt itt érdemes akár a raktározásra gondolni, adminisztratív tevékenységek, irodai dolgozókat vettek fel, illetve a gépjárműpark is növekedett, fontossá vált, hogy ne csak felújításról, hanem bővítésről is lehessen beszélni. Itt volt egy nehezebb időszak, ugyanis felmerült annak a lehetősége, hogy egy másik épületet béreljen az Országos Mentőszolgálat addig, amíg a Kecskeméti mentőállomás felújítása megtörténik, de olyan állapotú, illetőleg olyan infrastruktúrájú épületet, ami alkalmas lenne mind irodai dolgozók, mind a kivonuló állomás számára, nem találtak. Úgyhogy gyakorlatilag az állomás nem költözött, és miközben a mindennapi élet zajlik, a felújítások is mennek párhuzamosan. Ahogy említettem, ez 2025-ben kezdődött el. Első lépésként a raktárok helyzetét, illetve úgy önmagában a mentőállomás elrendezését kezdték el optimalizálni. Ez alatt azt értem, hogy elhelyeztek egy emeletes konténert magán a mentőállomás területén, amelyben raktárakat, illetve oktatótermet is ki tudtak alakítani. Ezt követően a szennyvízhálózatot újították fel, a kültéri burkolatot javították, egy teljesen új aszfaltréteg kialakítása történt meg. Majd ezt követte, ez a tavalyi év téli időszakában történt a műhely, illetve a garázsnak a rendbetétele, ezekben a helyiségekben is a burkolatot lecserélték, a villamos hálózat is megújult, maguk a garázskapuk is kaptak új elektromos rendszert, illetve a szerelőműhelyben történt egy tisztasági festés. Ez mind a tavalyi évben történt.
2: Innen folytatjuk egy zene után a beszélgetést, marad még a vonalban Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

0: Téma. A Rádió Egygond közéleti műsora minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: A telefonon a túlsó végén itt van még velünk Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, és arról a fejlesztési programról beszélgetünk, ami érinti a kecskeméti mentőállomást is, és megtudtuk, hogy már a tavalyi évben is sok-sok fejlesztés történt, de a 2026-os év miről szólt, és mi újult meg, mi történt eddig?
2: 2026. évre ért el az ütemezés egy kicsit összetettebb részhez, ugyanis maga a villamoshálózat borzasztóan elavult, a lámpatestek, illetve a szerelvények is cserére szorulnak. Jelenleg az erős áramú hálózat teljes felújítása zajlik, nem sokára pedig a gyenge áramú hálózat felújítása is következik. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nincs álmennyezet, félig van kész, a szerelők nap mint nap ott dolgoznak, a mentőállomáson, a vonuló állomány pedig ugyanúgy onnan indul, illetve ott teljesít a kecskeméti mentőállomáson szolgálatot. A régi oktatóterem, amit említettem, hogy a konténerbe átköltöztették, a szellet újítva kapott egy irodai környezetet, ide adminisztrátorokat tudtak költöztetni, több irodát is kialakítottak, gipszkartonfalakkal elválasztottak, különböző helyiségeit, illetve az ajtók cseréje is megtörtént, illetve fel lett újítva az állomás vezetőnek az irodája, és kialakításra került egy kisebb konyha, úgyhogy az ott dolgozó, elsősorban irodai dolgozók részére egy kicsit komfortosabb lett a munkavégzés. Kialakítottak egy portarészt, ahol gyakorlatilag ugye magának a létesítményfelügyeletnek a munkatársa dolgozik. Ami idei évben még szerepel a tervek között, és meg is történt a felmérés, az a női, valamint férfi öltözőnek a felújítása, illetve egy éjszakai pihenő, illetve az éjszakai pihenőnek a komfortosabbá tétele. Ez 2024-ben egyébként megtörtént, de a vonuló állomány részéről volt egy visszajelzés, hogy szeretnék, hogyha még komfortosabbá lehetne tenni ezt az éjszakai pihenőt. Ezek tervek, illetve a megvalósítás az valamikor az év második felében fog megtörténni.
1: Akkor tényleg átfogó képet kaptunk arról, hogy azért elindult már ez a fejlesztés akkor az elmúlt évben, úgyhogy jó is, hogy tisztában tettük, mert sokan arra asszociáltak, hogy na majd ez most kezdődik, de hát akkor ez már folyamatos. Meg ugye, ahogy mondta a munkálatokat, ugye ez nem külső látványos munka, hanem legtöbbje belül zajlik és belül zajlott, ha jól értettem.
2: Így van belül, és egyik szempont volt a dolgozó állomány részére a komfortnak a növelése, illetve természetesen az amortizációt csökkenteni, az üzembiztonságot növelni, tehát hosszú távú szempontok voltak. Én azt a visszajelzést kaptam az állomány részéről, hogy nagyon sok szempontból javult a komfort, illetve a mindennapi munkavégzés is hatékonyabb, illetve gyorsabb lehet. Most ugye mindennapokban egyelőre még, ugye, ahogy említettem, az álmennyezet le van véve, ott a szakemberek dolgoznak, természetesen ez most még kompromisszumokat igényel ez a helyzet, de hosszú távon viszont egyértelműen komfortosabb lesz számukra. A jövőbeli tervek vannak még, ugye itt még egyelőre az engedélyezésnél tart a folyamat, az irányítóhatóság engedélyét kell természetesen megvárni, de a mentőállomás fűtési rendszerét fel kell újítani, homlokzati nyílászárókat cserélni, a tetőszigetelését is megoldani. Ez valószínűleg a 2027-2028-as évben fog megvalósulni.
1: Tehát ezek a fejlesztések, amik majd az energiahatékonyságot szolgálják akkor.
2: Így van.
0: Téma. A Rádió egy gongon. Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió egy gong nyeremény özönében. Jelentkezz játékunkra. SMS és Viber számunk 0620 9414 020. Rádió egy gong.

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! Téma: a Rádió egy gong közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Az Országos Mentőszolgálat szóvivője Szűcs Brigitta a telefonvonal túlsó végén. Beszélgettünk eddig arról a fejlesztési programról, ami a kecskeméti mentőállomást is érinti. És igen, a mindennapi élet az zajlik, és hát az elmúlt időszak, ugye a hőség, az extrém kánikula meghatározza életünket. Több riasztást kaptak, mit lehet elmondani, mit tudhatunk, tényleg milyen volt akár az elmúlt hétvége országosan nézve, meg Bács-Kiskunvár megyére egy kicsit viszonyítva.
2: Számítani lehetett rá, és természetesen számítottunk rá, hogy az extrém hőség jelentősen növelni fogja az egészségügyi segítséget igénylő esetek számát. Párhuzamosan a mentőellátással maguk a bajtársak is fokozott terhelés mellett kezdték el végezni a munkájukat. Sajnálatos módon egyre több alkalommal előfordult, hogy egy-egy bajtársunk rosszul lett munkavégzés közben. Természetesen szerencsére nem komoly rosszulétekről van szó, de valóban olyan fokú a terhelés, az extrém hőterhelés most már, hogy még maguk a segítők is időről időre rosszul lezavartság. Országos viszonylatban nézve valóban nagyon megugrott a segítségkérések száma, ez több mint 8%-os emelkedés jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Bács-Kiskun megyében ugyanakkor nem emelkedett a mentőhívások száma.
1: Milyen esetek fordulnak elő ilyenkor? Tehát ez a napszúrás, hőgutat tünetei jelentkezhetnek, és emiatt kérnek főleg segítséget most többen?
2: Igen, leggyakrabban gyengeség, szédülés, általános rossz közérzet miatt szoktak segítséget kérni. Súlyosabb esetben ugye hőgutáról már akkor beszélhetünk, hogyha már zavartságról is szó van, tehát a beteg esetleg nem ismeri fel a hozzátartozóit, nem tudja, mi történt vele, nem tudja, hol van. Ezek súlyosabb tünetek, ilyennel is találkozunk, de szerencsére ezek ritkábbak. A legtöbb tünet az teljesen általános, ismétlem, ezek a gyengeség, szédülés, általános rossz közérzet, ami otthon léttel, hűvös szobában maradással, pihenéssel, folyadékfogyasztással legtöbbször megoldható, megfelelő odafigyeléssel természetesen. Így nem minden bajba jutottat kellett szerencsére kórházba szállítani.
1: Hát vigyeljünk oda egymásra, a munkatársainkra, mindenkire ezekben a napokban, és ugye a múlt hétvégi fő hír volt, így ha már az Országos Mentőszolgálat szóvivőjével beszélgetek, hogy a 112-t még egy 4 éves gyermek is fel tudja hívni, és megint mondhatni életet mentett ez a 4 éves gyermek.
2: Így van, abszolút, és nagyon büszkék vagyunk rá, és minden ilyen hívásnak külön örülünk, mert tényleg erre hívja fel a figyelmet, hogy segíteni bárki tud életkortól függetlenül.
1: Vigyázzon mindenki magára, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk és beszélgethettünk.
2: Én köszönöm.

Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon. A szokottnál sokkal könnyebb takarítás egy álló porszívóval, aztán családi kirándulás egy élő terepasztalhoz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért. Nyerő nyár a Rádió egy gongon!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Az Útinform írja, hogy kigyulladt egy autó, mégpedig Pest vármegyében, Bugy és Kiskunlacházak között egy földúton, de a forgalma két települést összekötő országos alsóbrendű úton torlódik. Emellett figyeljetek az M5-ösön, mert több helyen is dolgoznak, például Örkény és Budapest térsége között Budapest felé a burkolatjeleket festik fel napközben, és 53-as kilométertől a 17-es kilométerig haladnak a szakemberek, az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot. Szintén a főváros irányába Kecskemét és Lajosmizsa térsége között pedig sövényt vágnak, a 73-as kilométertől a 68-as kilométerig szakaszosan zárják a belső sávot. Balesetmentes közlekedés és kívánok mindenkinek, ha bármi szokatlan történik az utakon, akkor lehet jelezni, akár SMS-ben, Viberen, vagy hívjatok a 7614-010-es telefonszámon. Én pedig mindjárt hívok egy játékost, aki megnevezheti az óra slágerét. De előtte még itt van Bibi Rex és Fétlesz közösen.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok, fiatalos csapat,

0: Most végre modernebbre cserélheted a régi porszívódat. Eljuthatsz a gyerekekkel egy élő terepasztalhoz. Nyerő nyár! A rádió egy gongol.
1: Nem tudja

0: bízom benne, hogy az óraslágerét következő hallgatunk tudni fogja. Itt a Rádió Gongon folytatódik nyereményjátékunk. Nyerő nyár, és minden órában a kalapba lehet kerülni, mert napi nyereményeink vannak.
1: Igen, tessék.
0: Halló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy Gongból.
1: Szervusz Miklós, Zsanett vagyok.
0: Szia Zsanett, tudod miért hívtalak fel?
1: A rádiós nyereményjáték miatt.
0: Hát igen, jelentkeztél, hogy nyerni szeretnél, és te tudod ezek szerint, hogy mi volt az óra slágere?
1: Miley Cyrus Flowers.
0: Hát persze, ez volt a megjelölt dal. Úgyhogy gratulálok, az esély megvan arra, hogy ma délután nyerj tőlünk egy állóporszívót.
1: Jaj, nagyon jó lenne, mert éppen elromlott a jelenlegi porszívom, és most nincs egyáltalán.
0: És a jakabszállási Magyar Kertbe is családi belépőt nyerhet a nap nyertese, úgyhogy ezt is mellé tesszük majd a porszívó mellé. És tudod, hogy ez...
1: Az pedig a kis unokáimnak nagyon jó lenne.
0: Tudod, hogy ez a porszívó 2 az 1-ben van egyébként? Hogy ez mit jelent?
1: Igen, talán morzsaporszívó, kivehető morzsaporszívó.
0: Úgy van, így kézire válthatsz, úgy van, igen, igen.
1: Jaj, de jó lenne, még sosem volt olyanom.
0: Oké, Zsani, hát az esély az megvan, 4 és 5 között fogjuk hívni majd a nyertest. Hol hallgatsz minket egyébként?
1: Most itthon vagyok, szabadságom.
0: De remélem nem, te is azért, mert beteg vagy.
1: Nem.
0: De Kecskemétem?
1: Bízom benne, hogy nem is leszek. Igen, Kecskemétem.
0: Említetted az unokákat, mennyi idősek?
1: Igen, van egy 10 éves és egy 6 éves.
0: Hú, és akkor...
1: Ők biztos jól éreznék ott magukat.
0: És velük mi volt a terv még a nyáron? Voltatok már valamerre nyaralni?
1: Nem, majd augusztus 2. felében visszük az unokákat nyaralni.
0: Oké, Zsani, hát szép nyarat és jó utat majd, és szurkolok a délutáni sorsoláson, neked is?
1: Nagyon boldog lennék, köszönöm szépen.
0: Mindjárt dél, úgyhogy indul a 2 órás déli mix is a Rádió egy Gongon, Hertz Purple Disco Machine közös felvételével. Ez lesz a Wonderful Life. Mix idejében elárulom azt is, hogy miért lesz fizetős a parkolás szombaton, illetve beszámolok arról, hogy az egyik kecskeméti szökőkútba egy díszmadár költözött. Erről videót is találtok a Facebook és Instagram oldalunkon. Jövök majd a részletekkel, de most még hírek Veres Lizától mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy Gongon! Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy Gongon! A 2 éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. orvostechnikai eszköz.
6: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
12: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
12: Szállás.hu. Úgy is tett!
13: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
13: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
15: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
16: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
17: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
16: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
18: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu
19: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírószerosztályán 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. Szerezzen be mindent az iskola kezdéshez 20% engedménnyel az Alföld áruházban.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
20: Víradásra várják a segítőket Bács-Kiskunban, gólyák százai pihennek Kiskunhalason, rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ezen a héten több Bács-Kiskun vármegyei településen is lesz lehetőség véradásra. A következő napokban Kecskeméten, Baján, Kiskunhalason és Nemesnád udvaron várják az egészséges véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt munkatársai, írja a BAON. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kiválasztott helyszín pontos időpontját. A véradás néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár 3 ember életét is megmentheti. A részletes helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt honlapján érhetők el. Gólyák százai pihennek Kiskunhalason. Különleges természeti látványosság várja a természetkedvelőket Kiskunhalason, ahol az egykori Jókai úti szeméttelep helyén kialakított rekultivációs tónál százával gyülekeznek a vonulásra készülő fehér gólyák. A sekély víz, a bőséges táplálék ideális pihenőhelyet biztosít a madaraknak, amelyek néhány napot töltenek itt, mielőtt tovább indulnak afrikai telelőhelyeik felé, írja a Vármegyei Lap. A szakemberek szerint jelenleg mintegy 250 gólya tartózkodik a területen, és a gyűrűik alapján jól nyomon követhető, hogy folyamatosan cserélődik az állomány. A rekultivációs tónál egy igazi madártani ritkaságot, egy pásztorgémet is megfigyeltek, amelyet Kiskunhalason most először sikerült dokumentálni. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónak elmondta, hogy ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előforduljunk bőrgyógyászhoz.
21: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
20: Derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Mérsékelt marad a légmozgása, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 37 és 41 fok között alakul. Holnap is napos, száraz idő lesz, legfeljebb kevés gomoly felhővel az égen. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 17 és 25, míg napközben 38 és 42 fok között alakul. A következő napokban is marad a forró, meleg nyári időjárás, a hétvégén jöhet enyhülés.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon az internet segítségével. Bárhol rádió1gong.hu, ott találjátok egyébként a hivatalos játékszabályzatot is a nyerő-nyári játékunk kapcsán, de meg a nyereményekről információkat. De már is mondom, hogy napi nyereményeink vannak minden nap. 16 és 17 óra között sorsolunk egy Szenkor 2001-ben álló porszívót, a 2 éves Soltvad Kepi Power Home műszaki bolt jóvoltából, illetve családi belépőt a Jakab-szállási Magyar Kertbe. Nem kell más tennetek, mint hallgatni bennünket folyamatosan, és hogyha megvan az óra keresett dal, amit megjelölök, akkor írjatok egy nyerni szeretnék üzenetet SMS Viber számunkra 29 414 020-ra. És most következik az, ami még soha nem volt, egy picit segítek. Mégpedig azzal, hogy egy női előadó fogja az óra slágerét énekelni. Jó, annyit segítettem, hogy egy kicsit közelebb kerüljetek a nyereményeinkhez. Ebben az órában meghallgatjuk majd Jennifer Lopez újdonságát is itt a Daily Mixben, de beszámolok arról is, amit már a rádiogong.hu-n olvashattok, hogy egy díszmadár költözött be a kecskeméti szökőkútba. Van erről fotónk, videónk is, keressétek a Facebookon. Most pedig Taylor Swift énekel, ez az Opalite.

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Itt a Daily Mixben érkezik Jennifer Lopez újdonsága, de előtte akkor erről a díszpadáról néhány információt mondok nektek, amit a kecskeméti szökőkútban láthattok itt a belvárosban, a Rákóczi úton. Amerikában honos díszpadáról van szó, de a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megerősítette, hogy a lúd alakúak rendjébe ezen belül a récefélék családjába tartozó tojó kisasszony récéről, más néven karolinai récéről van szó, amit Kecskemét belvárosában már, hát lassan már egy hete ott van a szökőkút környékén, és láthatóan nagyon jól érzi magát. Ahogy ezt azon a videón is láthatjuk, amit a Facebook oldalunkra tettünk ki a tegnapi napon. De hogy került egy kecskeméti szökőkútba? Hát minden bizonnyal egy tenyésztőtől szökött meg, írta a Madártani Intézet a megkeresésünkre. Ha Rákóczi úton jártuk, úgyhogy akkor ne lepődjetek meg, vagy csodáljátok meg a karolinai récét. Mi pedig itt a Daily Mixben megyünk tovább, hogy ígértem, Jennifer Lopez újdonságával, David Guettával közösen készítették el ezt a dalt. A címe az, hogy Save Me Tonight.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerő nyár! A Rádió

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nagykörösön már 40 fok, Kecskeméten, Csongrádon 39 fokot mutatnak a hőmérők. Pénteken jön majd a 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront, addig pedig minden nap forróság és 40 fok. Pénteken már a Dunántúlon, a nyugati és északnyugati felében élők kicsit felfrissülhetnek, ott már mérséklődik a meleg. Nálunk még marad a 33-39 fok, úgyhogy várhatóan szombatra szűnik meg nálunk is majd a forróság. De ez a lehűlés csak átmeneti lesz, mert vasárnaptól újabb 3-4 fokos melegedés körvonalazódik, de legalább a 40 fokot nem fogjuk elérni a legfrissebb előrejelzések szerint, úgyhogy igazi kánikula várható majd augusztus közepén.

A szokottnál sokkal könnyebb takarítás egy álló porszívóval, aztán családi kirándulás egy élő terepasztalhoz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok figyelem, az M5-ös autópályán munkavégzés folyik, írja az Utinform, és azt is, hogy a határ felé Kecskemétnél, a 74-es kilométernél sávzárásra kell számítani, na meg több kilométeres tolódás alakult már ki. Na nektek is van közlekedési híretek, nyugodtan küldjétek el SMS Viber számunkra 29 414 020-ra, vagy telefonszámunk 76 414 010, ezt is lehet használni és csörögni. Swish Disco Rehab és Sam Felt közösével folytatódik a Daily Mix, ez a Sleep Tonight, az egykori Amy McDonald dalt vélhetjük felfedezni a dallamok között. És valóban...

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csörög a telefon egy szerencsés hallgatónknál. Aki felfedezte az óra megjelölt dalát, úgyhogy már csak meg kell neveznie.
1: Hello, tessék!
0: Szia, Faragó Miklós vagyok. Kecskemétről a Rádió egy gongból.
1: Szia, szia!
0: Te pedig?
1: Én Márk vagyok.
0: Te pedig Márk vagy. Te hol hallgatsz minket, melyik városban, településen?
1: Jelenleg Kecskeméten.
0: Jelenleg? És egy, ha nem most telefonálnék, hanem máskor, akkor hol szoktál tartózkodni?
1: Leginkább Szentkirály környékén.
0: Aha. Jó, itt vagy akkor a térségünkben, és itt Kecskemét környékén hallgatsz akkor minket folyamatosan ezek
1: igen,
0: szerint.
1: Igen.
0: Főleg most, hogy meg tudod mondani nekünk, hogy mi volt a megjelölt dal, az óra slágere, figyelted nagyon.
1: Igen, Dua Lipától a Houdini.
0: Úgy van. Gratulálok, Márk! Neved a kalapba kerül, és megnyerheted délután az állóporszívónkat, illetve a jakabszállási magyar kertbe a családi belépőt.
1: Ez szuperül hangzik, mind a kettőre szükség lenne.
0: Te szoktál porszívózni otthon? Tiéd ez a megtiszteltetés?
1: Nem, feleségemé.
0: Akkor egy ilyen meglepetés lenne mondjuk, igen, vagy
1: ez,
0: legalábbis.
1: Ez 100%-osan.
0: A nyeremény akkor őt illetné, vagy hát odaadnád neki? Értem én, jó, oké. Van család, mekkora a család, gyerek van?
1: Négy fős, igen.
0: Négy fős, hú, és merre kirándultatok legutóbb, vagy voltatok nyaralni valamerre már?
1: Hát még ebbe a nyári időszakban még sem erre nem mentünk, sajnos a nagy meleg miatt. De ez a jobb
0: szállás,
1: ez jól hangzik.
0: Ez jól hangzik majd akkor. Oké, Márk, kalabban a nevet, maradj vonalban, mindjárt felírom az adatokat. Ha ti is pályáztok a nyereményekre, akkor a következő órában is nagyon figyelmesen hallgassátok az igazi mai slágereket. Annyit segítek, hogy nem Kamráddal lesz a nyerődal, hiszen ezzel indul a következő óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár!
2: A Rádió egy gongol.
1: Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak.
2: Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
5: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
7: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
8: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dome Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. jazzfőváros.hu.
9: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
10: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Klímafejlesztés kezdődött a Kecskeméti Kórházban, megjelent a következő tanévrendje. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a 410 millió forintos hűtéstechnikai korszerűsítés a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház kecskeméti telephelyén, írja a BAON. A beruházás az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotel épületet és az A épület hűtési rendszerét érinti. Már befejeződött több hűtőberendezés cseréje, a munkálatok idejére pedig mobil hűtőrendszer biztosítja a folyamatos betegellátást. A fejlesztés célja, hogy a nyári hőségben is megbízhatóan működjenek a kórházi klímarendszerek, javítva ezzel a betegek és a dolgozók komfortját, valamint az orvosi berendezések üzembiztonságát. A beruházás egy országos 3,6 milliárd forintos kórházi klímafejlesztési program részeként valósul meg. Megjelent a 2026-os 27-es tanév hivatalos rendje, így a kecskeméti családok és iskolák is megkezdhetik a következő tanév tervezését. Az általános és középiskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-éig tart. Az első fél év január 22-én zárul, az általános iskolai beiratkozást pedig 2027. április 22-én 23-án tartják majd. A tanév részletes rendjét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium rendelete tartalmazza, amely megjelent a Magyar Közlönyben. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. A nagy melegben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel és a tűzőnap kerülése, erre hívja fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix azt javasolja, hogy naponta legalább 2,5 liter vizet fogyasszunk, de fizikai munka vagy fokozott izzadás esetén ennél is többre lehet szükség. Kiemelte, hogy az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek a legveszélyeztetettebbek, ezért lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjanak. Ha valaki rosszul lesz a hőségben, érdemes hűvös helyre kísérni, vizet adni neki és megkérdezni, hogy hogy érzi magát. Amennyiben az állapota rövid időn belül nem javul, mentőt kell hívni. Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
12: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
0: Rádió 1.
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik nyereményjátékunk a nyerő nyár, ahol is egy Szenkor álló porszívót nyerhettek, és családi belépőt a Jakabszállási Magyar Kertbe. Napi nyereményről beszélek, tehát ma is sorsolunk 16 és 17 óra között. Az óra slágerét keressétek. Megjelölök egy dalt ebben az órában, és az lesz az óra sláger. A dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg, és közben majd a nyerni szeretnék üzenetet ne felejtsétek el küldeni, mert így tudtok a játékra jelentkezni. SMS Viber számunk 29 414 020. Ma is nagyon meleg van, 40 fok, és a következő napokban is még kitart a forróság, és bizony már tegnap is meleg rekordok dőltek meg, mindjárt beszélek erről is, de előtte még itt a Daily Mixben Taylor Swift énekel, ez a The Fate of Ophelia. Na, rádió egy gongon, én Faragó Miklós vagyok.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerőnyár. Rádió egy gongon. Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Két Bács-Kiskun megyei településen is tegnap 40,1 fokot mértek. Kisszálláson és Soltvatkerten emelkedett 40 fok fölé a hőmérséklet. A Hungaromet adatai szerint a két Bács-Kiskun vármegyei településen is beállt az augusztus 3-i országos meleg rekord. Ugyanis a közzétett tájékoztatás szerint Dabason, Kisszálláson és Soltvatkerten egyaránt tegnap 40,1 Celsius fokot mértek. A forróság még marad, és valószínűleg meleg rekordok is dőlhetnek meg a héten. És emlékeztek-e még a foci világbajnokságra? Ki nyerte? Hát Spanyolország. De ki énekelte a hivatalos dalt? Na ez a kérdés, erre ki emlékszik? Segítek! Lejátszom ezt a dalt. És ráadásul ez a dal kicsit közelebb hozhat. Az állóporszívóhoz és a jakabszálasi magyar kertbelépőkhöz.
1: Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Gong nyereményözönében. Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon.

0: Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán munkavégzés folyik, és torlódásra kell számítani. Kecskemétnél, a 74-es kilométernél a Szeged felé tartók számíthatnak sávzárásra, és az útinform szerint 3-4 kilométeres torlódás van már. Útszűkületre számítsatok a Ceglédi úton, Kecskeméten, egészen pontosan a Kerkápoly utca és a Betlenkör út közötti szakaszon, a városból kés befelé vezető úton is. Cegléd és Nagykőrös között a 441-es úton dolgoznak, úgyhogy félpályás lezárásra számíthattok ott is. Illetve az 52-es számú főúton, az Izsáki csomópontnál váltakozó irányú lámpás forgalom terelés van már érvényben, egy sávon halad a forgalom, és az Izsák felé tartó utat pedig lezárták. Ágasegyházát és Izsákot a következő csomóponton lehet egyébként megközelíteni, erre figyeljetek.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Ed Sheeran és a kamera érkezik, aztán hallgató is a vonalban mindjárt.

Rádió Egyen. Két órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

Sokkal könnyebb takarítás egy álló porszívóval, aztán családi kirándulás egy élő terepasztalhoz, mindössze egy dal pontos megnevezéséért. Nyerő nyár! A Rádió

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mix véget ért, viszont még játszunk egyet. Haló, Faragó Miklós a vonalban, Faragó Miklós Kecskemétről, a Rádió egy gongból, és Erika, ha jól értettem a keresztnevet.
1: Igen, igen, igen.
0: Te hol hallgatsz minket?
1: Én most itthon.
0: Otthon. Hány fok van otthon?
1: 27.
0: Ó, ez klímával vagy anélkül?
1: Ez még klíma nélkül reggeli szellőztetés.
0: Ó, de jó, hogy csináltad?
1: Megredőny.
0: Igen, igen. Sokat számít, gondolom, hogy éppen milyen házban lakunk, hogy milyen a szigetelés, nem? Az is számít.
1: Uh-huh.
0: Ez panelház,
1: igen,
0: vagy igen, teljesen más ház? Milyen, milyen ház?
1: Tégla.
0: Hát akkor érthető. Jó, panelben már hallottam, valahol 32 van. Jó, kitartás igen, mindenkinek. Mi volt az óra slágere, Erika?
1: Shakira és a Die Die.
0: Hát persze, ez volt az a dal, ami a hivatalos VB himnusz. Kalaba kerültél, jó?
1: Szuper, nagyon jó.
0: Szekkor álló porszívó, illetve jakabszállási magyar kertbe. Két belépő sorsunk. Ma délután 4 és 5 között, hol leszel, telefon közelben?
1: Igyekszem, igen.
0: Már csak akkor tudjuk odaadni, és a nyertest értesítjük és hívjuk, úgyhogy Erika, maradj vonalban, mindjárt fölírom az adataidat, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Én pedig gyorsan elköszönök, mert 14 óra után már Nagy Tiborral rádiózhattok, és ő sorsolja a napi nyereményt majd 16 és 17 óra között. Itt a Rádió egy gongon. Nyerőnyár nyereményjátékunkra lehet jelentkezni a következő órákban is. Én pedig holnap jövök ugyanígy 10 és 14 óra között. Most pedig ezzel a dallal folytatjuk majd itt a Rádió egy gongon mindjárt. Rex a Faithless és a New Religion. További kellemes délutánt, jó rádiózást mindenkinek, viszont hallásra. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon! Nincs még vége a nyári nyár.

0: Gongoson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakab Szállás támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Ismerős a hang, amikor a...
10: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
11: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Piacfejlesztési kérdőív várja a kecskemétiek véleményét. Küzdenek a királydínje terjedése ellen Kecskeméten. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Augusztus 15-éig tölthető ki az a piacfejlesztési kérdőív, amelyben a kecskeméti lakosok, vásárlók és piaci árusok mondhatják el véleményüket a helyi piacok jövőjéről, írja a híres.hu. A kezdeményezést a piacfejlesztési munkacsoport indította, hogy minél több tapasztalatot és javaslatot gyűjtsön össze. A beérkező válaszok szakmai alapot adnak a piacok fejlesztésére készülő javaslatcsomag kidolgozásához. A szervezők célja, hogy a döntések a lehető legtöbb érintett véleményére épüljenek. A kérdőív online érhető el, kitöltése pedig mindössze néhány percet vesz igénybe. Fokozottan írtja a királydínyét a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft., amely az elmúlt hetekben több városrészben is védekezett a nehezen kiírtható gyomnövény ellen. A királydínye főként a száraz, tápanyagszegény területeken terjed, és vegyszerrel nem írtható, ezért csak gyökerestől történő eltávolítással lehet visszaszorítani. A legnagyobb munkálatok Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén zajlottak. A város üzemeltető arra kéri a lakosságot, hogy a fertőzött területeket jelezzék e-mailben, vagy ha biztonságosan megtehető, akkor húzzák ki a növényt gyökerestől. Az eltávolított királydínyét azonban nem szabad a zöld hulladék közzé tenni, mert magjai a komposztból is tovább terjedhetnek. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyi programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
13: igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni, egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta. Mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez, hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
12: Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk erős lesz a déli esszél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk az igazi mai slágerrel és a nyerő nyár játékunkkal. Figyelem, napi nyereményünk van, egy álló porszívó, 2-1 álló porszívó, a Sótvadkerti Power Home műszaki bolt jóvoltából, és egy családi belépő 25-2 gyermek részére a Jakab-szállási Magyar Kertbe. Ha meghalljátok az óra slágerét, legalább az előadót vagy a dal címét kell tudnotok, írjatok nekünk a 2094140-20-ra, és ha benneteket hívunk vissza, akkor ti lehetek azok, akik megnyerik majd ezt a nyereményt. Nem sokára mondom azt is, hogy térségünkben milyen programokat érdemes megnézni, illetve játszom a kedvenceket. Alex Kenji jön, ez már a Bambolé!

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Holnap délután 3 órakor nyitják meg a 33. Tiszaalpári alkotótábor kiállítását a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. Mielőtt nyári szünetre vonul a Széchenyi István közösségi ház, még egy utolsó élményekkel teli nyári hétre hívják a családokat. 5 napon át kreatív foglalkozások, játékok, különleges vendégek és közösségi élmények várják a gyermekeket és családjaikat. Ma délután vízi csata van a közösségi ház mellett, szerdán társasjáték délelőtt tartanak, majd délután papírsárkány készítésre lesz lehetőség. A program részleteit keressék a Széchenyi István közösségi ház Facebook oldalán. Folytatódik a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda aktív nyári programja, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórakkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton 9 órától jogát tart Molnár Anna. Szombat este 7:30-tól a Lajos Mizsei iskolatónál a Jambrock Band lép színpadra. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely dübörögnek a klímák, 40 fok fölötti hőmérsékletet is mérhetünk majd. És Gábor egy érdekes üzenetet írt nekünk. Szia Tibi, mi együtt hallgatunk benneteket, és mi úgy döntöttünk, hogy nem home office-ból dolgozunk, hanem a munkahelyünkről, mert így legalább csak egy klímát kell üzemeltetni, és szerintünk így sokkal hatékonyabb az áramfelhasználás. Ez egy érdekes kérdés, és elgondolkodtató, hogy vajon most tényleg mindenkinek otthon kell dolgozni, és akkor otthon pörgeti a klímát, vagy inkább akkor legyünk egyszerre egy helyen. Ha valakinek van véleménye, írja meg 2094140 20, itt lehet jelentkezni majd a nyereményjátékra is. Még nem volt az óra nyerős lágere, de hamarosan érkezik majd az is, illetve ez. David Guetta és Sia, ez a Beautiful People itt a Rádió egy gongon.

Most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes. A Rádió 1 Kong nyeremény özönében. Nyerő nyár! A Rádió 1 Kongon! Oh, wow.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy, közlekedési információk jönnek itt a Rádió 1 gongon. Augusztus 8-án szombaton az áthelyezett munkanap miatt a parkolás díj köteles lesz, úgyhogy aki szombaton autózik és eddig nem fizetett parkolójegyet, az most mindenképpen figyeljen rá. Illetve figyeljenek azok is, akik szeretnek kicsit dinamikusabban vezetni. Hallgatóink szerint Trafipax dolgozik a ballószögi régi szeméttelepnél, egy Szeádból mérnek, illetve Kék-Skodából Katonatelep kör. Környékén. Balesetmentes autózást és várom az útinfókat a 2944-0-20-ra.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Keressük az óra slágerét, amely a nap végén egy állóporszívót, illetve egy családi belépőt érhet a Jakab-szállási Magyar Kertbe. Az állóporszívót pedig a Power Home Sotvad kerti műszaki volt ajánlotta fel. Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gombol, szia!
1: Szia, én Niki vagyok.
0: Szia, Niki, hogy bírod a meleget?
1: Éppen nehezen, most kész az ebéd, úgyhogy...
0: Ilyen melegben főztél, mit főztél?
1: Igen, a gyertőcök rántott húst kértek, úgyhogy... hát... hogy nem mondjam, milyen meleg lett.
0: Igen, igen, elhiszem. Ne mondd tovább, tehát anya virátott húst kérünk. Egyetünk ki a majás kenyeret. Ne, virátott. Tudom, el tudom képzelni, el tudom képzelni. És hogy állsz a takarítással?
1: Hát elég sűrűn erő kell venni a porszívónkat, ami már kezdi megadni magát, úgyhogy most nagyon kapóra jött nekem ez a játék.
0: Hát ha, akkor szurkolunk neked.
1: Úgyhogy nagyon jól jönne.
0: Akkor csak mondd meg nekem, hogy mi volt az óra slágere.
1: Az Out of My Head. És megpróbálom jól kimondani, Hipaton, Norma Jean Martin, igen, és Henry közös dala. Hát,
0: mindent tudsz, rántott húst is biztos vagyok benne, hogy jól csinálsz, a dal címét is tudtad, és most már csak a szerencse vár rád. Niki, jó étvágyat az ebédhez ilyen későn is.
1: Köszönjük szépen.
0: Anyukák mindent megtesznek a gyerekekért. Ez így van rendjén, nekünk gyerekeknek pedig segítenünk kell. Majd anyukáinkat is, bármiben is kérnek segítséget, mert hát ők tényleg mindent azonnal is megcsinálnak. Én viszont nem azonnal térek vissza, hanem a híreket követően Martin Garrix Butterfly című dalával. Addig is maradjatok velünk.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! A Rádió egy gongol. A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
11: Nem sírok, csak az allergia.
10: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
11: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
10: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
12: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
13: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
12: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
14: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és Hiperkarmas Lágerek Swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dom Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitónapján. Jazzfőváros.hu.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
17: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Víradásra várják a segítőket Bács-Kiskunban, gólyák százai pihennek Kiskunhalason, rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ezen a héten több Bács-Kiskun vármegyei településen is lesz lehetőség véradásra. A következő napokban Kecskeméten, Baján, Kiskunhalason és Nemesnád udvaron várják az egészséges véradókat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt munkatársai, írja a BAON. A szervezők arra kérik a jelentkezőket, hogy indulás előtt ellenőrizzék a kiválasztott helyszín pontos időpontját. A véradás néhány percet vesz igénybe, ugyanakkor akár 3 ember életét is megmentheti. A részletes helyszínek és időpontok az Országos Vérellátó Szolgálat, valamint a Magyar Vöröskereszt honlapján érhetők el. Gólyák százai pihennek Kiskunhalason, különleges természeti látványosság várja a természetkedvelőket Kiskunhalason, ahol az egykori Jókai úti szeméttelep helyén kialakított rekultivációs tónál százával gyülekeznek a vonulásra készülő fehér gólyák. A sekély víz, a bőséges táplálék ideális pihenőhelyet biztosít a madaraknak, amelyek néhány napot töltenek itt, mielőtt tovább indulnak afrikai telelőhelyeik felé, írja a Vármegyei Lap. A szakemberek szerint jelenleg mintegy 250 gólya tartózkodik a területen, és a gyűrűik alapján jól nyomon követhető, hogy folyamatosan cserélődik az állomány. A rekultivációs tónál egy igazi madártani ritkaságot, egy pásztorgémet is megfigyeltek, amelyet Kiskunhalason most először sikerült dokumentálni. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónak elmondta, hogy ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
4: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
18: Derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet pedig a térségben napközben 37 és 41 fok között alakul. Holnap is napos, száraz idő lesz, legfeljebb kevés gomoly felhővel az égen. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 17 és 25, míg napközben 38 és 42 fok között alakul. A következő napokban is marad a forró, meleg nyári időjárás, a hétvégén jöhet enyhülés.
19: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Keresünk most is az óra slágerét, amelyet egy szignállal fogunk majd jelölni. Aki megtalálja, egyből üzenjen a 2094-14020-ra, dalcímre, előadóra vagyok kíváncsi. A napi nyereményünk egy Szenkor 2-1-ben álló porszívó, a 2 éves Oltvadkerti Power Home műszaki üzlet jóvoltából, valamint egy családi belépő a Jakab-szállási Magyar Kertbe 2 felnőtt, 2 gyermek részére. Úgyhogy keresétek az óra slágerét, és maradjatok velünk, mert nem sokára egy érdekes hírt osztok meg veletek, mely szerint az AI elszabadult. Részletek hamarosan, de előtte jöjjön Switch Disco, ez a Sleep Tonight itt a rádió.

Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Shine bright like a diamond.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy az elmúlt időszakban egyre több olyan dolog került elő, amelyeket én gyerekkoromban láttam filmekben. Tehát robotok, mesterséges intelligencia, elektromos autó, és hát nem sokára várhatóak már majd a repülőtaxik is, hogy a régi idők filmjei azok valóban felkészítenek minket a jövőre. És hát vajon mennyire kell félnünk az AI-tól? A Trump kormányzat Amerikában kedden egyeztetett a vezető amerikai mesterséges intelligencia fejlesztő vállalatokkal. A legerősebb AI modellek önkéntes kormányzati biztonsági teszteléséről, amelyre meghívták egyébként a Metát, az Anthropicot, az OpenAI-t és a Google képviselőit is. És hát elkezdik őket tesztelni, hogy vajon ezek a mesterséges intelligenciák mennyire képesek betörni akár más rendszerekbe. És a megbeszélés időzítése nem véletlen volt, hiszen az elmúlt napokban az Anthropic és az OpenAI is arról számolt be, hogy kiberbiztonsági teszteléseik során az AI eszközeik más vállalatok rendszerébe hatoltak be. Az Anthropic közlése szerint modelljei 3 cég rendszerét is feltörték, míg az OpenAI arról számolt be és arról tájékoztatott, hogy egyik AI ügynöke kijutott a tesztkörnyezetből és behatolt a Hugging Face nevű AI vállalat rendszerébe. Az OpenAI vezérigazgatója már az elmúlt héten a Fehérházban tárgyalt az önkéntes tesztek részleteiről, valamint a cég fejlesztés alatt álló új AI modelljeiről. Szóval az amerikaiak elkezdték tesztelni, hogy vajon az AI-ok mennyire veszélyesek kiberbiztonsági szempontból. Erre én is kíváncsi vagyok. A hőség is nagyon veszélyes, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, és ilyen elegendő folyadékot, no meg a napvédelemről is gondoskodjon. És hát ne feledjük, hogy 16 órától kecskeméti lakosoknak ingyenesen látogatható. Mind a Dombics, mind a kecskeméti strand is, úgyhogy jó strandolást mindenkinek, ez hozom is az igazi mai slágereket, Kid Laroi és a Stay My Soul is itt a Rádió egy gongon.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autóüveg

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Kong nyereményözönében. Nyerőnyár a Rádió 1.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekben. Nálam állandóan eszol. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió egy gong. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Ezen a héten minden nap lehet nyerni a Power Home Soltvadkerti műszaki áruház jóvoltából egy Szenkor 2 az 1-ben álló porszívot, illetve a Magyar Kertbe is lehet nyerni egy családi belépőt 25 kisgyermek részére. De nem ennek a hallgatónak, mert ő nem vette fel a telefont, úgyhogy hívunk mindjárt mást.
1: Halló!
0: Nagy Tibor vagyok, a Rádió 1 gongból.
1: Nagy Gábor vagyok.
0: Gábor! Egyelőre nagyon nagy a szerencse, mert hívtam az előbb egy hallgatót, és nem vette föl a telefont, úgyhogy megyünk tovább, mert a játék nem állhat meg, úgyhogy megvan az esély az állóporszívóra, illetve a családi belépőre, már csak egy jó válaszra vagyok kíváncsi. Mi volt az a dal, amelyet ebben az órában megjelöltünk az óraslágereként? Kicsoda?
1: Head MNK. MNK.
0: MNK.
1: Hand and heart.
0: Te sem voltál a legjobb angolból, úgy hallom.
1: Természetesen jól hallod.
0: Joel Corey, Head and Heart, így van, ez volt a dal címe, de a próbálkozást én díjazom meg azt, hogy felvetted a telefon, úgyhogy bent vagy te is a fődíj sorsolásban.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Minden pillanatok itt a Rádió egy gongon. Jól szórakoztam, és a következő órában is még együtt szórakozhatunk a híreket követően például Taylor Swift Opelite című slágerével.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet jakabszálláson. Nyerő nyár! Rádió 1 gongon! A két éves Soltvadkerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakabszállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
6: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű Paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
7: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
8: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
9: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
10: Klímafejlesztés kezdődött a Kecskeméti Kórházban, megjelent a következő tanévrendje. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megkezdődött a 410 millió forintos hűtéstechnikai korszerűsítés a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház kecskeméti telephelyén, írja a BAON. A beruházás az onkoradiológiai központot, a rendelőintézetet, a hotel épületet és az A épület hűtési rendszerét érinti. Már befejeződött több hűtőberendezés cseréje, a munkálatok idejére pedig mobil hűtőrendszer biztosítja a folyamatos betegellátást. A fejlesztés célja, hogy a nyári hőségben is megbízhatóan működjenek a kórházi klímarendszerek, javítva ezzel a betegek és a dolgozók komfortját, valamint az orvosi berendezések üzembiztonságát. A beruházás egy országos 3,6 milliárd forintos kórházi klímafejlesztési program részeként valósul meg. Megjelent a 2026-os 27-es tanév hivatalos rendje, így a kecskeméti családok és iskolák is megkezdhetik a következő tanév tervezését. Az általános és középiskolákban szeptember 1-én kezdődik a tanítás, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-éig tart. Az első fél év január 22-én zárul, az általános iskolai beiratkozást pedig 2027. április 22-én 23-án tartják majd. A tanév részletes rendjét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium rendelete tartalmazza, amely megjelent a Magyar Közlönyben. Folyadékpótlásra figyelmeztet az országos tiszti főorvos. A nagy melegben különösen fontos a megfelelő folyadékbevitel és a tűzőnap kerülése, erre hívja fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix azt javasolja, hogy naponta legalább 2,5 liter vizet fogyasszunk, de fizikai munka vagy fokozott izzadás esetén ennél is többre lehet szükség. Kiemelte, hogy az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek a legveszélyeztetettebbek, ezért lehetőség szerint hűvös, árnyékos helyen tartózkodjanak. Ha valaki rosszul lesz a hőségben, érdemes hűvös helyre kísérni, vizet adni neki és megkérdezni, hogy hogy érzi magát. Amennyiben az állapota rövid időn belül nem javul, mentőt kell hívni. Csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk erős lesz a déli szél. A hőmérséklet napközben a térségben 37 és 41 fok között alakul. Holnap folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel számottevő csapadék, ezen a napon sem várható majd. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38 és 42 fok közötti maximumokra számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szeretettel köszöntök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Töltsük elő együtt még ezt az órát. Várom a közlekedési infókat a 0629-14-0-20-ra, vagy lehet engem hívni a 76-os körzet 414-010. Nagyon meleg van, úgyhogy aki teheti, menjen a strandra. Kecskemét kártyával egyébként 4 órától ingyenes a Széktói strand is, és a Dombics is, úgyhogy mindenkinek itt a lehetőség, hogy strandoljon egyet. Hát sokáig lesz majd még meleg. Nem sokára mondom majd a részletes időjárás előrejelzést, illetve sorsolni fogunk is, mert olyan nyerőnyár játékunknak a mai napon a nyereménye egy Szenkor 2-1 álló porszívó, a 2 éves Oltvad Kerti Power Home műszaki bolt jóvoltából, valamint egy családi belépő a Jakab Szállási Magyar Kertbe. Úgyhogy aki ma játszott velünk, az nyerhet, és játék lesz egész héten is, úgyhogy ne csüggedjen, aki ma esetleg nem jutott be. Egy nagyon kis dallal folytatom, jön a Stadium X, Sam Gray és Metzger Vicky. Ez a Let You Let Me Go, itt a Rádió 1 gongon. Did I give up way too easy? Did I give you way too much?

Most végre modernebbre cserélheted a régi porszívódat. Eljuthatsz a gyerekekkel egy élő terepasztalhoz. Nyerő nyár! Rádió egy gongol!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az elektronikus zenei világ egy mérföldkőhöz érkezett. David Guetta hamarosan beírja magát a történelem könyvekbe, mint a világ első DJ-je, aki csillagot kap az ikonikus hollywoodi hírességek sétányán, a Hollywood Walk of Fame-en, elfoglalva ezzel méltó helyét a film, a televízió és a zenevilág legnagyobb legendái között. Páratlan zenei örökséget hagyott számunkra, számtalan listavezető slágert alkotott, több milliárd streamelés gyűjtött össze a különböző digitális platformokon, teltházas stadionokban lépett fel, világszerte a zeneipar legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, és a legújabb kivételes elismerés tovább erősíti a státuszát generációjának egyik legbefolyásosabb zenészeként és producereként. Emlék marad David Guetta, örök emlék, ez már biztos, jöjjön is tőle a Memories itt a Rádió Egygongon.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az időjárás előrejelzés szerint. Szerdán, csütörtökön is 40 fok fölötti hőmérsékletet mérhetünk. Pénteken érkezik egy frissítő zápor, 36 fokig csökken le a hőmérséklet. Szombaton és vasárnap 33 és 34 fok várható csapadékmentes időjárással.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Maradjatok velünk, a reklámot követően érkezik... Lói és a Getlek itt a Rádió 1 gongon.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
8: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél!
14: Fenyő Miklós emlékkoncert Tom White-ékkal és hiperkarmas lágerek swingben, a frontember Bércesi Robival, a Dome Beach-en augusztus 6-án csütörtökön, a Jazz Főváros nyitó napján. Jazzfőváros.hu.
15: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal. Akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy. Az M5-ös autópályán munkavégzés folyik Szeged irányába, Kecskemétnél, a 74-es kilométernél sávzárásra és 3-4 kilométeres torlódásra kell számítani. Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt, ne is legyen baleset, mindenki vigyázzon magára, jó utat kívánunk!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Már a foci VB véget ért, de szerintem Shakira slágere nagyon sokáig velünk marad. Burna Boy-a közös dala érkezik, ez a Die Die.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szeretem a Rádió 1 gongot, mert változatok sok a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, vagy napi fődíj sorsolásunk következik. Reméljük nagyon örülni fog a nyertes. Halló, Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gombból. Erik, Nikolettet keresem.
1: Szia, én vagyok.
0: Te vagy az, Niki.
1: Hú, ez már jó, ha te hisz.
0: Hát figyelj, meg kíváncsi vagyok rá, hogy milyen volt a rántott hús, ízlette a gyerekeknek.
1: Igen, igen, be szegényeknek is nagyon melege lesz, mire megettük, de én azt mondom, hogy megérte.
0: Jó, hát egy jégkrémmel talán le lehet folytani.
1: Így van, megoldottuk.
0: Nagyon jó, nagyon jó. Én meg tudod, hogy mit oldottam meg neked? Pontosabban nem én,
1: mit?
0: Hanem a szerencse angyala. Melletted van, tiéd az álló porszívó!
1: Úristen, jó ide, örülök, azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm.
0: A Szenkor 2-1 álló porszívó, a Soltvad Kerti Power Home műszaki bolt jó voltából a tiéd, és ez nem lenne még elég, egy családi belépő is tietek a Jakab Szállási Magyar Kertben két gyermek részére. Na, csak kigyögöd.
1: Úristen, nagyon szépen köszönöm, atyavilág. Jó, de jó lesz ez így a nyár végére a gyerekekkel. Nagyon örülök.
0: Én is örülök, hogy örülsz. Maradj vonalban, megbeszéljük mindjárt a részleteket.
1: Jó.
0: Én pedig köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Búcsúzik a műsorvezető Nagy Tibor. Jövő héten újra lehet velem találkozni, és holnap újra lehet játszani majd Balázsék után Faragó Mikivel. A viszontalásra, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár! A Rádió egy gongol! Nincs még vége a nyári nyeremény hullámnak. Legújabb játékunkban egyszerűen kezelhető állóporszívót nyerhetsz. A takarítás után pedig a családi program egy élő terepasztal bejárása lehet Jakab Szálláson. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A 2 éves Soltvad Kerti Power Home műszaki bolt és a Magyar Kert Jakab Szállás támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös 1 darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
12: Sötétség, leálló hűtő és klíma, és a gépek sem működnek. Ne várd meg a következő áramszünetet. A Kassos Villa akkumulátor rendszereivel otthonod és céged is mindig energikus marad. Vedd a kezedbe az irányítást, ne maradj áram nélkül. www.kvpower.hu.
13: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár 1 órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
14: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
6: Inter Silver keset keri.
15: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
6: Inter Silver keset keri.
16: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
17: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkez kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
18: Roncsautó átvétel, Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
2: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most! Rádió!

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. Ma Pure Beat itt mellettem a lemezjátszók mögött. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevasztok srácok! Hello Gerikém, szép délután mindenkinek!
0: Aki néz minket, mert hogy megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkon is, azok kedvéért elmondom, hogy van egy óriási nagy monitor mögöttünk, ami most teljesen sötét, ennek két oka van. Amit csak tudunk, mindent kikapcsolunk mi is itt a stúdióban, meg a rádióban, mindenhol. Mi is próbálunk takarékoskodni, meg amúgy is minden hőt termel. Szerintem a hő az most egyáltalán nem hiányzik senkinek, úgyhogy mi is abszolút takaréklángon megyünk, a műsor az megy természetesen, de aminek nem kell világítania, meg bekapcsolva lennie, mindent kikapcsoltunk itt a stúdióban.
1: Igen, és gondolkodunk rajta, hogy a lejátszókat csendítjük, amely áténekeljük az két órát.
0: Gondolkodtuk azon, hogy ne is küldjetek SMS-t, hogy az SMS falunk sem menjen, de ne, azért nyugodtan írjatok 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ilyenek a nyár legforróbb napjai, kezdjük el.
1: Finoman indítjuk a Live Mixet, Fastboy, Good Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Ez

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Ma Pure Beat itt mellettem élőben két teljes órán át a lemezjátszók mögött. Közlekedés. A hőség miatt jóval kevesebb az autó, mint ilyenkor egy átlagos kedd délutánon. Baleset Budapesten a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körútnál. Ez az egyetlen karambol, amiről hírt kaptam. Dugóról sem írt senki, reméljük, hogy így is marad. Mindenkinek jó utat! Úgyhogy a jó hírek után, jó zenék szépen sorban egymás után.
1: A Rádió egyik újdonsult kedvencével megyünk tovább. Alex Kendji, az olasz DJ követel a legújabb dalt, ez nem más, mint a Bambolé. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: Ray Dalton, Blood Running, és annak is az Antonio féle speciális változata a Rádió 1-en. Ez itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszók mögött. Tiszteletem uraim, ez egy SMS, köszönöm szépen, hogy ebben a nagy melegben is toljátok. Franco, ez a kis lépegetős mix, jelentem, abszolút átjön az energia. Tolom tovább, meló, mint a tenger, ölelés, Ruci mester.
1: Köszönjük szépen, igyekszünk.
0: Jaj, ezt a tenger szót, de jó, hogy beleírtad. Ez most így kellett szerintem hűsítőként mindenkinek. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy igazi IDM klasszikussal megyünk tovább, erre mondjuk, hogy sosem megy ki a divatból. Érkezik Avicii és a Level című track, ezúttal Richie Rosex remixében, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now, Pure Beat.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a Coldplay Clux című nagy klasszikusát frissítette fel Sam Felt, Rosalinnal együtt, ez volt a Heart Like Mine, mellettem a Pure Beat a lemezjátszóknál. Hello Geri és Pure Beat, elkezdődött az éjszakás műszak, köszi mellé a jó zenéket, üzeni Vibe-en Jóci.
1: Igyekszünk, így van, azért vagyunk itt, hogy gyorsan a teljen a munkaidő.
0: És maradunk még egy teljes órán át, ez van egész nyáron, Rádió 1 Live Mix Summer Edition, tehát nem áll le a Rádió 1 Live Mix ilyenkor 17.51 magasságában, hanem van még egy óra hátra hasonlóan isteni zenékkel.
1: Abszolút, hozzuk a felfrissítő zenéket.
0: Úgyhogy maradjatok, egy rövid hydration break, egy hidratációs szünet, aztán pedig itt is vagyunk újra.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
15: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: ezred másodperce pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ezt csináljuk egész nyáron. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Pure Beat. Hello még egyszer.
1: Csoki, szavaztok, srácok, hello Gerikém.
0: Az összes vizet megittuk, amit a konyhában találtunk. Hidratáljatok ti is, elképesztően meleg van, szombaton jön majd egy kis enyhülés. Mi viszont nem lassítunk, menjünk tovább, hajrá!
1: Német minőségi house zenével kezdünk, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.

0: Teddy Swims és a The Door, ez DJ Dark átirata volt belőle itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött egy SMS. Sziasztok, baleset Budapesten, a Rákóczi híd Budai oldalán a Szerémi út felé alakul a sor, aki tudja kerüljön. Szuper volt az első óra, üdv Norbi, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ha van más közlekedési infótok, küldjétek, segítsünk a többi autósnak, 0630 111 111. Sziasztok, az összes budapesti járművezetőnek szeretnék kitartást kívánni rajtatok keresztül, aki klíma nélküli buszt, villamost vagy metrót vezetnek, a zenétek tart bennünket életben. Üzeni valaki.
3: Hú, hát az azért most elég nehéz meló lehet, azt kell mondjam, szóval kitartás.
0: Így van, tényleg kitartás, hidratáljatok, minél több folyadékbevitel. Megyünk közben tovább.
3: Erre arra mondanám azt, hogy diszkó, diszkó, diszkó. 1980-ban jelent meg az eredeti Diana Ross Upside Down című dala, ebből készített új remixet Jaden Boysen és David Guetta, ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: a rádió egy csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk, ez a rádió egy Live Mix Summer Edition 2 órában egész nyáron, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Sziasztok, a hőség miatt szétdurrant egy kamion gumia az M7-es autópályán, a 43-as kilométernél a Balaton felé, a darabjai még ott vannak a tűzforró aszfalton, ezt István írta nekünk, nagyon szépen köszönjük, tehát még egyszer, egy kamion gumi darabjai az úton szerte szét az M7-esen, 43-as kilométer Balaton felé vezető oldal. Milyen közlekedési híreket produkál ez a nagy kánikula?
1: Hát nagyon durva. Elképesztő. Ez komoly.
0: Vigyázzatok magatokra, bárhol vagytok, bármerre jártok, bármit csináltok, hidratáljatok, ezt tesszük most mi is, jön megint egy rövid hidratációs szünet, egy hydration break, aztán pedig visszajövünk még fél órára élőben.
2: Így van, fog érkezni Faithless és BB Rex a közöse a New Religion, azaz az Insomnia 2026-ban.
0: Maradjatok, jövünk vissza azonnal.
3: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kultúrált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Kecskeméten, az Izsáki úti Tescóban.
7: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy szemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
8: Stílus, kényelem és óriási kedvezmények a JP Autónál. Mazda CX-5, CX-60 és CX-80 modellek most készletről azonnal, akár 3.200.000 forint kedvezménnyel lehetnek az öné. További részletek változatlan helyen Kecskeméten, a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
9: Az exem addig nagyképpen játszott, amit nyeréssel, de amit érezte a veszélyt, elkezdett beszólogatni, szídni engem a játékot, majd közölt, hogy ez szar volt, és lesöpörte az asztalról a társast.
10: A tipikus.
9: Kiderült, gyerekkorában az anyja mindig hagyta nyerni, így nem tanult meg veszíteni. Ma milyen kemény.
11: Hazamegyek és megverem a gyereket. Ez annyira durva különben, hogy tudsz utána felnézni valakire, vagy csak így ránézni valakire, aki így viselkedik egy ilyen nagyon átadatlan helyzetben, nem?
9: Apám még karácsonyi ultipartjánál mindig balhé tört ke végére, kitagadták egymást a családból, és hasonló dolgok voltak. Nem csalt senki, csak egyikük sem tudott veszíteni. Erős volt hallgatni gyerekként, Andis küldi. Ráadásul karácsonykor, gondold el, mikor odáig megy ultipart, hogy kitagadjátok egymást. Azért az erős. 27 éves kigyúrt Máté haverom fifázás közben, ha vesztés áll, hangosan hisztizik, toporzékol, megsértődik és káromkodik. Ha nem az enyének lennének a kontrollerek, akkor valószínűleg földhöz is vágná őket. Ha nagyon nyerés áll, gúnyosan nevet kárőrvend és elégedetten kihúzza magát. Mennyire tipik, nem?
10: Pedig ott látod, nem is tudsz csalni, tehát ott nem csalással nyersz.
9: Csak ő egész egyszerűen nem tud veszteni. Az én dédanyám, ha látta, hogy vesztés áll a kártyában, egyszerűen megfogta a fogsorát, kiszedte a szájából, és az asztalra kicsapta, majd rám vigyorgott. Kifutottam a szobából, amíg ő átrendezte a lapokat. Ez mondjuk jó arca muter.
11: Egy kis puszit ezzel adok neked, ide nagy gyere. A gyorskocsiban voltam egy 2 hetes all-inclusive nyaraláson 2006-ban. A lakosztályban volt egy orbitális nagy darab hurkás tokájú állat, aki imádott malmozni.
9: Jó, de jó malom, de szeretem.
11: Ez már nagyon jó felütés szerintem, igen. Én akkor 70 kg-os rastaforma voltam, aki hisz a világ békében. Na, leültem vele játszani, leszettem pár gombját. Láttam rajta, hogy elkezdett egy veszélyes szoftver futtatni.
9: Jó, az SMS.
11: És inkább hagytam nyerni. A végén mondta, hogy ilyen béna gyerekkel még életében nem játszott.
5: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mix Summer Edition, ma is, mint egész nyáron két órában Pure Beat a lemezjátszóknál, lesz Sam Feldfold és a Sleep Tonight, Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredetie. Imádom, hogy két órás a live mix, főleg, hogy mindjárt kiég, vagy felforr az agyam, vigyázzatok az utakon. Üzeni nekünk Gábor, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, héttől jön a Rádió egy kívánságműsor, szokás szerint tel is tele játékokkal, a parádi Rememberre nyerhettek majd belépőket két alkalommal is, tehát kétszer is játszunk 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, ami 2017-ben lett felvéve, rögzítve, de csak utána 4 évvel lett óriási nagy sláger. Ez nem más, mint Shouse-tól a Love Tonight című track, ezúttal Dub Dogs és Vintage Culture remixében. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

0: lemezjátszóink mögött, holnap ilyenkor pedig Antónió lesz itt mellettem a stúdióban. Sziasztok, más a strandon napozik, vagy a tengerparton iszogat. Én viszont dinnyelv és közben a kanapéról nézek két férfit, akik live-ban rádióznak és néha táncolnak. Aláírás. És akkor annyira adja magát, hogy valami szexi női név legyen a végén, nem? Klári, Barbara, Adrien, mondj egy szexi női nevet.
1: Jó, most megfogtál. Dorka, Dóra.
0: Dorka például. Aláírás. Csabi. Csabi, nagyon szeretünk.
1: Most vizuális vagyok, és most azt így elképzeltem.
0: Csabi eszik egy dinnyét, és nézd minket. Köszi Csabi, azért reméljük, hogy nem volt olyan rossz a látvány. Pure Beat egy órában, a Birdies My Radio Show-ban holnap este.
1: Így van, köszönöm szépen, hogy itt lettem. Kitartás nektek ebben a nagy melegben, holnap este pedig találkozunk.
0: Így van, maradjatok Cam Rádió mindjárt, és a Be Mine. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor. Játékok is lesznek parádi Remember belépőkért, úgyhogy maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-jel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
3: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Az Excel addig nagyképpen játszottam egy nyeréssel, de amit érezte a veszélyt, elkezdett beszólogatni, szídni engem a játékot, majd közölt, hogy ez szar volt, és lesöpörte az asztalról a társast.
13: A tipikus.
12: Kiderült, gyerekkorában az anyja mindig hagyta nyerni, így nem tanult meg veszíteni. Ma milyen kemény.
14: Hazamegyek és megverem a gyereket. Ez annyira durva különben, hogy tudsz utána felnézni valakire, vagy csak így ránézni valakire, aki így viselkedik egy ilyen nagyon átadott helyzetben, nem?
12: Apám még karácsonyi ultipartiánál mindig balhét tört ki a végére, kitagadták egymást a családból, és hasonló dolgok voltak. Nem csalt senki, csak egyikük sem tudott veszíteni. Erős volt hallgatni gyerekként, Andis küldi. Ráadásul karácsonykor, gondold el, mikor odáig megy ultipart, hogy kitagadjátok egymást. Azért az erős. 27 éves kigyúrt Máté haverom fifázás közben, ha vesztés áll, hangosan hisztizik, toporzékol, megsértődik és káromkodik. Ha nem az enyének lennének a kontrollerek, akkor valószínűleg földhöz is vágná őket. Ha nagyon nyerés áll, gúnyosan nevet kárörvend és elégedetten kihúzza magát. Mennyire tipik, nem?
13: Pedig ott látod, nem is tudsz csalni, tehát ott nem csalással nyersz.
12: Csak ő egész egyszerűen nem tud veszteni. Az én dédanyám, ha látta, hogy vesztés áll a kártyában, egyszerűen megfogta a fogsorát, kiszedte a szájából, és az asztalra kicsapta, majd rám vigyorgott. Kifutottam a szobából, amíg ő átrendezte a lapokat. Ez mondjuk jó harca, muter.
14: Egy kis puszit adok neked, ide nagy gyere. A gyorskocsiban voltam egy kéthetes all-inclusive nyaraláson 2006-ban. A lakosztályban volt egy orbitális nagy darab hurkás tokájú állat, aki imádott malmozni.
12: Jó, de jó malom, de szeretem.
14: Ez már nagyon jó felütés szerintem, igen. Én akkor 70 kg-os rastaforma voltam, aki hisz a világ békében. Na, leültem vele játszani, leszettem pár gombját. Láttam rajta, hogy elkezdett egy veszélyes szoftver futtatni.
12: Jó, ez a sebes.
14: És inkább hagytam nyerni. A végén mondta, hogy ilyen béna gyerekkel még életében nem játszott.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Jó mozgalmas lesz ez a következő egy óra, megszórom játékokkal, és persze várom a kéréseket is egészen este 8-ig. Balázs Lady Gagát szeretnék, kinek menjen?
1: Egy barátomnak, betázik is kívánom neki, hogy görbüljön a bot.
0: És hogy hívják ezt a jó barátot?
1: Márk.
0: Na akkor Márknak jó kapást kívánunk Lady Gagával és az Abrakadabrával, és tudjátok mit? Ugyanezt kívánom nektek is, hiszen indítom is az újabb játékot. Ha szeretnétek egy páros belépőt a Total Dance Cabrióra, most hívjatok 10-ként. A számunk 0620 3111 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak néhány hét van hátra a nyárból, de jó sok nagy buli és nagy fesztivál hátra van még, mindenhová bejuttatjuk a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szerettem volna jelentkezni.
0: Hello, Barbie, milyen a ma estét, hol vagy, mit csinálsz?
1: Próbálunk ebbe a hőségbe egy kicsit hűsölni itthon a ventilátor előtt, kicsin családommal. Ezen kívül már csak a zalváshoz készülöttetem a gyerekeket.
0: Hú, hát nem vagytok túl nagy parti arcok.
2: Ez alapján?
1: Ez a meleg most kiüt egy kicsit, de nagyon nagy parti arcok vagyunk egyébként.
0: Oké, na akkor kérek szépen egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na Barbie, most mutasd meg nekem, hogy mekkora parti arc vagy, mert hogy te vagy a tizedik! Van ott még egy kis tartalék?
1: Van.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Remek! Annyira vágytam elmenni a lányommal, nagyon köszönöm.
0: Érezzétek jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön és az újabb játék itt a Rádió 1-en, ez pedig Martin Garrix és a Butterflies.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, egész nyáron 2 órás a Rádió 1 Live Mix, a Rádió 1 kívánság műsor viszont egy, a szabály viszont ennek ellenére változatlan, aki azt mondja, hogy mindenkinek, aki szereti, az kiesik. Halló!
1: Szia, Mária vagyok, és Reggál Lilitől szeretnék kérni egy dalt.
0: Szia, Mária, akinek menjen?
1: Konféraimnak, érezzék jól magukat.
0: Jóban vagytok?
1: Abszolút, persze, mindenkivel.
0: De szuper, jön is akkor nektek Reggál Lili, egyenesen a World is Mine Radio Show-ból, ez a Hilmi, ezzel együtt pedig az újabb játékot is elindítom. Ha szeretnétek páros belépőt a Parádé Rememberre, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: These beautiful things that I've
1: Ez a Rádió Egy, ahogy csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, parádi Remember, nagyon sok Rádió 1 hallgató szeretne ott lenni idén is. Halló, halló!
1: Ja, Detti vagyok!
0: Hello, Detti! Hú, de izgul, remeg a hangod!
1: Hú, nagyon basszus, nagyon sokat próbálkoztam már, és soha!
0: Voltál-e már valaha parádi Remember-öm?
1: Nem még, de nagyon szeretnék.
0: Na akkor kérek egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na most leszel, mert hogy te vagy a tizedik!
1: Jézusom, nem hiszem el, komolyan!
0: Bizony!
1: Azt sem mindenik!
0: Mutatom, hogy mi az ajándékot, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Jézusom, nagyon köszönöm!
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a férjemnál. Egy kis kikapcsolódás a babától.
0: Mennyi idős a pici?
1: 5,5 hónapos.
0: Ja, Istenem! Le tudjátok akkor passzolni a nagy jégnak?
1: Igen, mindenképpen megoldjuk.
0: Nagyon helyes, érezzétek jól magatokat. Játék természetesen holnap is lesz, ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Most pedig jön az idei foci.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem vidám lesz.

0: Kitartást kívánok mindenkinek a nyár legforróbb napjaihoz. Halló, halló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a Kamrásztól szeretnék kérni a Henny barátnémnak egy számot.
0: Szia, Kriszti, mennyire vagytok jó barátnők?
1: Nagyon, itt ül előttem.
0: És mit csináltok?
1: Éppen a körmét.
0: Hölgyeim, hát akkor jó körmözést kívánok nektek, és küldök mind a kettőtöknek egy nagy ölelést, ez a Hug Yourself Kamrától itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: újabb Hydration Break, ez nekem most jó hosszú lesz, egy órás, mert hogy 9-től jövök vissza, akkor indul a World is Mine Radio Show élőben Jaurival és Christopherrel. Juhász Geri kijelentkezik, a hidratációs szünet után tehát találkozunk. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Az Excel addig nagyképpen játszott, amit nyeréssel, de amit érezte a veszélyt, elkezdett beszólogatni, szídni engem a játékot, majd közölt, hogy ez szar volt, és lesöpörte az asztalról a társast.
4: A tipikus.
3: Kiderült, gyerekkorában az anyja mindig hagyta nyerni, így nem tanult meg veszíteni. Ma milyen kemény.
5: Hazamegyek és megverem a gyereket. Ez annyira durva különben, hogy tudsz utána felnézni valakire, vagy csak így ránézni valakire, aki így viselkedik egy ilyen nagyon átadatlan helyzetben, nem?
3: Apám még karácsonyi ultipartiánál mindig balhé tört ke végére, kitagadták egymást a családból, és hasonló dolgok voltak. Nem csalt senki, csak egyikük sem tudott veszíteni. Erős volt hallgatni gyerekként, Andis küldi. Ráadásul karácsonykor, gondold el, mikor odáig megy ultipart, hogy kitagadjátok egymást. Azért az erős. 27 éves kigyúrt Máté haverom fifázás közben, ha vesztés áll, hangosan hisztizik, toporzékol, megsértődik és káromkodik. Ha nem az enyének lennének a kontrollerek, akkor valószínűleg földhöz is vágná őket. Ha nagyon nyerés áll, gúnyosan nevet, kárörvend és elégedetten kihúzza magát. Mennyire tipik, nem?
4: Pedig ott látod, nem is tudsz csalni, tehát ott nem csalással nyersz.
3: Csak ő egész egyszer nem tud veszteni. Az én dédanyám, ha látta, hogy vesztés áll a kártyában, egyszerűen megfogta a fogsorát, kiszedte a szájából, és az asztalra kicsapta, majd rám vigyorgott. Kifutottam a szobából, amíg ő átrendezte a lapokat. Ez mondjuk jó harca, Muter.
5: Egy kis puszit adok neked, ide nagy gyere. A gyorskocsiban voltam egy kéthetes all-inclusive nyaraláson 2006-ban. A lakosztályban volt egy orbitális nagy darab hurkás tokájú állat, aki imádott malmozni.
3: Jó, de jó malom, de szeretem.
5: Ez már nagyon jó felütés szerintem, igen. Én akkor 70 kg-os rastaforma voltam, aki hisz a világ békében. Na, leültem vele játszani, leszettem pár gombját. Láttam rajta, hogy elkezdett egy veszélyes szoftver futtatni.
3: Jó, az SMS.
5: És inkább hagytam nyerni. A végén mondta, hogy ilyen béna gyerekkel még életében nem játszott.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Disco Shit. Disco Shit. Radio DJ Junior Role, Convoy PG-Vel és Bárány Attilával.
1: Hello, hello! Szevasztok, srácok! Kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Disco Shit. Innentől kezdve egy órán keresztül miénk az éter, és itt van mindenki a csapatból, vagyis 3D-ben nyomjuk. DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
2: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is támogatom a Bárány, mert szüksége van rá folyamatosan, hogy öregszik.
1: Na, erről beszélek!
2: Ez a vérszívás. Ez a pozitív vérszívás. Szóval FM-en, webben, applikáción keresztül. Itt a Disco Shit.
3: Ladies and gentlemen,

Diszkosi Radio Show a Rádió Egyen 100% tisztaságú magas BPM tartalma Adrien Sinnő zenékkel. Bár egy mixer itt a Hanvai meg én a Junior, és ugye szombaton este, meg már délutántól együtt leszünk

0: készül ezekre az esetekre. 16 ezer ember per óra, és miután több mint 60 ezer embert várunk a rendezvényre, tessék jönni korán. Mert ha egyszer érkezik, mondjuk 30 ezer ember mondjuk 6 órára, akkor tetszik tudni, mi lesz?
1: Semmi.
0: 2 óra múlva jut be az utolsó.
1: Így van. Szóval most egy gyors számtan, 4 órával a mondhatni koncert előtt tessék odaérkezni. Tehát nem elindulni akkor otthonról, hanem 4 órával a koncert előtt tessék odaérkezni az Óbudai sziget.
2: Ami mikor kezdődik?
0: Azt nem áruljuk el.
2: Hogy érkezzenek oda, mikorra?
0: Megmondom, nyitás 1 órakor van. Tessék elindulni, ugyanis a Margit híd, Budai híd főjétől a bejutás a színpadig 1 óra.
1: Jézusom.
0: Így tessék számolni, oké? Okay?
1: Mondjuk egyébként lennetem okosabb, nem tudom, mikor induljak el.
0: Nem is, majd megmondom én. Adáson kívül most azonban jön a Shine It a rádió, jön a diszkos, itt benne az igazi ma is.

0: csak igaz, ma is Lagermely diszkos itt a Rádió Subár Attilával, DJ Juniorral és velem Honvai PG-vel. Ugye kijelölt az előző konvoj, szombaton őrület lesz. Az Óbudai szigeten fogunk játszani, nagyon durva lesz. Egyébként pénteken előtte még én megyek Balaton Fűzfőre a balatoni bobhoz egy kicsit bobozni. Szombaton pedig a nagy fellépés után ugye már a szigetről megyek még Ötteményre.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Domonkosok, Dominikák, Dominikok, Dömék, Indrák és Törtelek. Szülőnapos pedig az ismerőseim közül Kócián Zsófia, Mester Árpád, Hetényi Gábor és Ablonci Attila. Isten éltes az ünnepelteket!
2: Én csak annyit akartam mondani, hogy amikor megérkezünk, akkor meg fogunk érkezni, és leszünk ott a diszkosi csapatával, ugye a DJ Otin, de ezt még nem mondtuk el, lesz egy külön after party helyszín, ahol mind a hárman játszunk, ha jól tudom, akkor 1 óra 20 perc, 1 óra 20 perc, 1 óra 20 perc.
1: Kb. Ilyesmilyen előtte még a Classic House helyszínen bemelegítek majd Sterbinskijék előtt.
3: Csak újat fog játszani a sátorban, tehát nincs mese, emese.
1: Oké, tehát többféle diszkos itt létezik ezek szerint, de ezt most nem fogom elmondani.
3: De azt elmondhatod, amikor csak újat játszunk, na azt, hogy hívják, ennek mi
1: az a diszkosit.
3: Az a diszkosit?
1: Igen, jó reggelt kívánok. Ezt? Igen. A Junior tudta, te nem tudtad.
3: De hogy tudtam,
1: nézd már meg!
3: Nem,
1: ő csepeli.
2: Mindannyian újat játszunk. Olyan van.
3: Azért

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalmú, adrenszínűlő, diszkosít a rádió, egyen Bárány Attila mixre, itt van, vagy PJ és én DJ Junior is. Egyébként van valami fejre a szátszére, az mi?
1: Hertesznek hívják.
0: Igen.
2: Ajaj, akkor az én kicsit ki meg a stúdióba.
0: Az mi is?
1: Kit voltam Horvátországból, még jó, hogy nem öntötted be a gépedbe azt az egészet.
2: Még menekülök a Hertesztől.
0: Megért, nyitott, megért.
1: Szóval kijött, és csak mondom nektek, hogy pénteken is volt. És ugyanabban a mikrofonban beszéltünk.
0: Az nem tűz már ilyen.
1: De.
0: Nem, én nem orvosba beszéltem.
2: Én meg valami rádiósba.
1: Így jártam.
2: Amúgy tényleg abba beszéltél.
0: Nem, én a saját.
2: Ne, csomószor abba.
0: De én nem kapom be a mikrofon, nem? Én távol tartom.
2: Én nagyon remélem, hogy csak a szádon van herpesz.
1: Ott igen, de megmondom. Mehetünk tovább a rádió, hogy ilyen az igazi mai slágerekkel. Így készülünk DJ Otira. Polo Camfold, Marcos Schulz és a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg búcsúzunk ma estére, DJ Junior Bárányatul és jó magam, Hambai PG.
1: Én azzal, hogy elmondom, egész este nem foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, szerintem sok a körömére, de ne törődjetek vele. A héten a fellépéseim 4 lesz, pénteken egy privát bulin kezdek Csorváson, és onnan megyek Hajdúszoboszlóra a 15. kamionos találkozóra évfélre. Szombaton pedig már délután 1-től kint leszek az Óbudai sziget nagy réten, hiszen augusztus 8-ára szervezzük idén a DJ Oti Undi Freund Mega Bulit a Proon Agency-vel. Több mint 60 ezer emberre lehet számítani, én leszek a felvezető, műsorvezető, és az afteren két helyen is játszom majd, a Classic House Arénában és évféltől a Discosheet Stage-en. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy holnap este én mixelek itt a Rádió 1-en. Egyébként meg természetesen a srácokkal DJ Oti afteren ott leszünk, meg még lesz meglepetés is, de erről nem beszélhetünk. Úgyhogy találkozunk majd a Óbudai sziget? Óbudai sziget.
1: Vagy valami
0: igen. És még annyit akartam mondani, hogy Csepelen nincs herpes, csak ennyit akartam mondani, és búcsúzom mindenkitől, szavaztok. Ameddig a föld kerekén szolgálok, és nélek Hambai Pizsi voltam, Újbudán sincs herpes, viszont a hétvégén pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel, Balaton fűszől lehet velem egy kicsit bobozni, aztán ugye bár az Óbudai szigeten DJ-t, diszkosít, afterbuli, utána pedig öttevényen. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Kedv van, úgyhogy ami a keménységet, ami a hangzást illeti, ma el fogunk menni egészen a falig, ameddig csak lehet. Hello, Jauri!
1: Hello, Geri! Szép estét kívánok mindenkinek!
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Tudjátok nézni, és a műsort élőben megyünk a YouTube csatornánkon. A nagy, óriási monitor itt mellettünk teljesen sötétségbe borul. Ezen ne lepődje meg senki, ez teljesen tudatos. Megpróbálunk mi is takarékoskodni, aminek nem muszáj mennie, azt kikapcsoltuk mindenhol a rádióban, úgyhogy szerintem most ezt kell tennünk.
1: Zseniális, igen, én is erre szólítok fel mindenkit, meg arra, hogy élvezzétek a következő két órát, el is indítjuk Bibi Rexával és a Faithless közösével, a New Religion-nal, itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en. Let's go!

0: This Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Jauri a lemezjátszói mögött egészen 11-ig, aztán Christopher is jön még 11 és éjfél között szintén élőben. Ez Gordó volt és a Loco Loco, egyébként Gordónak a karrierje. Jauri nagyon hasonlít a tiédhez, mármint abban az értelemben, hogy neki korábban is volt egy nagy korszaka az elektronikus zenében, még ugye Carnage név alatt.
1: Igen, a pont a World Is Mine-nal, mint buli sorozat, vendégül is láttuk, nem is egyszer, elvittük Debrecenbe is. Azt nem tudom, hogy Győrbe volt, de hogy Budapesten 2-3-szor az egészen biztos. Úgyhogy igen, hát egy sokkal durvább zenét, ő talán pont fordítva játszotta el azt, mint én, hogy ő egy nagyon-nagyon durva, ilyen dubstepes, hardstyle-os zenére váltott ilyenekre, ilyen house-osabb témára.
0: Jó arc egyébként, ti dumáltatok is?
1: Akkor annó igen, jó fej volt, de akkor még ivott, szóval egy idő után már így el lehetett vele veszteni a kontaktot. Most én úgy tudom, hogy teljes józanságban él, úgyhogy most már lehet, hogy sokkal jobban el lehet dumálni vele.
0: Igen, abszolút új életet kezdett, és hát reméljük, hogy ez az új élet, a jobb élet az jó sokáig tart, vagy örökén áll innentől kezdve. A kemény rész, amikor elmentek a falig, mikor jön? Kérdezi Barnos. Barnos 21-13 van.
1: Igen. Így az első, mindig az van egyébként, hogy az órák végén lőjük el kicsit jobban a lasztit, úgyhogy még egy picit várni kell, de jó lesz szerintem a következő zene is, az például egy újdonság lesz.
0: Menjünk is bele!
1: Na, akkor felkonfolom szépen. Adriatikék egyik legújabb zenéje fog következni, ez a Coming Home. Pont egy-két hete a Rivo játszott a Budai Várban, úgyhogy én onnan ismerem, és jön itt is, a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, ez a Rádió 1, és a World is Mine Radio Show élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként, két teljes órában. Hello Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek.
0: Christopher is jön, még ő majd 11 és éjfél között lesz itt mellettem, szintén élőben a stúdióban, két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en találtok meg minket, ezáltal immár pontosan 51 frekvenciánk van. Hű anyám, élvezet vezetni ilyen mix mellett. Köszi, hogy élvezetesebbé teszed az utat, Jauri. Üdvözletel, Tia.
1: Na, örülünk, hogy tetszik, úgyhogy jó vezetés, jó utat.
0: És kezdünk közeledni a falig, ameddig elmegyünk, meg lehet, hogy egy kicsit át is megyünk rajta.
1: Hát, szerintem át nem fogunk menni, az a Soroksári úton van az a létesítmény, ahol át szoktunk menni a falakon.
0: Tényleg, az hogy áll?
1: Jól, még nem bontottuk le teljesen.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, szóval tényleg, ahogy ígértük, ami a hangzást, ami a keménységet illeti, elmenjünk bizony a falig vagy Jaurival egészen 11-ig. Menjünk közben tovább.
1: Lost Frequencies-zel és tőle egy újdonság, a Live It All-lal fogjuk folytatni itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszói mögött, és a legendás dal a Mamas and the Papas adta ki a legelső változatát még 1965-ben, ez volt a California Dreamin', és képzeljétek el, a CBS televízió pont egy évvel ezelőtt beválasztotta ezt a dalt Amerika történetének 250 legfontosabb dalak közé.
1: Elképesztő vagy, Geri. Pont itt, itt van velünk az egyik barátom, csak nem látjátok a kamerán, és adás előtt mondtam neki, hogy a Geri amúgy egy lexikon, és itt az élő bizonyíték, hogy nagyon-nagyon kemény.
0: De jó fej vagy, közi Jauri. Én ezekben a dolgokban nem ismerek, pardon. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, de azért valaki megír egy dalt, és szerintem nem is gondolták volna azt, hogy mondjuk ez a dal ilyen világhírű lesz, és hogy mondjuk 60 év múlva még azok a fiatalok is buliznak rá, akiknek még a szülei sem születtek meg talán akkor, amikor ők kiadták ezt a dalt, szóval ez azért egészen elképesztő.
1: És ismerik ugyanúgy, és szeretik, és adott esetben akár éneklik is egy-egy buliban, szóval tényleg nagyon-nagyon kemény.
0: Így igaz, úgyhogy azért is szeretjük az ilyen remixeket, mert hogy újra és tovább élnek ezek a dalok, menjünk közben tovább.
1: Így igaz, Marlon Hofstadttel, és tőle a Briddel megyünk tovább, természetesen még mindig itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Jó egyet halljátok, ez a World Is Nine Radio Show élőben Jauria lemezjátszói mögött, és hát be is robbantotta az SMS falunkat szokás szerint. Hello Jauria, az új Lost Frequency szám nagyon betalált, az új Fisherről nem is beszélve. Jó a mix, üdvözlettel Béla, a Beast Tour Miskolcról.
1: Na, köszönjük szépen meg a Lost Frequency és a Fisher nevében is.
0: És egy másik kicsit hosszabb lélegzetvételű, nagyon kreatív. Sziasztok srácok, légy szíves, segítsetek! Mit találja ki reggelre? Mi legyen majd a mentségem a mai műsor után? Mert a főnökömnek az a kifogás, hogy olyan jó volt Jauri mixel, hogy nem tudtam kikapcsolni, nem biztos, hogy túl jó. Jauri, egyszerűen nem hiszem el, amit csinálsz az éterben. Reggel majd úgy kelek, mint akit kétszer kimostak, de akkor is maradok végig. Remélem beolvasod, DJ-k terelgető királya. Ez a California Dreamin meghalás volt, a dal is, meg a sztori is. Gyula voltam Nagykörösről, Öröki Rádió 1. Gyula, nagyon szépen köszönjük. Szerintem vállald be, és legyél nagyon őszinte.
1: Igen, hát ha ő is hallgat, igen, minket, vagy szokott eljárni bulikba velünk, velem, bármi ilyesmi. Hát ha, igen, még pluszpont is lehet belőle.
0: Igen, vagy küldd el a linket, ahol vissza lehet hallgatni ezt a mixet, és mondd azt neki, hogy figyelj főni, Jauri volt a World Is Nine Radio Show-ban, nem, mi ma alkalmatlan vagyok bármire is.
1: Csak kezd el meghallgatni, és meg, igen, fogsz érteni, vagy valami, igen, ilyesmi.
0: Vagy ha kell egy igazolás, akkor küldök neked egyet, halál komolyan, jó?
1: Elintézzük.
0: Majd ír, mindenféleképpen szeretjük nyomon követni az ilyen történeteket. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Mi lesz 10-től?
1: Nagyjából szokásos a recept, az elején bekezdünk megint egy picit lassabban, és most az óra felétől szerintem elkezdünk majd szépen gyorsulgatni, hogy a Christopher előtt szépen megcsináljuk a hangulatot, ahogy az kell. Úgyhogy tényleg egy rövid szünet, és jövünk is vissza.
2: Folytatódik a Rádió 1-en. The World Is Mine Radio Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Elmúlt este 10, itt vagyunk, nyomulunk tovább, hello mindenkinek, és hát nagyon közeledünk ahhoz a bizonyos falhoz, amiről beszélünk az elmúlt egy órában folyamatosan. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: Ami a hangzást, ami a keménységet illeti, elmenjünk a falig, 0620 311 111, ez az SMS és Viber számunk, menjünk tovább!
1: Tim Impala, és tőle a Dracula jön, egy óriási közönség kedvence, fogjuk folytatni tehát a World is My Radio Show-t, természetesen itt a Rádió Egyen. További jó vezetést, vagy rádióhallgatást nektek, megyünk is!

0: A Rádió Egyet halljátok itt a Word is Mine Radio Show élőben, Jauri a lemezjátszóknál, a ma este mottója induljon a fal.
1: Korsi.
2: Igen, meg aztán reggel 6-tól is.
0: Orsi, de nagy vagy, nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, Jaurinak, hogy tetszik az új lemezjátszó? Nagyon jó zenéket játszik, üdvözlete a Szabolcs.
2: Hú, én már áradoztam róla tegnap a Live Mixben délután. Nagyon-nagyon jó. Ilyenem van otthon is. És már alig vártam, hogy itt is le legyen szépen cserélve, mert annyival egyszerűbb, meg olyan szép nagy a kijelző, nekem az elmúlt években azért már sokat romlott a szemem, úgyhogy jobban látom a dolgokat, meg most viccen kívül tényleg nagyon-nagyon jó.
0: És az egyik legérdekesebb funkciót, amit folyamatosan beszélünk, hogy úristen, ez mennyire zseniális, ezt mondjuk el a hallgatóknak is, tehát, hogy mi az a funkció, amiről ódákat zengünk folyamatosan.
2: Amikor leállna a zene?
0: Igen.
2: Tök érdekes, mert képzeljétek, olyan belső memória van benne, ami megjegyzi mind a két lejátszón az épp adott zenét, ami szól, szóval nincs ez az emergency loopnak nevezett dolog, ami a régebbi lejátszókon mindig 4 ütemet bejátszott, és gyakorlatilag ilyen kattanások mentek végig. Most az egész zenét megjegyzi, és még pörgetni is tudsz benne, tehát, hogy már kb. Hiba lehetőség az ilyen szempontból elvész, hogy gyorsan tudsz találni még egy pendrive-ot, vagy nem tudom, újra tudod indítani a másikat, és ugyanúgy szól a zene, zseniális.
0: Így van, hogy egy hasonlattal érzékeltessük ezt, képzeljétek el azt, hogy mondjuk a 10. emeleten laktok egy lakásban, és a telefonról zenét hallgatok egy Bluetooth hangszórón keresztül. Fogjátok a laptopotokról keresztül hallgatok egy zenét a Bluetooth hangszórón. Összecsukjátok a laptopot, és kidobjátok a 10. emeletről, látjátok, hogy repeatjára törik, de közben a dal az még megy, meg aha, még szól az a mix, amit hallottok a laptopról, ami már repeatjára van törve odalent.
2: Igen. Elképesztő. Igen, nagyon durva.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
2: És jön Hypaton, és tőle az Out of My Head, itt a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Ez a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Jauri a lemezjátszóknál, és hát jelentem, lassan elértük a falat.
1: Igen, igen, még azért van benne egy kicsi, de már ilyen 134 BPM környékén vagyunk, úgyhogy egészen gyorsulunk.
0: Bizony, a keddesték ilyenek nálunk. Sziasztok, minden este titeket hallgatunk a párommal. Nem lehet megunni a World is Mine Radio Show-t. Ha van esély, beolvasnátok, kérlek, hogy Fruzsi, szeretlek, remélem, örökké együtt fogjuk hallgatni a Rádió Egyet. Köszi szépen, Zoltán. Zoltán, tegyél azért, hogy ez így legyen.
1: Igen, de tök jó, én nagyon megmosolyogtam ezt az üzenetet, mert egyébként rég hallottunk ilyen egymásnak üzenőt. Nyilván Tegeri, aki a Kívánság műsort is vezetett, elég sok ilyet, de amúgy ez tök jó pofa.
0: Igen, hogy gondoljatok, nyugodtan üzenhetek egymásnak is. Rajtunk keresztül 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Tudjuk, nagyon sokan nyaraltok, nagyon sokan borosztok, kint ültök a kertben, még mindig isteni idő van, úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, kinél mi újság ma este. A második fél időt is jól kezdte Jauri, amikor megbolondítod a lemezjátszót és felgyorsítod a tempót, na azt tetszik nekem, szeretem a mixeidet hallgatni, írja valaki.
1: Na ennek nagyon-nagyon örülök, akkor ez a következő is tetszeni fog, ez pedig Eden Beyer és Armin van Buuren közöse, egészen új találkozások, ez a No Mercy címmel, és aztán múlt heti megjelenéssel rendelkezik, megyünk is.

0: órán át a lemezjátszóknál, aztán Christopher is jön még, szintén élőben 11 és éjfél között. Mi nemrég gondoltunk egyet, és elindultunk Kecskemétről Siófokra, és közben titeket hallgatunk, írja valaki.
1: Ú, de jól hangzik. Igen, igen.
0: Hogy ez mennyire jó, és tök mindegy, hogy mi történik, hogyha gondoljátok, akkor még haza is tudtok menni, vagy belefér egy éjszakai fürdőzés, vagy bementek egy szállodába.
1: Egy éjszakai fürdő.
0: Igen, ott alszotok, tök jól csináljátok.
1: Igen, de akár a parton is lehet aludni, azért vannak még olyan szabad strandok, ahonnan szerintem nem raknak ki titeket. És az de jó felkelni úgy ott a Balaton partján. Az bizony.
0: És kedden megindulni 22:42-kor.
1: Igen.
0: Kecskemétről Siófokra. Kaptok egy nagy tapsot, érezzétek nagyon-nagyon jól magatok. A gyönyörű nyárestét, nyári éjszakát kívánunk nektek. Mi pedig megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Marlon Hofstadt legújabb megjelenésével. Nem mondom azt, hogy legújabb dalával, mert szerintem hetente ír kettőt a csávó. De ez a legújabb megjelenés, és ez pedig a Get Back címre hallgat. Úgyhogy ezzel folytatjuk a Where Is My Radio Show-t. Let's go!

0: És a World is Mine Radio Show élőben, hát ahogy megígértük, elmentünk a falig.
1: Igen, igen, igen, itt a végén ilyen happy dance, vagy nem is tudom mi, milyen stílus ez. Ugye Rudimental Waiting All Night jából készült egy remix. Zseniális.
0: Óriási. Sziasztok, éppen ülünk az autóban, és csak kocsikázzunk, titeket hallgatunk, mert nagyon jó bulit csináltok, üzeni Marcell.
1: Nagyon helyes, köszönjük, érezzétek jól magatokat.
0: Neked milyen lesz még a hét, Jauri?
1: Ahogy tegnap is mondtam, a délutáni live mixben nekem a legjobb barátomnak az esküvője lesz majd szombaton, úgyhogy aznap nem bulizok, de még pénteken tudunk Szegeden találkozni, úgyhogy remélem ott fogunk.
0: Jó bulit, és éljen az ifjú pár, nagyon köszi, Jauri, találkozunk egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: És maradjatok, Christopher is itt van már a házban, vele jövünk vissza alig egy perc múlva.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
4: Radio 1 Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarország.

0: show starts now.
1: 1 perc elmúlt este 11. Hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még. Megérkezett Christopher, az év producere jelenleg Magyarországon, és hát gőzerővel készül az ibizai debütálására. Hello Christopher!
2: Hello, hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri, yes, yes, így van. Augusztus 17-én lesz egyébként Ibizán a debütöm, és pont itt megnyitottad, de jó, mert én sem tudom a neveket. Annyit tudok viszont, hogy én Fritz Karlbrenner, utána ugye Paul Karlbrennernek a testvére, bocsánat, előtt leszek, tehát nem utána, így van.
1: Nagyon komoly, lesz miről sztorizunk a következő egy órában. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Ti is nyugodtan kérdezzetek Christophertől, nézni is tudjátok a műsort, megyünk élőben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Induljunk el!
2: És hogyha már ugye Ibizáról beszéltünk, akkor van egy dal, ami egyébként nekem a kedvencem, és úgy tudom, hogy én hoztam be a rádióba először még hozzá Reiner Zönnevernek és Gordónak a Loco Locolájával fogom nyitni az órát, akinek egyébként a bulián fogok most játszani a hétvégén, úgyhogy én leszek szintén előtte a DJ, úgyhogy let's go, ezzel nyitom az órát a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben mellettem Christopher a lemezjátszóknál az év producere jelenleg Magyarországon, és hát jövő hétfőn lesz a debütje, a debütálása, a bemutatkozása fellépőként Ibizán, ami én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb dolog, amit egy lemezdobos elérhet, bárhol is éljen és dolgozzon a földön.
1: Abszolút köszönöm szépen, így van, nekem is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor így egészen pontosan 2 hónappal ezelőtt felhívott így a menedzserem, hogy azt mondja, van egy infó, mondom, mondjad. Hát, hogy így mész Ibizára, és akkor debüt ilyesmi, majd jövök az infókkal később. Mondom, mi van? De mondom, mondj már valamit, mondom, mi a helyszín, stb. Ezt mondom, majd jövök infókkal. És akkor mondom, oké, és akkor így rá egy napra így jött, oké, ez a helyszín, ez a buli, ezzel fogsz zenélni, ezek lesznek előtted. Ennyi. És akkor így megnéztem a flyert, mondom, az kemény. Tehát, hogy így, azt hittem, hogy valami kávézó, vagy ilyesmi, tudod, és akkor így megláttam, hogy például a Jaden Boysen, ugye azt hiszem, hogy David Guettában dolgozott is, ő a hájas ibizás dalt írta, ha jól tudom. Van még rajta David Puentes, Fritz Kalkbrenner, Ale Farben, ugye Ale-nak játsszuk is a zenét elég sokszor itt.
0: Pontosan.
1: Lucas M. Frank és Rocketman, Piazza, ezek mind új kategóriás house, tech house előadók, úgyhogy tökre beleillik egyébként, meglepődtem, azt hittem, hogy tudod valamilyen teljesen más.
0: Mit tudunk a helyről, ahol fel fogsz lépni, és mennyi munka van abban, hogy te jövő héten ott fogsz játszani?
1: A maga a helyszínről, amit én tudok, ugye ez az Eden Klub, ez egyébként a Pacsa után a második legrégebbi klub az országban, bocsánat, a szigeten, és közel azt hiszem 40 éves múltja van, és most lett teljesen felújítva, teljesen át rebrandingelték az egészet, és állítólag azzal van hirdetve, és hallottam vissza, hogy ez így is van, hogy az legjobb hangrendszert most oda rakták be egyébként a helyszínen, úgyhogy ezt lehet majd püfölni.
0: Elkérdeztem komoly. Mennyi a szettidő? Mennyit fogsz játszani?
1: Másfél órát fogok egyébként játszani, és a felkészülésem az olyan, hogy szerintem nagy valószínűséggel 48 óra előtt fogok felkészülni. Bennem van egy ilyen, hogy így még nem tudom, hogy mit fogja. Fogalmam sincs, őszinte leszek, és van egy ilyen stressz helyzetem a buli előtt, amikor így ezt is akarom, meg ezt is, most már összeállt, és akkor mindig 48 órát hagyok magamnak, és ilyen végstádiumban tudod így, oké, azt kiveszem, cserélek, szett közbe cserélek, de hogy így kell egy ilyen stressz állapot nekem. Nyugodtan nem tudok felkészülni, az nem én vagyok.
0: Szerintem a stressz az jó tud tenni egy bizonyos fokig.
1: Egy szinkig,
0: abszolút. Hogyha ez jól sikerül, adja az ég, hogy így legyen, tök biztos vagyok benne, akkor ez egy további belépő egyébként?
1: Így van, azt kell tudni a szigetről egyébként, hogy mármint úgy hívjuk, hogy a sziget, ugye Ibizát, hogy oda bekerülni kell egyszer, és utána jól kell muzsikálni, és utána pedig mehet följebb a ranglétán az ember. Mindenki így kezdi, tehát annak idején David Guetta, annak idején Tiesto is, mindenki erről nekem egy komplett előadást tartottak, hogy ugye hogyan működik az ibizai sziget, mert hogy teljesen más, mint amit az emberek elképzelnek, hogy jó, követik sokan TikTokon, jó, zené vannak kész. Nem. Ez egy teljesen régi klubkultúrára épülő, kicsit ilyen bürokratikusabb rendszer, ha lehet így hívni.
0: Fú, de érdekes, sztorizunk erről még mindenféleképpen, szóval Christopher Ibizán jövő héten 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Most pedig lendülünk tovább egy újdonsággal, amit szintén még szeretnék tesztelni egy jó ideig. Metszaszarival készítettük közösen, ez a Tukum és a Bajánának az utóhatására jött létre. Még egyszer mondom, tesztüzem ezzel, hogy most itt az órában tovább a Rádió 1-en. World is Mine Radio Show. World is Mine.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben, ilyenkor keddenként 11 és éjfél között mindig Christopher én mind a két lemezjátszónk. Nem mellesleg ezek jelenleg a világ legmodernebb lemezjátszói. Szevasz Christopher, még egyszer!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri!
0: Milyen érzés ezen játszani?
1: Zseniális! Egyszerűen az új technikát én mindig nagyon szeretem, én alapból geek vagyok, ugye ilyen computer science-es gyerek, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem.
0: Az új rendszert láthatjátok. Az új rendszert. Igen, a YouTube csatornákon és az applikációban, mert hogy képen is megyünk élőben szokás szerint egészen éjfélig. Milyen volt Debrecen és a Campus Fesztivál?
1: Zseniális! Készítettem egy egész egy órás szettet róla, úgyhogy majd azt hiszem a héten fogom, vagy jövő héten publikálni egyébként YouTube-on a teljes szettet. 4K-ba, 3 kameraállással, profival, felvett hanganyaggal, úgyhogy patika volt. Én nagyon-nagyon élveztem, és nekem Debrecen egyébként is egy ilyen nagyon kedvenc városom, ugyanis azt tudni kell, hogy én nagyon sokat zenéltem ott még mielőtt egyébként, na jó, azt nem mondom, ismert lettem, hanem úgy elkezdtem járni az országba akkor, és nekem ott volt egy rezidenciám, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem Debrecent.
0: És ha buliznátok ti is a Rádió egy DJ-kkel, alig 2 hét múlva megtehetitek újra, mert hogy augusztus 20-án ugye alig 2 hét múlva indul a Strandfesztivál Zamárdiban, onnan élő közvetítésünk is lesz, további információk, részletek hamarosan a www.radio1.hu-n, valamint nálunk folyamatosan adásban. Lendülünk közben tovább.
1: Érkezik, hogyha már Ibizáról beszélgettünk, akkor nem lehet elmenni Hügyel neve mellett, aki most szerintem az egyik világ leghallgatottabb előadója, és talán szerintem virágkorát éri jelen helyzetben. Neki készült egy dal, ami egyébként a TikTokon mi érdekes módon szintén virális lett, és ezzel a dallal mennék tovább. Nem is mondok, szerintem mindenki ismeri, és a csajok előszeretettel szeretik pörgetni TikTokon a saját kis videóik alatt. Nem mondom a címet, annyit mondok, hogy Hügyel, és ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en World is Mine Radio Show.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show élőben mellettem Christopher a lemezjátszói mögött. Sziasztok, én még nagyban dolgozom, de nektek köszönhetően, hál' Istennek táncikálva üzeni nekünk a Viberen. Teri, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük, és jó táncikálás továbbra is. Úgyhogy,
0: így van.
1: Táncikál. Munkát is, így van.
0: És írd már meg, hogy mivel foglalkozol, Teri, nagyon érdekel minket. Hello Christopher, az ibizai fellépésedhez gratulálok, le a kalappal, a Labus Be My Lover-rel pedig megvettél. Kilóra, Béla a Bisztiőr Miskolcról.
1: Köszönöm szépen, nekem is nagyon egy kedvencem, és az az érdekes, hogy én nem is éltem, amikor ez megjelent nagy valószínűséggel, de egyébként édesanyukám sokat hallgatta, úgyhogy nekem is nagyon beleívódott így a történetem, és találtam egy tök jó verziót belőle.
0: 95-ben éltél már?
1: Nem, 96-os vagyok, képzeld el.
0: Akkor még pont nem.
1: Igen.
0: Voltál meg, amikor az a dal meg giganas sláger volt.
1: Akkor más sláger volt.
0: Igen.
1: Én 96 októberi vagyok, úgyhogy.
0: És ugye Christopher, ne felejtjétek, jövő héten hétfőn fellép Ibizán, ami egy óriási dolog, és mondtál egy nagyon-nagyon érdekes dolgot a felkészülésről, a felkészültségről, hogy nagyjából ez 48 órát fog kitenni nálad egy húzamban. Vannak dalok, amiket megtervezel, vagy az egészet megtervezed, vagy lehet elképzelhetőenek tartod-e azt, hogy bemész, beállsz a lemezjátszók mögé, és egyszerűen mindent kidobsz, amit felkészültél, mert van egy olyan flow, mert van egy olyan benyomás, hogy azt mondod, hogy itt egy kicsit másra van szükség, mint amit te alapvetően kitaláltál.
1: Van, igen. Ezt rólam tudni kell egyébként, hogy én nagyon go with the flow vagyok, ugye én mindig megyek a közönséggel. Tehát, hogy én azért nem hiszek az ilyen presettekbe, én abban hiszek, hogy egy DJ-nek legyen jó szelekciója, ismerje a saját dalait, amit majd akar vinni egy klubba, de legyen minimum egy ilyen 100-150 zenével fölkészülve, hogy tudja olvasni a közönséget. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy ó, én most egy house-szekkel készülök, és borzasztó nem érzik az emberek. És akkor egy másodpercben váltanod kell. Tehát én egy kicsit úgy mondom, ez az ilyen, én szórakoztató lemezlovasnak vallom magam, tehát én nem magamnak zenélek, én ilyen közegbe is nőttem fel, és én abba hiszek, hogy a bulinak jónak kell lennie. Ha a slágerrel érem el, de a saját stílusomba, vagy house-zal, vagy tech house-zal, technóval, trance-zel, tök mindegy, de valamilyen szinten saját magadnak föl kell készülni minden eshetőségre a közönséggel szembe. Ezt nagyon jól fogalmazta egyszer egyébként a barátom, hogy a közönséget soha nem tudod eléggé felmérni, ha lehet így hívni. És,
0: hú, de jó mondás.
1: Igen, tehát nem tudod soha felmérni, hogy egyébként mi az, ami működik nekik ott, abban a másodpercben, abban a döntés hálózatban, tehát, hogy aha, ez most jó volt ez a drop, úgyhogy akkor nagyjából ebbe megyek.
0: Ki lehet majd posztolni egyébként a fellépésed anyagát, vagy rögzítheted, csinálhatsz live-okat, vagy ez minden szórakozóhelynél tök máshogy működik szerte a világon?
1: Ez úgy működik, hogy nekünk előzetesen le kellett adni egy sheetet, ugye egy ilyen listát, hogy ki érkezik velem, és a videós anyagot annyit kértek, hogy elfogadás, vagy a kiposztolás előtt legyen egy ilyen elfogadási metódus. Egyébként föl fog kerülni ennek az egész másfél órának is a szettje YouTube-ra, SoundCloud-ra, mindenhol, úgyhogy vissza lehet nézni és hallgatni, hogy milyen volt a buli. Zseniális lesz, úgyhogy nagyon-nagyon izgulok egyébként miatta.
0: Két hónapig arra fogok edzeni, ez biztos. Hú, biztos. De kíváncsi leszek. 0-20, igen.
1: Tudod, tipikusan, arra fogok edzeni, és akkor tudod valami ilyen izomlangy deep house-et.
0: Igen, ez jó. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és tényleg, Christopher, figyelj, minden elismerésünk. Komolyan.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Ez óriási.
1: Köszönöm is, megköszönjük a menedzsment nevébe is.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. A mai finálé jön, 10 percünk van már csak ma.
1: Akkor még egyet rátekerek, hogyha már Ibizáról beszéltünk, akkor jövök szintén ilyen ibizás dalokkal. Bruno Furlan, Overdrive, ezzel jövök itt a folytatásban. Rádió 1.

0: operátor, hasonlít a munkám a tiétekhez, én is nyomogatom és tekergetem a gombokat, csak az én melóm nem olyan szórakoztató, mint a ti műsorotok, írja Teri.
1: Remélem nem olyan tudod, mint a Csernobil filmben volt, de 3 hét, nem kritikus.
0: Ne tekergess annyi mindent. Nem is kritikus.
1: Igen.
0: Gratulálok én is Ibizához, hajrá, sok sikert előre is, klassz volt a mix, Tibor.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tibor, aztán, hogyha felkerül a mix, akkor meg lájkoljátok, séreljétek.
0: Hú, nagyon-nagyon várjuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ő volt tehát Christopher, az év producere jelenleg Magyarországon, és jövő héten hétfőn debütál Ibizán, úgyhogy nagyon-nagyon drukkoljatok neki, és hát várjuk az élménybeszámolót 1 hét múlva.
1: Jó? Két hét múlva, egészen pontosan. Így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, addig is jó pihenés mindenkinek, majd jövök az infókkal, aztán még találkozunk szerintem egy párszor, valahol még itt a nyár folyamán. Addig is szevasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Tombol a nyár, úgyhogy kedvenc német előadónk, Z-generációs énekesnőnk Loi úgy döntött, hogy egy igazi nyári slágerrel rukkol elő, és egy kollaborációval, a DJ producer David Puentes-zel együttműködésben készült ez az új kislemez, a Golden Summer, ami a nyár felejthetetlen, igazából megmagyarázhatatlan érzéseiről szól, amiből egy abszolút rádióbarát igazi mai sláger született. Loi, itt a

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rach Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy éve született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: leszed?
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye? Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkosít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is Main Radio Show, All Stars, Diszkosít és Kuki is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. David Guetta, a világ egyik legismertebb DJ-je a folytatásban, hanem a legismertebb, aki hivatalosan is csillagot fog kapni a hollywoodi hírességek sétányán. A ceremónia várhatóan 2027-ben lesz, hát ez óriási pillanat, nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. Na, aki kapott még ilyen csillagot a hollywoodi hírességek sétányán, az Jennifer Lopez.

0: Tomi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak